Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő hölgyek és urak, szép jó reggelt mindenkinek! Megkezdjük munkánkat. Kívánom, a mai nap legyen teli gyümölcsöző és előremutató vitákkal országunk és nemzetünk javára. Tisztelt Országgyűlés! A tavaszi ülésszak 7. ülésnapját ezennel megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Újvári Szilvia és F. Kovács Sándor jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2026. június 8-ai határidőig valamennyi esküdtett képviselő és szószóló, továbbá valamennyi volt képviselő és szószóló benyújtotta a saját, illetve a vele közös háztartásban élő családtagja vagyonnyilatkozatát. A képviselők és a szószólók saját vagyonnyilatkozata nyilvános, és az Országgyűlés honlapján megtekinthető. Bejelentem, hogy az Országgyűlés valamennyi tagja és a szószólók gyakorolhatják jogaikat. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr a valódi szuverenitásról és az emberséges Magyarországról címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó!

Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, honfitársaim! Egy hónappal ezelőtt, május 9-én zajlott az országgyűlés alakulülése. Szinte hallható volt, érezhető volt, ahogy közösen vettünk egy nagy levegőt, és hogy az egész ország fellélegzett aznap. Nem szeretnék hosszan időzni annál, hogy mit jelentett ez a fellélegzés és a megkönnyebbült sóhaj, ami akkor végigfutott Magyarországon, mert egyre kisebb és önmagába forduló bukott hatalmi eliten kívül mindenki pontosan érzi és érti, de azért a jelentőségét sem szeretném lebecsülni. Magára hagyott falvak, kiszolgáltatott közmunkások, szociális munkások, pedagógusok, egészségügyi és gyermekvédelmi szakemberek, kisvállalkozók, az Orbán rendszer meg annyi áldozata, és az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, egyszerre lélegzett fel, és mondta ki, hogy meg tudtuk csinálni mi együtt a magyar nemzet. Tisztelt képviselőtársaim, ma két fontos javaslatról vitázunk itt a parlamentben, amelyek célja, hogy soha, de soha többé ne fordulhasson elő az, hogy a nemzet vezetői szembefordulnak a saját nemzetükkel. Ma, amikor a szuverenitás vagy szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről vitázunk, büszkének kell lennünk, hiszen az illiberális Orbán rendszer jogállamot lebontó rombolásának egyik legfontosabb égkövét helyezzük oda, ahová való, a történelem szemétdombjára. Ahogyan Orwell legismertebb regényének, az 1984-nek a hőse Winston Smith minden reggel felnézett az igazság minisztériumának vakító fehér tornyára, úgy magasodott a magyar közélet fölé a szuverenitásvédelmi hivatal. De hát ennek a hivatalnak is annyi köze volt a szuverenitáshoz, mint az igazság minisztériumának az igazsághoz. Ennek a hivatalnak az intellektuális teljesítménye kizárólag a negatív tartományban értelmezhető. Magyarországra fenyegető veszélyt egyetlen egyet sem tudott leleplezni. Az összes teljesítmény, amire képes volt közpénz milliárdokból, hogy magyar állampolgárokat fenyegetett, falta a magyar emberek adóforintjait, és minden kreativitás, vagy akár a központi üzenet egy vesszőjének megváltoztatása nélkül ismételgette ugyanazokat a bornírt, ostoba, káros szövegeket, amiket az azt létrehozó gazdák elvártak tőle. Jelentésnek hívta azt, hogy PDF-ben mentette valamit. Tanulmánynak, hogy lábjegyzeteket tett bele. És szuverenitás védelemnek, kedves frakcióvezető úr, hogy egy volt 3x3-as ügynököt tett meg a kutatóintézete vezetőinek havi 4 millió forintos közpénzért. Ma már hihetetlen, de voltak évek, amikor az Orbán rendszerben még nem létezett szuverenitásvédelmi hivatal. Éveken keresztül hallgattuk, hogy Magyarországot külföldi erők fenyegetik, hogy a magyar szuverenitás ostrom alatt áll, hogy idegen érdekek, láthatatlan hálózatok, külföldről finanszírozott szereplők próbálják befolyásolni a magyar közéletet. A veszély minden évben csak nőtt. Az ellenség egyre csak közeledett és sokasodott. A bátor volt miniszterelnök, akinek választás utáni teljesítménye abban merült ki, hogy az általa kinevezett bábok írháját mentse, ezért állt elő évekkel ezelőtt a szuverenitásvédelmi hivatal ötletével. Ez a hivatal megkapott mindent, mesés költségvetést, apparátust, mentelmi jogot a vezetőinek, kivételes jogköröket. És amikor eljött az igazság pillanata, amikor végre elő lehetett volna állni a bizonyítékokkal, a nagy leleplezésekkel, hirtelen egy szó nem volt a külügyminisztériumba kibejárkáló orosz hekkerekről, a kínai kapcsolatokról, a letelepedési kötvénybizniszről, a csádi misszióról, a Magyarországon bujkáló külföldi bűnöző politikusokról, nemzetközi befolyásolási műveletekről. A hatalmas, világhíres és erős Orbán kormány megtalálta ellenségeit, akikre a hivatalt rá lehetett uszítani. Megtalálta az ellenségeit a magyar szerkesztőségekben,
helyi közösségekben, civil szervezetekben. A hivatal, kedves frakcióvezető úr, rászállt többek között az átlátszóra, a 444-re, a Gödi akugyár ellen tiltakozó civilekre, egy dokumentumfilmes programra, egy ukrajnai háborúról tudósító újságíróra. Akik semmi más nem csináltak, mint feltárták az önök bukott rendszerének a bűneit. Én ugyan, és ebben közösek vagyunk, ideológiailag igen távol állok ezeknek a szerkesztőségeknek és civil szervezeteknek nem kis részétől, de számomra evidens, ami a bukott miniszterelnök számára elképzelhetetlen volt. Éppen ebből a távolságból következik, hogy elvárom, hogyha kritikát fogalmaznak meg a kormányom teljesítményével szemben, a szabadon és mindenkor félelem nélkül tehessék meg. Mindenki. Pont. Egy szabad Magyarországon nincs helye olyan állami intézménynek, amely a mindenkori hatalom bírálatát szuverenitási kockázatként kezeli, és amely közpénzmilliárdokat költ arra, hogy listázza, melyik magyar állampolgár kritikája legitim, és melyiké nemzetbiztonsági kockázat szerintük. Közben ennek a hivatalnak a költségvetése 6 milliárd forintra nőtt. A hivatal elnöke havi 5,5 millió forintos fizetést kapott, plusz juttatásokat, szolgálati autót, miközben a vezetők javadalmazása a miniszterekét is meghaladta. És mindezekért cserébe az ország nem kapott egyetlen egy olyan ügyet sem, amely igazolta volna ezt az apparátust, ezt a költséget, ezt a kivételezett státuszt. A magyar emberek arra költöttek pénzt önök miatt nagyon sokat, hogy legyen egy hivataluk, amely rájuk támad. Önmagában ezért nem tartanám szóra érdemesnek sem a szuverenitásvédelmi hivatalt, örömteli, hogy mindez véget ér, közérdek. De érdemes beszélnünk még valamiről. Ez a hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében. A szuverenitás olyan szó, amely mögött ott van 1848, ott van 1956, ott vannak magyarok nemzedékei, akik idegen birodalmak árnyékában próbálták megőrizni a jogot arra, hogy a saját sorsukról maguk dönthessenek. A szuverenitás a magyar politikai hagyomány egyik legnemesebb fogalma. Ez a szó, kedves frakcióvezető úr, túlélte a Habsburg birodalmat, túlélte a náci megszállást, túlélte a szovjet tankokat, túlélte a pártállamot, és úgy tűnik kiderült, hogy túlélte önöket is, túlélte az Orbán rendszert is. Az elmúlt években ezt a szót elvették a hazától. Ráírták egy intézmény homlokzatára, közpénzből kifordították, megpróbálták kifordítani a jelentését, politikai fegyverré alakították, és megpróbálták elhitetni az országgal, hogy a szuverenitás a hatalom bunkósbotja saját nemzete ellen, nem pedig a polgárok joga. Ennek a korszaknak vége. Nem csupán egy hivatalt szüntetünk meg, visszaadjuk ezt a szót azoknak, akiknek mindig is a tulajdonában volt. Büszke vagyok arra, mindannyian büszkék lehetünk, hogy visszaadjuk a szuverenitást a hazának, és visszaadjuk a szuverenitás szó valódi jelentését. Tisztelt képviselőtársaim, honfitársaim! A mai napon nem csak egy felesleges intézménytől búcsúzunk. Az Orbán rendszer ugyanis nem elégedett meg azzal, hogy hivatalokat állított rá a saját polgáraira. Az egész országot megpróbálta a saját politikai propagandája díszletévé alakítani. A gyűlöletkeltés olyan természetessé vált Magyarországon, hogy szinte észre sem vettük. Éveken át vett körül minket mindenhol. Óriás plakátokon, buszmegállókban, villamos megállókban, hirdető oszlopokon, online felületeken fenyegetett minket egyszerre Zelenszky, Juncker, Soros, Manfred Weber, von der Leyen és természetesen Magyar Péter minden mennyiségben és változatban. Akármerre néztünk, ugyanazokat az üzeneteket láttuk. Rémisztőnek beállított ellenségeket, néha pincérjelmezben, egyre elborzasztó fenyegetéseket,
és emberek végtelen sorát, akiktől félni kell, rettegni. A kár, amit Orbán Viktorék önökkel együtt, a gyűlölet propagandájukkal egy nemzetnek okoztak, anyagilag, erkölcsileg, lelkileg szinte felbecsülhetetlen. De van itt valami, ami a Fideszre igen jellemző. Az óriás plakát kampányok árát megfizettük, adófizetői forintban mi felnőttek, de nem csak mi voltunk az áldozatai. A legnagyobb kárt mindez azokban okozta, akik meg se tudják védeni magukat tőle, a gyermekeinkben. Mert egy gyermek számára a köztér, az utca, a tér is egy tanterem. A tanterem az egy tanterem, egy iskola, ahol a körülötte lévő világgal ismerkedik. A plakátok, a képek, a szlogenek ugyanúgy tanítanak, mint az iskola vagy a család. Mesélnek arról, hogy hogyan működik a világ. Arról, hogy hogyan tekintünk egymásra mi emberek. Mit gondolunk egymásról? Hogy kitől kell félni? Kit kell gyűlölni? A gyerekeink az elmúlt években azt tanulták meg, önök miatt, hogy természetes félni, hogy természetes gyűlölni. Sőt, egyre több mindenkitől kell félni, egyre több mindenkit kellene gyűlölni. Az elmúlt években pedig magyar gyerekek milliói nőttek fel olyan országban, ahol a politika újra és újra azt üzente, mindig van valaki, akitől félni kell. Mindig van valaki, akit hibáztatni kell. Ennek a korszaknak is véget vetettek a magyar választók április 12-én. De azt is szeretnénk garantálni ezzel a törvényjavaslattal, hogy ez a korszak ne térhessen vissza. A Tisza olyan jogszabályjavaslatot terjeszt az országgyűlés elé, amely kimondja, hogy a politikai reklám nem sértheti az emberi méltóságot. Nem bélyegezhet meg közösségeket, nem építhet kollektív bűnösségre, és nem hozhat létre gyűlöletkeltésre alkalmas társadalmi ellenségképet. A politika képviselete, politika feladata, tisztelt fideszes képviselők, képviselni, vitázni, érvelni, meggyőzni. Látják, hogy én ezt a munkám során örömmel végzem. De nem feladata a politikusnak, sőt tilos számára, hogy embereket kártevőként, ellenségként vagy veszélyként mutasson be a saját hazájukban. Most ezért van szükség erre a törvényre, és ezért kell végre rendet tenni ott, ahol évekig a gyűlölet uralta a nyilvánosságot. Igen, kedves képviselőasszony, örülök, hogy örül. Ez a törvény nem arról szól, hogy bárki véleményét korlátozzuk. Az az Orbán kormány, az az önök szokása volt. Magyarországon, amíg mi kormányzunk, gratuláljuk, garantáljuk, hogy mindenki elmondhatja, mit gondol a kormányról, az ellenzékről, a politikáról, vagy éppen a közéletről. És ennek megfelelő törvényeket fogunk alkotni. A demokrácia erről szól. De a gyűlöletkeltő propaganda mindannyiunkat, önöket is folyamatosan mérgezte és mérgezett. Lehetetlen volt félrenézni, lehúny szemmel járni. Most végre elkezdjük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire oly nagy szüksége volt és van ennek az országnak. Kedves képviselőtársaim, a beszédemet azzal kezdtem, hogy egy ország lélegzett fel április 12-én és május 9-én. És mondta ki, hogy meg tudtuk csinálni, fel tudtuk szabadítani ezt a nemzetet. Ezekben a hetekben a magyar emberek megéreztek még valamit, ami legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb az előzőnél. Azt érezték meg, hogy ha ezt meg tudtuk csinálni, akkor más dolgokat is meg tudunk csinálni. Akkor véget tudunk vetni a gyűlöletkeltésnek, nem kellenek a fölénk tett Orbán bábok és besúgó hivatalok, nem kellenek a gyerekeink generációját traumatizáló plakátok. És ha megszabadulunk a múlt ilyen nyomasztó örökségeitől, mint ez a szégyenteljes hivatal, vagy éppen az adófizetői pénzből készített gyűlöletplakátok, akkor végre hosszú idő után újra elkezdhetjük elhinni magunkról, hogy képesek vagyunk alakítani a saját sorsunkat. És tudják, ha egy nemzet újra hisz önmagában, ha újra szabadnak érzi magát, akkor olyan dolgokra is képessé válik, amelyeket korábban lehetetlennek tartott. Ahogy Berzsenyi Dániel írta,
lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása nem haladta meg a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 5 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők, képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólalhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem ezért a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket, illetve helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Tisztelt Országgyűlés! A Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök úr! Miniszterelnök úr, majdnem megkönnyeztem ezt a felszólalását, ami a demokráciáról, a szuverenitásról szólt, de azért mondok itt néhány dolgot, ami árnyalja az összképet. Ugye tegnap itt hosszasan vádolták egymást önök a Fidesz-KDNP képviselőivel, hogy kiépített brutálisabb és antidemokratikusabb diktatúrát. Hát ami az elmúlt 16 évet illeti, biztos, hogy mindenféle területen sérült a demokrácia, de nagyon úgy tűnik, hogy önök semmivel nem csinálnak különbet, vagy mást, totális diktatúrát kezdenek kiépíteni. Erről majd beszélek egy picit. Először a Szuverenitásvédelmi Hivatalról. Valóban szerintem is támogatandó a megszüntetése, ugyanis nem látta el a feladatát. Ugyanis Magyarország szuverenitása valóban veszélyben van, de teljesen fölösleges, irgalmatlan sok pénzből, valóban ilyen milliárdokból fenntartani egy olyan hivatalt, ami sóhivatalként működik, mert hogy nem tudott rávilágítani arra, hogy Magyarországon valójában milyen beavatkozások voltak mondjuk a mostani választások során, vagy akár az elmúlt esztendőben. Ugye múltkor is már elmondtam önnek, miniszterelnök úr, hogy 4 médium játszott szerepet az ön fölemelkedésében 2024-ben, hogyha visszaemlékszik rá, ez a 444 volt, a Partizán YouTube csatorna, ahol először adott egy nagy interjút, az RTL, illetve a Facebook. Hogyha ezeket megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, még a 444-et nem veséztem ki. Bocsánat, a Facebooknál már érzem a morajlást a Tisza párt frakciójában, majd mindjárt kitérek arra is, de először a 444-jel kezdem. Arról még nem beszéltem, ugye az egyik tulajdonosa az MDIF, ugye ez is semmit nem mond senkire, ki ez az MDIF, nem is tudnak róla a magyar választópolgárok, pedig hát az a helyzet, hogy Soros György, bizony Soros György alapította még a 90-es években 500 ezer dollár induló támogatással, azóta is a Nyílt Társadalom Alapítvány az egyik fő támogatója, tehát igenis ez egy beavatkozás a magyar szuverenitásba. A Partizán YouTube csatornának múltkor szépen fölvázoltam, most nincs rá időm, hogy elmondjam, de 63%-a teljes költségvetésének külföldi átlátása, láthatatlan politikai, bankár és globális nagyvállalatok köreiből érkezik. Az RTL a 100%-ban ugye idegen tulajdonban van, külföldi tulajdon, egy luxemburgi cégen keresztül, valójában egy olyan bankárcsalád, egy olyan vállalkozói milliárdos oligarha család tulajdonában áll, akiknek a cége, a Bertelsmann volt a felelős az elmúlt években a magyarországi Meta szabályozásért és moderációjáért, tehát ők azok, akik engem például nemhogy letiltottak, mint én önt, miniszterelnök úr, a Meta kommentelési lehetőségétől, hanem konkrétan attól, hogy egy parlamenti párt elnökének legyen Facebook oldala, és a morajló tiszásoknak szeretnék csak annyit mondani, hogy mostantól kezdve tudják, nem nevethetnek azok után, hogy miniszterelnök úr képes volt annak szentelni egy parlamenti felszólalást és egy posztot, hogy a Mi Hazánk mozgalom Facebook oldaláról a kommentelési lehetőségtől megfosztottuk, innentől kezdve ne nevessenek, mert a mi helyzetünk sokkal súlyosabb, és hogyha szolidárisak akarnak lenni, miniszterelnök úr kezdje azzal, hogy törli a Facebook oldalát, és akkor innentől kezdve, akkor tényleg, ha ez ennyire könnyű, ennyire semmiség, akkor törölje a saját Facebook oldalát, járjon úgy országot, mint ahogy nekem kell, hogy majd a kisbírók ki fogják dobolni az érkezését a településeken, mert ugye mostantól kezdve már plakátok sem lesznek, nem lesznek ugye politikai plakátok, marad a Meta, marad majd a Facebook felület, és micsoda fantasztikus szuverenitás lesz majd itt Magyarországon. És ha már ott tartunk, a szuverenitás szerintem ott kezdődik, hogy önök azért vádolhatják egymást a Fidesz-KDNP-vel, hogy pártállami diktatúrát építenek, mert a magyarországi választási rendszer katasztrofális, és ezt önök is kritizálták folyamatosan a kampány során, de azóta, amióta önök is kétharmaddal nyertek, ennek a rossz választási rendszernek a következtében, azóta némán hallgatnak erről, miközben már alkotmányozni akarnak a rossz választási rendszer következtében. Ha szuverenitásról beszélünk, akkor ott kell kezdeni, hogy egyrészt olyan jogszabályokat kell alkotni, nem kell külön hivatalt azért milliárdokból felállítani, amely ténylegesen megvédi Magyarországot az olyan külső beavatkozásoktól, mint akár legyen az a Nyílt Társadalom Alapítvány, legyen az a Meta külföldi moderátorai, ezek mind beavatkoznak a magyar választási folyamatokba, a magyar szuverenitást sértik, és alakítsák át a választási törvényeket, szabályokat, hogy sokkal demokratikusabb, sokkal igazságosabb és arányosabb legyen egy választás Magyarországon. Csak röviden, például a mostani választások, amire önök szoktak hivatkozni és alkotmányozni, már alkotmányozni akarnak itt a parlamentben, és leváltani a köztársasági elnököt úgy, hogy még le sem telt a mandátuma. A Tisza párt valójában 53%-ot kapott. Ugye mindig el szoktam mondani, hogy közel 3,4 millió magyar honfitársunk szavazott önökre, de 4,7 millió magyar honfitársunk nem kért önökből. És mégis a Tisza párt az 53%-kal itt a mandátumok kiosztásakor 71%-ot kapott. Ez nem igazságos, nem arányos, és ezért kell megváltoztatni a választási rendszert, hogyha szuverenitásról beszélünk. Itt kezdődik, miniszterelnök úr. Köszönöm.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bencének 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt miniszterelnök úr. Mindig hallgatjuk önt, amikor az úgynevezett elmúlt 16 évről beszél, és úgy beszél erről, mintha ön 16 évig valami illegalitásban tevékenykedett volna, valamiféle föld alatti mozgalomban próbálta volna megdönteni a kormányzatot, miközben ebből a 16 évből 14 évig ön ennek a rendszernek a része volt, és akkor nem szólalt meg, nem szólalt föl. Csak akkor szólalt meg, amikor elfogytak azok az állások, amelyeket ön be tudott tölteni ebben a rendszerben. Úgy beszél 16 év történéseiről, mintha nem lett volna a Fidesznek a tagja, nem lett volna különböző kormányzati tisztségekben munkavállaló, akár az állandó képviselt környékén, akár a Diákhitel központnál, akár nagy cégeknél. Mindig úgy beszél, mintha ebben a 16 évben ön 14 évig nem lett volna a kormányzatnak vagy más szervezeteknek a részei. Fura ezt így hallgatni, amikor 16 évet utasít vissza úgy, hogy abból ön 14 évig ezt építette, erre szavazott, ennek a tagja volt, egy ideig tagdíjat is fizetett, és így értett egyet azzal, ami ebben az időszakban történt. Azt mondja, hogy mostantól mindenki elmondhatja a véleményét. Szerintünk Magyarországon a rendszerváltás óta mindig mindenki elmondhatta a véleményét Magyarországon. Az mondjuk nekünk is fura, hogy mi itt kérdezünk öntől valamit a parlamentben, és ön már ezt a jogot is el akarja tőlünk venni, és azt mondja, hogy nem ezt kell kérdezni. Miért ezt a témát hozzuk föl? Miért ez iránt érdeklődünk? Majd ön megmondja nekünk, hogy mi miről kérdezünk, mert arról kell kérdeznünk, még itt a parlamentben is ön akarnokként az ellenzékre is rá akarja kényszeríteni az akaratát, hogy miről beszélhetünk, és miről nem, tisztelt miniszterelnök úr. Ha már reklámokról van szó, talán érdemes úgy tekinteni akár a közteleti reklámokra, egy kicsit családbarát szemszögből. Ön most teljesen egy politikai támadásra használja. Hogy sokféle olyan kereskedelmi reklám is van, amire lehet, hogy azt mondjuk, hogy családbarát szemszögből érdemes átgondolni ezekre a reklámokra. Van szükség közteleten, vagy sem? Hol van ezeknek a határa? Ha már ennyire családbarát az ön szemszöge, ne politikai indoklásként használja ezt, hanem valóban nézzük meg ezeket családbarát szemszögből. Tisztelt miniszterelnök úr, a szuverenitásnak fontos része, hogy kikkel élünk együtt. Ebben a migrációs paktum nagyon fontos szerepet játszik, ami napokon belül életbe lép az Európai Unión belül. Ön egy szójátékot játszik a nyilvánosságban, most már hetek, napok óta. Azt mondja, hogy amíg ön lesz a miniszterelnök, addig illegális bevándorlók nem fognak Magyarországra jönni. Csak hogy ez a brüsszeli tolvajnyelvnek a kijátszása, ugyanis a migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy aki a paktum hatája alá esik, tehát akit a paktum jogszabály révén engednek be az unió területére, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló. Így mondja Ursula von der Leyen is, hogy az illegális migráció helyett legális csatornákat kell nyitni. Tehát ő az eddigi útvonalakat átemeli a legális szférába, és innentől kezdve mindenki legális bevándorló, aki eddig illegális bevándorló volt, ez az ön szójátékának a része, beengedi őket, csak a paktum átminősíti őket illegálisból legális bevándorlókká. Úgyhogy azt mondja ki, miniszterelnök úr, hogy Magyarország sohasem fog hozzájárulni a migrációs paktumhoz, sohasem fog végrehajtási tervet leadni, az összes többi ország is, Lengyelország is, az összes többi ország is végül leadott végrehajtási tervet, csak az Orbán kormány nem adott le végrehajtási tervet, tudja Orbán Viktor Magyarország leghosszabb ideig hivatalban levő miniszterelnöke, tehát csak ebben az időszakban csak Magyarország nem adott le, úgyhogy ön is mondjon erre egy konkrét nemet, és ne adjon le Magyarország végrehajtási tervet, álljunk ellen úgy, ahogy eddig ezt megtettük. Ami a szavazást illeti, mert erre is ön különböző legendákat gyárt, hogy hát Orbán Viktor volt a miniszterelnök akkor, amikor a többi ország elfogadta Európában a migrációs paktumot. Tegnap is mondta, hogy miért nem lettek az olaszok ugye részei annak a visegrádi országból álló ellenálló csoportnak, akik nem szavazták meg a migrációs paktumot. Ugye én ott voltam akkor, amikor erről volt a szavazás, és talán többen tudják, talán nem. Az Unióban a belügyi tanácsüléseken nem úgy megy a szavazás, mint nálunk, hogy vannak szavazó gombok, igen, nem tartózkodom, hanem a nap elején megkérdezte a levezető svéd belügyminiszter asszony, hogy ki ellenzi a migrációs paktumot. Ugye direkt a belügyi tanácsba vitték, hiszen az Európai Tanácsban ez egyhangúsággal, tiszás nyelven konszenzuálisan kellett volna elfogadni, itt minősített többséggel tudták áterőltetni, megszegve a saját eljárási szabályaikat is. És az a nap elején megkérdezte a svéd belügyminiszter, ki ellenzi, több ország föltette a táblát, ellenzi. Mi is természetesen, a lengyelek is, ahogy mondtuk korábban, a csehek és szlovákok is tartózkodtak ennek a szavazást, de akkor még az olaszok és mások is föltették. Csak tudja, úgy szólt a szavazás, hogy azt mondta az elnök, hogy akkor szünetet rendel el. És a németek meg a franciák kivitték azokat, rajtunk kívül külön tárgyalni, akik nemmel szavaztak a migrációs paktumra. És így szünetről szünetre egyre kevesebben voltak, akik nemmel szavaztak. Mi magyarok a végsőkig kitartottunk. Csak amikor megkérdeztem az elnök asszony, de hát szavaztunk róla, miért szavaztat újra és újra? Azt mondta, hogy addig szavaztatok, amíg meg nem lesz a minősített többség. Na ez volt a luxemburgi demokrácia migrációs paktum elfogadása kapcsán.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök. Gulyás miniszter úr most jelezte a hozzászólási szándékát. Frakcióvezető úr, öné a szó.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Miniszterelnök úr hosszan sorolta a kifogásait a mögöttünk hagyott 16 évvel kapcsolatosan, azon belül is egy adott hivatal működésével kapcsolatosan. Ott csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem egy hatóság volt, amiről beszélünk, egy hivatal, tehát semmilyen kötelező hatósági megállapítást nem tehetett. Az, hogy a működését a hivatalnak miniszterelnök úr miként értékeli, azt természetesen meghallgattuk, és a kormány többségnek van lehetősége arra, hogy e tekintetben a jelenlegi alkotmányos szabályokon változtasson, hogy akkor felhívnám a figyelmet, hogy amit önök itt az elmúlt hónapban csináltak, annak alapján, ha eddig esetleg nem lett volna szükség szuverenitásvédelmi hivatalra, akkor itt lenne az ideje, hogy valamilyen formában azt létrehozzuk. Mert a probléma az, hogy olyan döntések születnek, amelyek az ország szuverenitását valóban érintik. Amikor a szuverenitás fogalmát tanultuk, akkor ugye az még úgy hangzott, hogy államterület, népesség és főhatalom. Ehhez képest azt látjuk, hogy ezt a főhatalmat, amit eddig a magyar állam gyakorolt, az arról önök több területen is lemondanak. Lemondanak a büntetőjog területén a főhatalomról, hiszen azzal, hogy az Európai Ügyészséggel megállapodnak, ami szerintem komoly hiba, azzal nem azt teszik lehetővé, hogy minden bűncselekményt üldözni lehessen, mert bármilyen szabályozást elfogadhatnak, amivel bármilyen Európai Uniós pénz magyar ügyészek által is üldözhető, de az, hogy ide az Európai Unióból külföldi ügyészeket engednek be, ez igenis egy olyan szuverenitási sérelem, ami szerintem egy komoly hiba, amivel az ország büntető hatalmának a szuverenitását azt igenis sértik, feladják, megkérdőjelezik, ezért ha a szuverenitás sérelméről beszél, akkor tekintetben legyen kedves az Európai Uniós Ügyészség működését és annak eddigi tapasztalatait is figyelembe venni. Nem is beszélve arról, hogy az Európai Uniós Ügyészség vezetője az korábban RMDSZ-es magyar politikusok elleni büntetőjogi botrányüldözésben vett részt, semmi okunk nincs arra, hogy bizalommal legyünk egy olyan szervezet iránt, amit ő vezet. És akkor még nem beszéltünk a migrációs paktumról, ami az államterület lakosság főhatalomban a lakosságot érinti. Ön valóban az Orbán kormányt vádolja azzal, hogy a mi időszakunkban fogadták el ezt a jogszabályt, csak hogy mi ellene szavaztunk, ráadásul még a bíróságon is megtámadtuk, hiszen az a véleményünk, és az a vélemény nem változott, hogy ez egy olyan döntés, amit az Európai Uniós szabályok szerint csak és kizárólag egyhangúsággal lehet meghozni. Az, hogy egyébként olyan országok, Olaszországot említette tegnap, támogatják ezt a migrációs paktumot, aki egyébként a szigorú migrációs politikában Magyarország partnerei, az annak a következménye, hogy ott már vannak migránsok, tőlük elviszik, a paktum egyes elemeiben tőlük elviszik ezeket a migránsokat, tehát náluk a migrációt elutasító politika az éppen jelenti ennek a paktumnak az elfogadását, vagy jelentheti az elfogadását. És amiről nem beszél, hogy lehet, hogy a mindennapi mechanizmusok még nem jelentenek tömeges bevándorlást, bár úgyis átvételi kötelezettsége van minden államnak, de hogyha migrációs válsághelyzet van, akkor ez a paktum Magyarországot, a bizottságot abban a helyzetbe hozza, Magyarországot pedig arra kötelezi, hogy korlátlanul engedjen be migránsokat, akik ebben az esetben valóban már nem illegális, hanem legális bevándorlókká válnak. Éppen ezért arra szeretnénk fölhívni, hogy a szuverenitás elleni harcban ne csak a szuverenitás védelmi hivatalt szüntessék meg, hanem egyértelműen tegyenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ezt a migrációs paktumot, ahogyan mi sem hajtottuk végre, önök sem fogják végrehajtani. Minden olyan lépését a kormánynak támogatjuk, ami akár uniós jogi fórumon kívánja ezt a migrációs paktumot megtámogatni. Végül pedig azt is szeretném jelezni, hogy ön arról beszél itt, hogy a gyűlöletkeltés az rossz. Hát a választási kampányban is a kormánypártokkal szembeni gyűlöletkeltés az ön részéről is minden korábbi határ felülmúlt, de ezt a választások óta sem hagyta abba. A választások óta is azzal találkozunk, hogy itt a parlamentben, mi mégiscsak ezzel foglalkozunk, ezért el kell viselni, de még a vidéken is, kisebb településeken is fideszes képviselőknek a munkatársait, aktivistákat, egyébként a politikából soha semmilyen jövedelmet nem szerző személyeket fenyegetnek a helyi tiszások. Tehát ha a miniszterelnök úr felkíván lépni a gyűlölet ellen és a gyűlöletkeltés ellen, akkor legyen kedves saját pártjában kezdeni, és saját pártjában egyértelművé tenni azt, hogy a gyűlöletkeltés nem elfogadható. A választásoknak vége, a választások eredményeként önök kormányozhatnak, úgyhogy gyűlöletkeltés helyett javaslom, hogy kormányozzanak. Köszönöm szépen.
0: Most pedig megadom a szót a Tiszaték képviselőcsoportja részéről hozzászólásra Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak 5 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr. Az elmúlt 16 év maradandó károkat okozott a társadalomban. Azt gondolom, hogy az ellenzéknek a valóságérzékelése teljesen elvált attól, ami az igazság. Szuverenitást úgy értelmezik, mint a saját hatalmi elitjüknek a kiváltságát. Az emberek úgy éltek ebben az elmúlt 16 évben, a többségük, legalábbis én őket képviselem, hogy úgy érezték, hogy egyre inkább belesüllyednek egy mocsárba, ahol még indák is fogják őket. Ugyanis ez a mocsár, ez félelmet, gyűlöletet keltett, a lélegzetet elvette, és megakadályozott minden kreativitást, innovációt, élhetőséget, boldogságot. Ezt dramatizálom, de ez így volt. Én is így éreztem, saját magam. Én ezt az országot választottam, mint hazámat. Megdolgoztam érte, hogy itt elismert legyek. És nem örültem annak, amit láttam az elmúlt 16 évben, különösen az elmúlt 4-6 évben. De az emberek rájöttek, hogy ez a mocsár, ez nem kell nekik. Ebből el akarnak szabadulni. Elkezdték elvágni azokat az indákat. Elkezdtek hidakat építeni a mocsár felett. Több tízezer ember dolgozott azon, hogy ezek a hidak megépüljenek, és kikerüljünk ebből a mocsárból. Mert a szuverenitás arról is szól, hogy nem félek, nem gyűlölködöm a hazámban, hogy szabadon élhetek, hogy lehetek az, aki vagyok. és ez megtörtént, és még valami megtörtént. Az is megtörtént, hogy rájöttek az emberek, hogy van beleszólásuk. Igenis, alakíthatják a sorsukat. Nem egy elefántcsontoronyban döntik el hatalmasok, hogy mi legyen az ő sorsuk. És ezt az emberek megtanulták, most talán először a rendszerváltás óta, hogy igenis van beleszólásuk, és mekkora erejük van. És fontos, hogy beleszóljanak ebbe. Van, aki ezt nem értékeli, látom. Azt gondolom, hogy a szuverenitás azt is jelenti, hogy itt most nyugodtan vitatkozhatunk, de muszáj egy valóságról gondolkodjunk. Tehát ha ennyire különbözőek a valóságérzékeléseink, akkor nem tudjuk előrevinni közösen ezt az országot. Muszáj magukba nézzenek. Muszáj leszálljanak abból az elefántcsontoronyból, és megnézzék, hogy mi a magyar valóság. És akkor beszélhetünk szuverenitásról, hogyha ez a valóság mindenki számára ugyanaz. Köszönöm.

0: Tisztelt Országgyűlés, most pedig viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Igyekeztem értelmezni Torockai elnök úr felszólalását, de nem nagyon sikerült. A 444-ről beszélt meg Soros Györgyről, tehát tulajdonképpen folytatta, amit a most megszüntetésre kerülő szuverenitásvédelmi hivatal művelt. Mondjuk ön legalább kevesebb pénzért tette, mint Lánci igazgató úr. Ön állandóan azzal jön, hogy hányan nem szavaztak a Tiszára, és azt mondja, hogy 3,4 millió ránk szavaztak, és sokan nem. Elnök úr, önökre több mint 7,5 millió ember nem szavazott, tehát ezt a versenyt is elveszítik. Én értem, hogy ön szeretne egy olyan választási rendszert, amiben lehet 6%-kal kormányt alakítani, 6%-os szavazati arányjal, de ebben nem fog tudni önnek segíteni. Fogunk beszélni a választási rendszerről, hiszen láttam, hogy van egy napirend előtti felszólalása ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt most nem hoznám előre. De a lényeg az, hogy úgy lehet kormányozni, szerintem ez minden választási rendszerre igaz, hogyha igyekszik az ember a legtöbb szavazatot kapni, vagy keres maga mellé koalíciós partnereket. Ez utóbbiban már egészen jól áll az elnök úr, hiszen a KDNP, Fidesz, Mi Hazánk koalíció már nagyjából létrejött. Gondolom a DK-t is be fogják vonni, csak ők egyelőre kívülről támogatják a kemény titánokat. Rétvári Bence, erre is próbálok reagálni, de nehéz, mert mindig ugyanazokat mondja el a frakcióvezető úr. Megint jött ezzel a 16 évezéssel, és hogy én hol nem szólaltam föl, miket képviseltem. Én újra ugyanazt tudom önnek elmondani, hogy tudja, a frakcióvezető nem mindenki ült itt benn, ebben a gyönyörű épületben az utóbbi 16 vagy 20 vagy 30 évben. Van több tízezer kormánytisztviselő, van rengeteg tanár, rendőrök, mind állami alkalmazottak, és valóban én is diplomata voltam, sok ezer diplomata volt itt a 16 év alatt, és én 8 évig diplomata voltam, és igyekeztem jól, rosszul ezt majd a történelem eldönti képviselni a magyar álláspontot. Néha nem értettem egyet vele, néha egyet értettem, de mindig igyekeztem a jogszabályoknak megfelelően ezt képviselni, és valóban vezettem egy állami céget, amiről már sokszor elmondtam, hogy önmagam lemondtam, küzdenem kellett érte, hogy lemondhassam, ez is érdekes egy rendszerben, hogy az ember nem tud lemondani, és ellentétben önökkel, az önök bukott politikusaival semmilyen végkielégítést ezután nem vettem fel, és egy szép időszakot tudhattunk magunk után. Megint elmondom Torockai elnök úrnak is, hogy a valaha volt legalacsonyabb kamatok 0% és 1,99. Nem annyi, mint most, nem 10%, nem 8%, és ez talán válasz a megafonos képviselőtársunknak is tegnapra még, akinek megláthattuk a vagyonnyilatkozatából, hogy érdemes volt ott dolgozni. Hány állása is volt? 8-10? Mennyit szedett össze? 10-15-20 millió forintot? Majd biztos válaszol rá. Látta mindenki a vagyonnyilatkozatát, hogy mit jelent és hogy mire költötték a magyar emberek a pénzt. Azt tudom mondani önnek, mert ugyan a szuverenitásvédelmi hivatalról nem sikerült beszélnie, illetőleg a gyűlöletkentő kampányokról, tehát válaszolni nem válaszolt a felszólalásra, de megint ugyanazt a lózungot vette elő. Viszont mondott egy érdekeset a migrációs paktummal kapcsolatban, azt elmesélte, hogy zajlott a szavazás. Tudja, frakcióvezető úr ezzel csak megerősítette azt, amit eddig is tudtunk, hogy önök alkalmatlanok voltak Magyarország képviseletére. Vagyunk itt egy páran, akik dolgoztunk Brüsszelben, és ahogy mondtam, én magam is dolgoztam. Amikor én építettem egy koalíciót a magyar álláspont képviselésére, lehet, hogy benne voltak az olaszok, lehet, hogy nem, akkor utána azt a koalíciót nem lehetett leszalámizni rólam. Nem én voltam az, akit ott hagytak, és azt se tudta, hogy hol vannak. Nem küldtek ki kávézni, képzelje el, frakcióvezető úr. Nem kérték meg, hogy menjek ki. Abban a szerencsés helyzetben vannak, és leginkább Magyarország, hogy mi valóban kiállunk a magyar érdekekért. És képzelj el, hogy, és ez válasz szerintem Gulyás frakcióvezető úrnak is részben, mostanában egyeztetek, mivel készülünk a június 18-ai, 19-ei Európai Tanácsra. Hallom, hogy a bukott miniszterelnök is kibújik a Facebook mögül, és ő is kijön a patriótákkal egyeztetni. Már nem fog tudni bemenni abba az épületbe, amiről a múltkor beszéltem, a Magyar Ház, vagy mi a neve, amit 10 milliárd forint közpénzért vásároltak a magyar emberek megkérdezése nélkül, ahol

Vezető úr, érdemes megnézni. Ahogy mondtam, a belga állam, amely nem szegény, nem tudta megvenni ezt az épületet. Az amerikaiak és a svájciak is meg akarták, de aztán költséghatékonyság okokból nem vették meg, viszont megvette az önök főnöke kicsit a piaci ár fölött, és azóta évente 500 millió forintba kerül ennek az épületnek a fenntartása, hogy így két havonta ott vendégül láthassák ezeket az úgynevezett részben vagy teljesen orosz pénzből eltartott patriótákat. Erre szolgál ez az épület. Ha önnek ezt jelenti a szuverenitás, akkor szerintem mást gondolunk erről. Megint beszélt, nem is tudom, új beszélről, brüsszeli nyelvezetről, és hogy legális migránsokká alakulnak az illegális migránsok, ez egy ilyen barba trükk, ha jól értem. Újra el tudom önnek mondani, mert még mindig nem cáfolta, hogy miközben ott járkált a 100 milliárd forintból fölhúzott luxus belügyminisztériumba, amit elfelejtettek megmutatni az embereknek, valamiért szégyelték. Nem értem miért, pedig nagyon szép, különösen szép és emberi Gulyás frakcióvezető úr az, amikor Ferenc József császár márványtáblájával szemben Orbán Viktor miniszterelnök márványtáblája van, ez is olyan nagy szerénységre val, mint az egész frakciójuk és politikai közösségük. Tehát tisztelt frakcióvezető úr, elfelejtett szerintem beszámolni dolgokról a magyar embereknek. Önök hoztak be évente több tízezer legális gazdasági migránst. A Tisza nem hozott be egyet se. Önök hozták be kvótákat, évről évre növelték a kvóták alapján, kvóták, nem csak brüsszeli kvóták, Fidesz Orbán kvóta volt, több tízezer gazdasági migráns lehetett behozni neres munkaerő közvetítő cégeknek. Úgy volt fölépítve a rendszer, tisztelt frakcióvezető úr, de hát ezt ön pontosan tudja, hiszen egyeztetett a feltalálóval, aki most éppen nem ül itt, hogy csak neres cégek hozhattak be sok ezer embert Fülöp-szigetekről, Vietnámból, különböző ázsiai országokból, Törökországból, Kínából, innen-onnan, ahonnan éppen belehetett, és ezzel önök leverték a bérszínvonalat. Már sokszor elmondtam, de szívesen megismétlem itt is az ország nyilvánosság előtt, hogy a munkaerőhiánynak vannak káros következményei, de vannak pozitív következményei is a munkavállalókra nézve. Végre elindulhatott volna egy valódi béremelkedési spirál. Végre elindulhatott volna az önök által Nyugat-Európába elüldözött több százezer honfitársunknak a hazatérte. De ezt önök megakadályozták. Mert miközben eljátszották a migráció elleni, illegális migráció elleni zsándárkot, eközben behoztak több tízezer ázsiai gazdasági migránst, sokszor meggazdagodtak rajtuk, egyrészt a neres közvetítő cégek, a bukott gyáva miniszterelnök testvére, de az egyik testvére ebből lett milliárdos, csak ezekről önök nem szoktak beszélni, hogy behozta ezeket az embereket, általában embertelen körülmények között tartják őket. Igen, frakcióvezető úr, ez is igaznak bizonyult utólag, nézze meg a híreket, érdemes elolvasni, igen. Szóval ezekről önök nem beszéltek. Szintén nem beszéltek önök a kötvénybizniszről. Tegnap már megemlítettem, de mintha erre nem reagált volna. Nincs itt a feltaláló Rogán Antal, aki a mostani vagyonnyilatkozata szerint havonta 25 millió forintot keres egy találmányában. Elhiszi Rogán Antalról, hogy feltaláló? Látott benne ilyen vénát így a hosszú évek alatt, amikor itt együtt ültek egymás mellett? Többet is lekinéz belőle, oké. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor 100 milliárdokat loptak el ezekkel a kötvénybizniszekkel, hoztak be ilyen-olyan bűnözőket az országban, akkor ő hol volt? Akkor miért nem emelkedett itt szólásra? Akkor nem volt gond a migráció? Akkor nem volt gond a migráció? Szóval tisztelt frakcióvezető úr, ön elmondta, hogy hogyan zajlott ez a szavazás. Én azt tudom önnek mondani, nem tudom, hogy sportolta valaha az életében, hogy például egy maratonnál ön hiába áll jól az első 100 méteren, de még a 15. kilométeren is hiába áll jól, hiába veri a mellkasát, hogy ön győzni fog, és ön megállít mindenkit, ez nem elég. Tehát, hogyha az utolsó 100 méteren esetleg ott van az élbolyban, és ön szakítja át a szalagot, hogyha képes lett volna a magyar érdekeket valóban megvédeni, összekovácsolni azt a koalíciót, azt a blokkoló kis... A kiállás ebben kevés. Ez nem ér aranyérmet. Tudja, ezzel önök nem értek el semmit. Ugyanazt érték el, tisztelt frakcióvezető úr, mint korábban, amikor a
a zónákról volt szó, és azokról a helyekről,

ahonnan nem jöhetnek ki a migránsok. Önöket és az országunkat bíróság elé citálták. Ez kevés, hogy önökben volt jó szándék és az illegális migráció megakadályozása iránti szándék. Ezt meg kell tudni oldani. Ön is jogász, szerintem meg kell tudni oldani jogilag megfelelő módon. És képzelj el, hogy ez mindenkinek sikerült, önökön kívül. Nem, semmilyen paktum nem volt. Lengyelországban, frakcióvezető úr, megint hazudik. Lengyelországban nincsenek illegális migránsok. Lengyelország megoldotta ugyanolyan eredménnyel a szabályozását, mint önök, csak ők nem fizetnek, a lengyel emberek, ellentétben a magyarokkal, nem fizetnek 1 millió euró bírságot naponta. Én értem, hogy önök szerint mindenki önök ellen volt, de higgye el, Lengyelország volt legalább olyan nyomás alatt Brüsszelből, mint önök. Mégis meg tudták oldani, mert meg akarták oldani. És arról kezdtem el beszélni, hogy van szerencsém mostanában egyeztetni a június 18-ai, 19-ai Európai Tanácsra készülve diplomatákkal és az igazságügyi minisztérium jogászaival. És képzelje, pontosan elmondták nekünk, hogy mi zajlott. Önök nem akartak megállapodni. Lett volna jogi lehetőség, nem is egy, akár olyan, mint Lengyelországban, akár olyan, mint Finnországban, de önök nem akartak megállapodni. Önök harcolni akartak azért, hogy itt eljátszhassák ezt a cirkuszt, ezt a színházat. És azt sem érdekelte önöket, ön személy szerint sem, hogy 1 milliárd eurót bukott most már Magyarország az önök trehánysága és hitványsága miatt. 1 milliárd euró. A mai árfolyamon is pedig erősebb a forint, mint az önök kormányzása alatt. Ez több mint 350 milliárd forint. Frakcióvezető úr, ön felelt, ugye, a gyermekvédelemért, mint a belügyminiszterünk parlamenti államtitkára. Mennyi mindent lehetett volna ebből a 350 milliárd forintból csinálni? Föl lehetett volna belőle újítani az otthonokat? Lehetett volna béreket emelni, frakcióvezető úr? Ugye lehetett volna. Mennyi mindent lehetett volna a kórházainkban csinálni, Takács Péter képviselő úr? Föl lehetett volna újítani, javítani az összes klímát? Be lehetett volna szerelni, akár a kórtermekbe is? Igen. Önök ezt a pénzt kidobták az ablakon. Más tagállamok ugyanúgy megoldották, nem csak Lengyelország, más tagállamok is megoldották ezt, és mi azon leszünk, hogy mi ezt meg tudjuk oldani. De arra volt jó ez a felkészülés és beszélgetés, hogy világosan elmondták az önökhöz a legközelebb álló diplomaták is, hogy önök nem akartak megállapodni. Önök a KK-n és a csomót kerestek, kimentek, és ugyanezt mondták, mint ön, hogy nagy dírrel, durral mindenkibe beleálltak, mindenbe blokkoltak, majd semmit nem tudtak megakadályozni. Önök több mint egy éve blokkolják, hogy az Európai Tanács következtetéseket fogadjon el, ugye a miniszterelnök személyesen. Lett ennek bármi eredménye? Megállt ettől az unió? Vagy Magyarország beindult? Á, dehogy! Önök nem a nemzeti érdeket nézték, mint ahogy most sem azt nézik, hanem csak cirkuszt akarnak játszani, de ezt ma már senki nem hiszi el, frakcióvezető úr.

0: És tisztelt Gulyás frakcióvezető úr és Rétvári frakcióvezető úr, még egy dologról felejtenek el önök mindig beszélni. Ez is tegnap derült ki, eddig is sejtettük, de tegnap ezeken a felkészítőkön kiderült. Önök konkrétan migráns tábort akartak építetni Vitnyéden az osztrák határ mellett milliárdos közpénzen. Megvan a titkos kormányhatározat, kedves Pócs János, be fogjuk mutatni, és azt is, hogy miért faroltak ebből ki. Erről miért nem számoltak be a szavazóiknak, hogy nem a Tisza, nem a Mi Hazánk, nem a DK, hanem a Fidesz, KDNP kormány akart közpénzen migráns tábort építetni. Ezzel akartak megfelelni a migráns paktumnak. Ki fogjuk hozni ezeket a kormányhatározatokat és minden hivatalos dokumentumot, és utána majd beszélgetünk erről még, frakcióvezető úr. Gulyás Gergely frakcióvezető úr óva intett minket az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Már-már ilyen Varga Csaba-féle jogelméleti fejtegetésekbe is kezdett. Én értem, hogy ez problémát okoz önöknek, hogy nem is feltétlenül önnek, de az itt megint meg nem jelenő Lázár Jánosnak, vagy éppen a nagy feltalálónak, vagy a magyar emberek. Látom, hogy a volt főnöke azért 36 év képviselőség és 20 év miniszterelnökség után végre 9 millió forintot össze tudott spórolni. Innen is gratulálunk neki, ha megszorulna, akkor szívesen gyűjtünk neki. Én értem, hogy kiadták önöknek, nem kell idegeskedni, Pócs képviselő úr. Értem, hogy kiadták önöknek, hogy minden módon akadályozni kell, hogy Magyarország szinte utolsóként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, de van egy rossz hírem. A Fidesz szavazóknak a többsége is egyetért azzal, hogy a meglévő Fidesz szavazók többsége is egyetért azzal, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. És értem, hogy önök mitől félnek különösen, még egyszer mondom, nem ön személyesen, hanem a többiek, hogy 2021-ig visszamenőleg fog tudni vizsgálódni az Európai Ügyészség. Az 5 év, ott már azért lesznek dolgok, ugyan nem tud vizsgálódni 10-12 évre visszamenőleg, amikor kezdődött, talán ön is emlékszik az Elios ügyre, és hogy mivel alapozta meg a nemzet veje a vagyonát, és mivel vált most már nem csak Magyarország, hanem Európa egyik leggazdagabb emberévé. Én értem, hogy önöknek ez problémát okoz, de a magyar emberek ezzel egyetértenek, és majd valamikor reményeink szerint 2027 elején el is kezdődik ennek a munkának a dandárja. Ha majd problémáik lesznek az Európai Ügyészség munkájával, vagy ha nekem problémám lesz, akkor ezt megvitatjuk, és módosítunk a szabályokon. Egyelőre nem hallottam a többi 24 vagy 23 tagállamban problémát. Ön a román példát említette, az egy teljesen speciális dolog, ugye az nem az Európai Ügyészség, az egy teljesen más. Ott Amerika is beleszólt a dolgokba. Én nem tudom innen megítélni, képviselő, de szerintem ön sem, hogy RMDSZ-es politikusok követtek el bűncselekményt, bárhogyha az erdélyi magyarokat megkérdezzük akárhol, szerintem sokan úgy vannak vele, hogy nem minden az, aminek látszik. Én azt gondolom, hogy nekünk most inkább Magyarországgal kell foglalkoznunk, és mivel ön is jogász, és én is jogász vagyok, szerintem hagyjuk ezeket a feladatokat az igazságszolgáltatásra, az ügyészségre. Ön nem bízik az Európai Ügyészségben, viszont magyarok milliói, szinte a magyarok többsége, azt is mondta, nem lehet, hogy egész Magyarország nem bízott a Polt Péter féle a Fideszes ügyészségbe. Várt! Nem mondhatja a frakcióvezető, hogy nem vártunk türelmesen, vagy a magyar emberek nem vártak türelmesen, hogy a Polt Péter féle, vagy a jelenlegi ügyészség tegyen bármit. Például mondjuk a Magyar Nemzeti Bankból ellopott több 100 milliárd forint ügyében. Én ben is mentem még a jelenlegi legfőbb ügyészhez, aki megmagyarázta, hogy mit, miért nem lehet csinálni. Majd érdekes módon a választások után 2 nappal elkezdtek ügyködni és aktívkodni. Szerintem nem mondhatja, hogy keveset vártak a magyar emberek, hogy néhány bűnözőt, akár önök közül, Balla képviselő úr, akár máshonnan, az igazságszolgáltatás elé citáljanak. Tudja, nagyon kevés országban fordul elő az, hogy volt képviselők, jelenlegi képviselők ellen folyik egy eljárás nagyon súlyos bűncselekmények miatt, ugyanott tanultuk a büntetőjogot, bár ha jól emlékszem, más eredménnyel végeztünk a büntető szakvizsgán, de ezt majd elmondja a nyilvánosságnak, ha akarja, ha nem, akkor nem kell. Szóval, ha jól emlékszem, nagyon kevés olyan ország van, frakcióvezető úr, Nagyon kevés olyan ország van, frakcióvezető úr, ahol 10 éves börtönbüntetéssel fenyegetett bűncselekmények esetén nem vesznek őrizetbe valakit. Nem veszik őrizetbe a volt igazságügyi miniszter helyettest, pedig ön is ismeri, és én is ismerem a vonatkozó jogszabályhelyeket, hogy mikor kell vagy lehet őrizetbe venni valakit, szökés, elrejtőzés veszélye esetén, bűnismétlés veszélye esetén, tanúk vagy az eljárás befolyásolása esetén. Kérdezem öntől nem mint frakcióvezető, mint jogász, vajon fennáll-e egy igazságügyi miniszter helyettesnél, aki ismer mindenkit az igazságszolgáltatásban, a bírósági vezetőket, az ügyészségi vezetőket, vagy a nyomozóhatóságnál a rendőrségi vezetőket, ismeri a végrehajtók vezetőit, vajon fennáll-e a veszélye ön szerint, hogy esetleg befolyásolja az eljárás sikerességét? Szerintem egyetértünk, hogy igen, világbotrány, hogy ebben az ügyben Völner Pált a mai napig egy percre sem vették őrizetbe, nem azt, hogy nem tartóztatták le, azért nem tudta a bíróság letartóztatni, mert az önök ügyészsége, a fideszes ügyészség nem terjesztett elő ilyen indítványt. Enélkül a bíróság nem tud eljárni. De mondhatnám Simonkát, mondhatnám Boldog Istvánt, elhúzódtak 10 évig olyan ügyek, amelyek normál esetben 2-3 évig tarthatnának. És a mai napig egyik volt kollégája sem ül benne a Hűvösön. Szerintem ezzel ön sem ért egyet, úgyhogy nem lesz baj szerintem, hogy végre visszanyeri az igazságszolgáltatás, a nyomozóhatóság a függetlenségét, és esetleg még az Európai Ügyészségtől is kapnak egy kis segítséget. Sajnálom, hogy nem sikerült elvégezni a feladatát, amivel megbízta a bátor utcai harcos, basically street fighter. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akár tetszik, akár nem. Kedves Gulyás Gergely beszélt sok mindenről a szuverenitásvédelmi hivatal kapcsán. Nem beszélt a 3x3-as ügynök kutatási igazgatóról. Ön egyetértett azzal, hogy egy tudottan, igazoltan 3x3-as ügynök kapjon majd 5 millió forintot havonta, és védje a szuverenitást? Ön egyetért ezzel? Nem hallottam eredményeket, hogy mit ért el ez a hivatal. Egy ilyen bizonytalan mondatot hallottam, hogy hatóság, nem hatóság. Miért fizettek az emberek évente 6 milliárd forint közpénzt erre a hivatalra? Tudja, van ez a Lánci nevű bohóc elnök ennek a hivatalnak, vagy volt most már csak, aki mindenkit fenyegetett, engem az elejétől fogva, irogatott. Képzelje, Torockai elnök úr a Facebookon irogatott nekem, a szuverenitás védelmi hivatal elnöke. Mondjuk kiröhögték még a saját követői is. Én jeleztem akkor Bohóc elnök úrnak, hogy esetleg írjon egy hivatalos levelet, írja alá, pecsételje le. A mai napig várom ezt, kedves frakcióvezető úr. Önök létrehozták egy hivatalt, vagy bármit, 6 milliárd forint közpénzért, ahol az elnök vagy ki, aki szolgálati autókkal luxusban tengődött, mint a megafonos képviselőtársa, létrehoztak egy hivatalt, és nem képesek egy hivatalos levelet megírni. Nem gondolt, hogy segíteni kéne nekik, hogy egy pecsétes, aláírt, dátumozott levelet esetleg létrehozzanak? De kedves képviselőtársaim, itt nem csak erről a szuverenitásvédelmi sóhivatalról van szó. Örömmel értesítem önöket, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal vezetőjétől is megszabadultunk, őt is leváltottuk. Nem fenyegette senki, csak úgy vagyunk vele, hogy nem egy politikai komisszárnak kell ellenőriznie a kormányzati működést, és örömmel jelentem be Magyarországnak, hogy nem egy pártkatona lesz a vezetője, mint ami eddig volt, hanem Ruf Bálint miniszter úr nyilvános pályázatot írt ki a kormányzati ellenőrzési hivatal vezetésére. Kicsit más. És örülök annak is, hogy nem sokára beterjesztésre kerül a 16,4 milliárd euró uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomag, és mivel ma talán az eddigieknél nagyobb figyelmet kaptak a vagyonnyilatkozatok, ezért örömmel tudom azt mondani, hogy egy sokkal szigorúbb, egy teljesen átalakított vagyonnyilatkozati rendszer lesz a jövőben Magyarországon, ahol nem lehet büntetlenül megúszni azt, hogyha valaki hazugságokat ír be, hogyha valaki teljesen hülyének nézi a magyar embereket. hogyha valaki azt állítja, hogy feltaláló, és így próbálja tisztára mosni az ellopott százmilliókat, vagy éppen milliárdokat, ahol számot kell tudni arról, hogy az ide bejönni gyában Lázár Jánosnak hogyan lett mondjuk kormánytisztviselőként, miniszterként, államtitkárként pár év alatt 47 ingatlana, vagy éppen a családjának milyen vagyona halmozódott föl. Remélem, hogy meg tudja szavazni a megújult Fidesz, hogyha van ilyen, ezt a jogszabálycsomagot, mint ahogy nagy öröm számomra, hogy tegnap megszavazták a devizahiteleknél a végrehajtási járások felfüggesztését, mondjuk eddig is megtehették volna. Ugyanúgy öröm számunkra, hogy megszavazták a saját képviselői keretüknek is a csökkentését, meg egy kicsit a fizetésük csökkentését, itt ezt is megtehették volna. Senki nem tartotta önöket vissza lovas szekér, hogy 50 milliárd forintot megspóroljanak. Örülünk, hogy itt lehetünk, és tudjuk önöket ebben is inspirálni. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés! Örömmel állapítom meg, hogy mai ülésünkön 42 percig, azaz 9 óra 45 percig sikerült a személyeskedéseket elkerülni. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az időtávot közös erővel növelni tudjuk. Most pedig napirend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, lesz-e demokratikusabb választási rendszer címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben frakcióvezető úrnak.
2: Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt szeretnék válaszolni arra, amit miniszterelnök úr mondott a Mi Hazánk mozgalomról. Valamiért állandóan össze akarja házasítani a Mi Hazánk mozgalmat, hol a Fidesz-KDNP-vel, most éppen már a DK-val is. És ugye miniszterelnök úr nagyon szereti ezt a szót használni, hogy delirál, ugye, amikor éppen sértegeti az ellenzéket. Tehát ez volt szerintem a delirálás csúcsa, amit most miniszterelnök úr csinált. A Mi Hazánk mozgalmat látja már a DK mellett, miközben a két legfontosabb emberét, a két jobb kezét, Ruf Bálintot az SZDSZ-től és Botka László mellő hozta, Tóth Pétert pedig, aki korábban az MSZP kampányát csinálta, szintén a balliberális oldalról csinálta annak, vagy hozta, és ugye Ruf Bálint ráadásul még amellett a Pikó András mellett volt tanácsadó, aki éppen a DK támogatásával lett Józsefváros polgármestere. Tehát szerintem, hogyha valaki delirál miniszterelnök úr ma, akkor az mindenféleképpen ön. És akkor nézzük azt a választási rendszert, amiről ma már itt elkezdtem beszélni. És nagyon örülök annak, hogy itt van miniszterelnök úr, és hogy válaszol. Ugye ez még egy új dolog, ezt még szokni kell, hogy a parlamentnek, az üléseknek van, úgy tűnik, értelme. Bár erre majd azért a végén kitérek, hogy valójában van-e értelme, vagy csak a Netflixet ugye lecseréltük, most mindenki ezt néz az országban. Én szeretném, hogyha lenne is értelme, tehát nem csak show műsorról szólna az országgyűlés, bár tagadhatatlanul izgalmasabbá vált, de jó lenne, hogyha lenne is valami hatása. Például mondjuk nem beszélne mellé miniszterelnök úr, amikor ugye a szuverenitásról és a választások tisztaságáról beszélünk, most már nagyon sokszor beszéltünk róla, és ugye az előbb elkezdtem felsorolni, hogy a Tisza párt 53%-ot kapott a választópolgároktól, de 71%-kal ülnek itt a mandátumok kiosztásakor, a Fidesz-KDNP 39%-ot kapott, de a mandátumok esetében csak 26%-kal ülnek itt az országgyűlésben, a Mi Hazánk mozgalom pedig 5,6%-ot kapott, és csak 3%-a ugye a mandátumoknak, ami a Mi Hazánk frakcióhoz tartozik. Ennek egyszerű oka van, hogy ez a választási rendszer, ez nagyon régóta rendkívül aránytalan és igazságtalan. Ennek ugye a fő oka, mint ahogy mindannyian tudjuk, az úgynevezett győztes kompenzáció, amely mindig előállítja ezt a teljesen aránytalan helyzetet, ami szerintem szüli azt a szituációt, amit itt tegnap is láttunk, amikor itt egymás diktatúra építéssel és pártállam építéssel vádolták a Tisza párt és a Fidesz-KDNP képviselői. Szerintem mind a ketten egymást nyugodtan vádolhatják pártállam képítésével, mert ezt láttuk az elmúlt 16 évben is, és ennek a képítését látjuk jelenleg is, és erre szeretnék egy-két példát még azért itt fölhozni. Ugye a szuverenitásról beszéltünk, és ugye az Európai Ügyészséghez való csatlakozásnál nekem azért két problémám van ezzel az Európai Főügyésszel, ugye az előbb már hallottunk róla, ugye azokat a teljesen egyértelműen politikailag motivált eljárásokat, amelyeket székelyföldi magyar, székely polgármesterek ellen indított, azokban az ügyekben felmentések születtek Romániában a bíróságokon, tehát kimondhatjuk azt, hogy valószínűleg igenis állt mögötte valamilyen magyar ellenesség, a másik pedig az, hogy amit többször kérdeztem már, hogy Ursula von der Leyent a mai napig nem számoltott el, pedig 2022 óta elvileg a korrupció gyanús ügyét a Pfizer vakcina beszerzés ügyében állítólag vizsgálják, tehát nem nagyon értem, hogy mondjuk az integritás hatóság jogkörének a bővítése helyett miért gondolja azt miniszterelnök úr, hogy jobb lemondani megint egy kis szuverenitásról és az Európai Ügyészséghez csatlakozni, de nekem különösebben nincs ezzel problémám, annak pedig örülök, hogyha 2021-ig vizsgálni fognak mindent, sőt jobban örülnék annak, hogyha már elmondtam tesz, az elmúlt 36 évet vizsgálnák át, a 2010 előtti kormányok ügyeit is szerintem át kellene vizsgálni. Tehát a helyzet az, hogy alkotmányozni lehet 53%-kal. Szerintem ez helytelen, alkotmányozó nemzetgyűléssel kellene alkotmányozni, és azt is rendkívül nagy problémának tartom, amiről ma még itt egy szó sem esett, hogy miközben szuverenitásról, demokratikus választásról, demokratizálódásról beszél miniszterelnök úr, közben azt látjuk, hogy a közmédiát, a múltkor még nem is annyira komolyan mondtam, hogy az RTL-nek adják át, de most már teljesen komolyan mondom, mert ma még itt ez nem hangzott el, hogy Tar Zoltán kit bíz meg kormánybiztosként a független, objektív, demokratikus közmédia kialakításáért. Hát tudja, ki lesz az? Grósz Judit, aki az RTL digitális területekért felelős vezérigazgató helyettese volt korábban. Ugye múltkor felsoroltam, hogy a három kormányszóvivőjük közül kettő az RTL-től érkezett, Tárkányi Zsolt, aki már a kormányban van, az RTL-től érkezett, és most az RTL-re akarják rábízni, hogy a közmédiát kialakítsa, arra az RTL-re, aminek a stúdiójában én, mint parlamenti frakcióvezető és pártelnök, még soha az életben nem láttam. Soha nem jártam ott, soha az életben nem kaptam még arra lehetőséget, Tárkányi úr, meghívtak önök egyetlen egyszer az RTL stúdiójában, hogy élőben tudjak ott beszélni. Hát ne hazudozzon, az RTL a legelfogultabb...
1: Frakcióvezető úr, lejárt az időkerete. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki reagálni? Igen, miniszterelnök úr, a szó.
0: Köszönöm szépen. Mennyi időm van erre?
1: 5 perc.
0: Köszönöm szépen. Nem szeretnék, de muszáj, úgy tűnik. Hagy mondjam el, hogy elnök úr, hát legalább ne hazudjon bele Tárkányi Zsolt személyben. Ő is készített önnel interjúkat, de hogyha gondolja, akkor nem tudom, nekem kell eljárnom, hogy az RTL-hez bemenjen. Ha ön szeretné megtartani, elnök úr, ha szeretné ön megtartani a jelenlegi közmédiát, akkor szóljon, de akkor ezt mondja el a Mi Hazánk szavazóknak is. Szerintem egyetértünk abban, hogy vállalhatatlan, ami jelenleg a közmédiában zajlik és zajlott sok éve. De visszatérve a választási rendszerre, ugye az volt a kérdése a felszólásnak, hogy lesz-e igazságosabb választási rendszer. Elintézhetném egy szóval is, hogy lesz, de belemeltünk a részletekbe is. Ugyan azt mondja mindig és hivatkozik, hogy mennyire igazságtalan és aránytalan a jelenlegi választási rendszer, de megköszönném, hogyha akkor elmondaná a saját szavazóinak is, hogy milyen a többi európai rendszer. Ilyen szavazati arányjal, amit a Tisza elért, az Egyesült Királyságban lehet, hogy 90%-unk lenne a parlamenti mandátumokat tekintve, Franciaországban a nemzetgyűlésben lehet, hogy 95%-unk lenne ezzel az arányjal, és vannak valóban, van egy-két olyan tagállam, Németország, ahol arányosabb a rendszer, és ott, ahol nincs ilyen győztes kompenzáció, de talán azt is látja az elnök úr, ha követi a Metán, vagy máshol, más ilyen idegenszívű médiumon a nemzetközi politikát, hogy elég sok országban van kormányválság. Tehát azért azt szerintem, hogy belekerült egyfajta győztes kompenzáció rendszerbe, az azért alakult így, de talán erről Gulyás frakcióvezető többet tud mondani, hogy legyen egyfajta kormányzati stabilitás. Abban teljesen egyetértünk, hogy ezzel visszaélni nem szabad, hogy ezt nem kell növelni, és abban is egyetértünk, hogy nem ildomos a választási körzeteket folyamatosan átírni, ráadásul úgy átírni, megpróbálni maguknak kedvezni. Nyilván ez nem célunk. A mi célunk a következő választásokat már a jelenleginél egy valóban demokratikusabb, igazságosabb, ha úgy jobban tetszik, arányosabb választási rendszerben tartani. Mi ellentétben itt a hazugságokkal és vádakkal, mi valóban szeretnénk egy demokratikus rendszert kialakítani. Önök azt írják, hogy itt június 30-ig már mindent el kéne intézni. Hát pont ez akadályozna meg minket abban, amit vállaltunk a működő és emberséges Magyarország programjában, hogy egy átfogó társadalmi és szakmai politikai egyeztetést tartsunk majd az új választási jogszabályokról. Elmondtam én magam is világosan többször a kampányban, hogy be fogjuk vonni nem csak a parlamenti pártokat, hanem a parlamenten kívüli pártokat, hogy a barátaikkal, a DK-val és a Momentummal is tudjanak közösen javaslatokat tenni. Nem tudom, nincs itt ugye Ruf Bálint, nem biztos az én tisztem megvédeni, de arról szeretném biztosítani frakcióvezető úr, hogy Ruf Bálintnak a teremben ülő összes ember közül a legnegatívabb a véleménye a DK-ról. Tehát őt azért ne vállaljuk szerintem a DK-val való kollaborációról. De azt tudom még önnek elmondani, mert van időm, hogy Magyarország jelenleg, talán ő is tudja, látja, nagyon súlyos problémákkal küzd. Amikor az emberekkel beszélgetek, akár én, akár a kollégáim a választókerületükben, akkor az egészségügyi problémákról, az egészségügy összeomlásáról beszélnek, arról, hogy hónapokat kell várni vizsgálatokra, néha éveket, kezelésekre, kedves Takács Péter, nem akarom megzavarni a vágás közben. A magyar emberek az oktatásról beszélnek, hogy egyre nagyobb a tanárhiány, várják az előremutató intézkedéseket. A magyar emberek a magyar vidéken az elképesztő inflációs sokkról beszélnek. Lehet, hogy most éppen lejjebb van az infláció, de sajnos ezt a magyar emberek még nem tudták kiheverni. A lakhatási nehézségekről beszélnek. Arról beszélnek, hogy milyen nehezen jönnek ki a fizetésükből, hiába hallgatják meg itt a képviselőasszonynak a győzelmi jelentését minden nap, valahogy ezzel nem tudnak fizetni a boltban, tisztelt képviselőasszony. De ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk foglalkozni a választási rendszer reformjával, a választási jogszabályokkal, sőt, elmondtam azt is, elnök úr, hogy a párt finanszírozás kérdését is felül fogjuk vizsgálni. Mi elfogadhatatlanak tartjuk, és a magyar emberek többsége is, hogy néha olyan pártok kapjanak több százmillió vagy akár milliárdos támogatást, akiknek a ciklus végén 0% a támogatottsága, és maguk is elmondják, hogy nem akarnak elindulni egy választáson, vagy egyáltalán képtelenek összegyűjteni 20 000 ajánlást. Úgyhogy szerintem ott is meg kell jobban jeleníteni az arányosságot, azt, hogy kik mögött áll valódi társadalmi támogatottság, de nem fogjuk ezt mi magunk eldönteni, mert tudom, hogy azt mondta, hogy furcsa az, hogy van valódi parlamenti vita, és a parlamentnek van újra szerepe, és ezt szokni kell. Értem én, hogy ez furcsa, és ezt is szokni kell, de mi tényleg szeretnénk egyeztetni, főleg ilyen fontos jogszabályok tekintetében, mint ami a választásokról szól, úgyhogy nyitottak leszünk az önök javaslatára is, illetőleg az ellenzék egyéb javaslataira is, de parlamenten kívüli pártok és a magyar emberek javaslataira is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője, a Kárpátalján élő magyarok sorsa közös nemzeti ügy címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A miniszterelnök a múlt héten bejelentette, hogy Magyarország megállapodásra jutott Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási jogainak bővítésével kapcsolatban és nemzeti jelképeik használatával kapcsolatban. Szögezzük le, hogy ez nem plusz bővítés, hanem a 2014-15-ben elvett jogoknak a visszaadása, illetve azoknak a jogok szűkítésének a megszüntetése, amit a krími annexió óta az ukrán kormány és az ukrán parlament, az azóta eltelt ciklusok ukrán kormányai és parlamentjei véghez vittek a őshonos nemzeti kisebbségekkel szemben. Azt gondolom, hogy ez a megállapodás, ez egy örömteli dolog, és ehhez gratulálok a kormánynak, hiszen ez egy fontos előrelépés a nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatban, illetve a kárpátaljai magyar testvéreink védelmével kapcsolatban. Fontos, hogy ez a megállapodás abban a 11 pontos keretben zajlott, aminek a keretében már az elmúlt 2 évben is zajlottak a tárgyalások. Köszönet minden diplomatának és kormánytisztviselőnek, akik az elmúlt 2 évben és az elmúlt 1 hónapban is részt vettek ezeken az egyeztetéseken, és kialakították azt az eredményt, amelyet a miniszterelnök bejelentett. A határokon átívelő nemzetegyesítés a külhoni magyarok megmaradásáért, jövőért, nyelvi, kisebbségi jogaiért folytatott küzdelem, közös nemzeti felelősség. Parlamenti patkon és kormányzati ciklusokon átívelő közös felelősség. Ebben egyetértünk, és a kormánynak minden ezirányú erőfeszítését támogatjuk és támogatni is fogjuk. És nyilvánvalóan különösen igaz ez a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyar közösségre, akinek a jogait az ukrán kormány immár több mint 1 évtizede folyamatosan szűkíti és csorbítja. A legfontosabb előre lépésnek a nemzetiségi iskolák rendszerének visszaállítását tartom. Azt gondolom, hogy ez a kulcsa a felnövekvő nemzedék magyar anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben a kérdésben, hogy ennek a megállapodásnak, a szakértői szintű megállapodásnak sikerült létrejönnie. Ugyanakkor egy aggályt vetnék föl tisztelt képviselőtársaim, hiszen a kárpátaljai magyarok emlékezetében, illetve mindannyiunk emlékezetében számos olyan esemény van, amelyben emlékszünk rá, hogy az ukrán kormány, valamelyik korábbi ukrán kormány megígérte ezeket a dolgokat, de nem teljesítette. Ilyen volt akkor, amikor Magyarország támogatta Ukrajna Európai Uniós társulási megállapodását is, hiszen az ukrán kormány ígéretet tett a kisebbségi jogok bővítésére és visszaállítására. Sajnos ezután ez nem történt meg, sőt, további jogszűkítésre került sor, tovább nehezítve a kárpátaljai magyar közösség életét. Az elmúlt 4 év háborús helyzete rendkívül megviselte a kárpátaljai magyar közösséget, de a kárpátaljai magyar közösség erős és élni akar. Ezt mutatja az elköteleződés, hogy az elmúlt 4 évben, bár létszámban megfogyatkoztak, egyetlen egy magyar intézményt sem kellett bezárni Kárpátalján. A gyülekezetek, az óvodák, az iskolák, a kulturális intézmények, a beregszászi azóta egyetemmé vált főiskola is működik, és a magyar élet színhelyei ezek, ezeket óvni, védeni és támogatni kell. Mi azt kérjük a magyar kormánytól, hogy a garanciákat, azokat mutassa be és tartassa be az ukránokkal. Hogy legyen egy konkrét menetrend határidőkkel, vállalásokkal és garanciákkal, ha szükséges nemzetközi megállapodás keretében fogadja el a magyar és az ukrán parlament is ezeket a garanciákat, ezeket a vállalásokat, hogy ne tudjon kibújni egy következő vagy a mostani ukrán kormány ezekből a vállalásokból, hiszen közösen van felelősségünk annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyar közösség visszakaphassa azokat a jogokat, amelyeket tőlük elvettek. Hiszen az ukránok azt állítják, hogy az Európai Unióba igyekvő országról van szó. Egy Európai Unióba igyekvő országnál elfogadhatatlan az, hogyha őshonos nemzeti kisebbségek jogait szűkítik, megvonják, vagy olyan fajta nemzetiségi alapú vegzálásnak vannak kitéve a magyar közösség tagjai, amilyet ezt Kárpátalján az elmúlt években, illetve egy évtizedben tapasztaltunk. Mi is mindenkor kiálltunk, és ki is fogunk állni a kárpátaljai magyarok jogaiért. Örülök, hogy a 11 pontos keretben történt ez a megállapodás. Elmúlt években, az elmúlt például augusztussal 6-7 pont körülbelül már körvonalazódott. Örülök, hogy ez tovább lendült, és továbbiakban is. Azt reméljük, és azt kérjük a kormánytól, hogy mindenben tartassa be az ukránok vállalásait, azt mutassa be a magyar parlamentnek és nyilvánosságnak, illetve a törvény garanciáin keresztül tartassa be ennek az ütemtervét, hogy ez alól kibújni ne lehessen, és a kárpátaljai magyarok visszakaphassák teljes mértékben nyelvi, oktatási és kulturális jogaikat. Köszönöm szépen.
1: Kérd Velkei György László kíván a kormány részéről válaszolni. Államtitkár úr, öné a szó.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, képviselő úr. Ön kedves képviselő úr, közös ügyről beszél Kárpátalja kapcsán, a kárpátaljai magyarság kapcsán. Rendben, szép ilyen közös ügyeket megnevezni, fontos kérdésekért közösen kiállni. Nagyon szimpatikus volt a felszólalása, köszönet érte. De emlékeztetem arra, hogy ön annak a politikai közösségnek a tagja, amely kisajátította és magyarok millióitól elvette nemzeti jelképeiket, amely politikai ellenfeleit minden eszközzel ki akarta taszítani a nemzet köréből, amely úgy gondolta, hogy csak az lehet jó magyar, aki a NER része. De ebben éltünk, ön is pontosan tudja. Az ön politikai közösségének tagjai voltak azok, akik képviselőtársamat szlovák asszonynak nevezték, plusztán azért, mert felvidéki származású. Mindketten, akik részt vettek ebben az aljasságban, itt ülnek most ön körül, a parlament soraiban, igaz, nincsenek jelen. Ön annak a politikai közösségnek a tagja, amelynek vezetője a szélsőségesen magyar ellenes George Simeon elnöki kampánya mellé állt. Ön annak a politikai közösségnek a tagja, amely éveken át hergelte a magyarokat, mit sem törődve a kárpátaljak helyzetével. És ön is pontosan tudja, hogy ha mi, a Tisza képviselői, önkéntesei és szimpatizánsai nem adunk bele mindent, nem visszük a bőrünket a vásárra, nem szállunk szembe bátran a romlott hatalommal, nem kockáztatjuk személyes boldogulásunkat, családjaink nyugalmát, nem megyünk végig az úton, nem építünk kemény munkával valós alternatívát, akkor most is pontosan ez a világ lenne, ami eddig volt. Hazárulózással, riogatással, megosztással, a határon túliak politikai eszközként történő használatával, a nemzeti jelképek kisajátításával. De, hála Istennek, a munkánknak és a magyar emberek bölcsességének már nem ez van, ennek már vége van. És most azt mondja, hogy legyen közös ügy. Rendben. De nem felejtjük el, hogy a fentiekért ön is felelősséggel tartozik. Önök, a legszimpatikusabb ellenzéki képviselők is felelősséggel tartoznak, és egyszer majd remélem nem is soká bocsánatot tudnak majd kérni ezekért a bűnökért. Szóval a közös ügy. Arról tudom tájékoztatni, hogy hamarosan, még ezen a héten a frakciók vezetői további információkat kapnak majd a megállapodás részleteiről és a további teendőkről. Ukrajna a szomszédunk, 100 000 magyar testvérünk hazája. Elsősorban az ő érdekükben törekszünk konstruktív kapcsolatokra Ukrajnával. Ebben a tekintetben is van hova fejlődni, és hatalmas utat tettünk meg az elmúlt hetekben a kárpátaljaiak érdekében. Ahogy azt többször egyértelművé tettük, Ukrajna csak akkor léphet előre az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatban, ha kötelezettséget vállal a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati és politikai jogainak teljes körű rendezésére. A magyar kisebbséget megillető jogok biztosításának tükröződnie kell, és tükröződni is fog az Ukrajnával szemben támasztott Európai Uniós elvárásokban. Azt a kitárgyalt megállapodást a legmagasabb politikai szinten fogjuk megerősíteni, és garanciákat fogunk kérni és kapni arra, hogy be is tartsák az ukránok. Az Európai Unió részéről is garanciákat fogunk kapni erre. Az ukrán fél vállalta a tárgyalásokon elért megállapodások törvényi átvezetését és beépítését az Európai Uniós elvárásra készített cselekvési tervbe. Ennek megvalósulása esetén Magyarország támogatni fogja a klaszter megnyitását Ukrajnával, az Európai Bizottság részéről figyelemmel fogják kísérni a végrehajtást, hiszen az Európai Unió tekintettel arra, hogy a kisebbségek védelme integráns részét képezi az uniós értékeknek, a magyar kérésnek megfelelően rögzítette az Ukrajnának megküldése kerülő uniós levélben, hogy Ukrajnának összhangba kell hoznia a cselekvési tervét a magyar-ukrán tárgyalások eredményével. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, amennyiben Ukrajnának 10-15 éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy, ahogy ezt korábban jeleztük hazánk, jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart majd a kérdésben. Köszönöm megtisztelő figyelmet!
1: Előtti felszólalásra jelentkezett Panyi Miklós, a Fidesz képviselője, Brüsszel diktál, az országgyűlés pecsételt címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőhölgyek és urak. Több kérdésben reagálnék én is, amik elhangzottak. Miniszterelnök úr is megtisztel jelenlétével, és örülök, hogy itt van, és Facebookon is megtisztel időnként jelenlétével. Migráció kapcsán ugye ez egy szuverenitási kérdés. És azt rögzítsük, hogy Magyarországon ma Európában a legszigorúbb idegenrendészeti és vendégmunkás szabályozás van érvényben. Ez ténykérdés, ezért nincsenek ma Magyarországon illegális migránsok, és ezért van ma Magyarországon az EU-ban a legalacsonyabb a harmadik országbeli munkavállalók száma. Ez ténykérdés, és az is tény, hogy önök azt ígérték, hogy június 1-től ezt a rendszert megszüntetik, teljes mértékben betiltják a külföldről, harmadik országból érkező vendégmunkásokat. Ezt nem tették meg, cserébe egy olyan módosítást eszközöltek, hogy keresztény országokból érkező munkavállalók helyett majd muszlim országokból érkező vendégmunkások felé tolják ezeket a munkáltatókat. Kérem, konzultáljanak szakértőkkel. De ha már migráció és migrációs paktum is szóba jött, miniszterelnök úr ott állt von der Leyen bizottsági elnök asszony mellett, aki egyébként egy korábbi interjúban úgy beszélt, hogy senki által meg nem választott tisztviselő. és világossá tette von der Leyen elnök asszony, hogy a migrációs paktum végrehajtása mindenki számára kötelező, egységes szabályok vonatkoznak, és ezen dolgozik a magyar kormánnyal is. Miniszterelnök úr, zárjuk rövidre akkor ezt a vitát. Egyetlen egy mondatot várunk öntől. Mondja ki ezt az egy mondatot, nem fogjuk végrehajtani a migrációs paktumot. Ezt az egy mondatot várjuk öntől. Zárjuk rövidre akkor a vitát. Ha nem mondja ki, az is válasz lesz. Szuverenitási kérdés. Szuverén magyar külpolitika elhangzott. Nagycsak képviselőtársam is beszélt erről, fontos ez a megállapodás Ukrajnával. Ahogy miniszterelnök úr hívja, ez egy történelmi jellegű megállapodás, az elmúlt 10 év után ez egy óriási eredmény. De miniszterelnök úr, hogyha ez így van, akkor ön ennek a megállapodásnak a megszületését, ennek a megállapodásnak a bejelentését, azt miért nem az ukrán elnökkel egy készfogás keretében, mondjuk Kárpátalján, Beregszászon, Munkácson vagy Ungváron teszi meg? Miért Párizsban egy kastély szalonjában van ez a bejelentés? Ugye az történt, hogy ön elment Brüsszelbe, elment Berlinbe, elment Párizsba. Nem tudom, ezeknek a vezetőknek egyébként megemlítette azt, hogy ők bukott politikusok, hiszen a népszerűségük az 20% alatti, vagy megkérdezte őket, hogy a migrációs paktumot egyébként ők támogatták-e, és miért fogadták elők vagy korábbi koalíciós kormányuk, vagy éppen a belga miniszterelnököt macskasimogatás közben, hogy egyébként a belga állam miért képmutató, amiről erről szintén ön nyilatkozott, hogy Belgiumban belga cégek kiskorúakat foglalkoztatnak például bányákban, és a belgák időnként száraz tésztát küldenek nekik. 2024-ben volt az interjú áprilisban, elküldöm a miniszterelnök úrnak szívesen, de nem ez a lényeg, hanem az történt, hogy ön tárgyalt Berlinben, Párizsban, majd ezt követően, miután volt egy deal, hogy ön és a magyar kormány Ukrajna számára kinyitja a csatlakozási tárgyalások lehetőségét, elengedi a békekeretnek a kifizetéseit, ön ezt az ukrán pozíciót, a magyar korábbi magyar pozíciót feladta, és hogy előre rohanjon, kénytelen volt bejelentenie ezt az ukrán-magyar, kárpátaljai magyar kisebbségekre vonatkozó megállapodást. Tehát alapvetően a dinamika az így nézett ki, és ezért nem várt arra, hogy ön elmenjen Kárpátaljára, tehát ennyit a szuverén magyar külpolitikáról. Országgyűlés és az országgyűlés tekintélye szuverenitás, ugye arról is beszélt, hogy egy politikai csomagot, politikai megállapodást kötöttek Brüsszelben. Nagyon intenzív lesz a jogalkotási munka az országgyűlésben. Ez azt jelenti, hogy bejönnek ezek a jogszabálycsomagok, és itt az országgyűlésnek lehetősége lesz azokat elfogadni. Itt alapvetően nyomógombok lesznek a tiszás képviselők. Ez fog történni, bejönnek ezek a jogszabálycsomagok, nem lesz róla vita, nem lesz benne módosítási lehetőség, és alapvetően az országgomb pecsételni fogja azokat a brüsszeli jogszabálycsomagokat, amiket Brüsszelben kidolgoztak. És ha már szuverenitási kérdés, miniszterelnök úr, és nem válaszolt tegnap el Ruf miniszter úr, miért párti e-mailekről irányítják jelenleg az országot, százával küldözgetnek párt e-mail címekről, kormányzati anyagbekérőket, és ha már Vejkei úr is itt van és beszélt arról, hogy most egy új korszak kezdődött, akkor ez az új korszak mit jelent azon korábbi külügyminisztériumi munkatársak számára, akik 60 év felettiek, vagy éppen Tisza szimpatizáns pályakezdők, és éppen múlt héten rúgták ki őket. Köszönöm szépen a szót!
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni? Igen, Magyar Péter miniszterelnök úr, ilyen szó.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Különösen vicces közpénzen meggazdagodott nyomógomboktól azt hallani, hogy mások nyomógombok lesznek, de spondját rá. Képviselő úr, az a kastély, vagy az az épület, amint kastélynak apostrofál, ahonnan a bejelentést tettem, az a Magyar Nagykövetség. Javaslom, hogy többet nézze Amélie csodálatos életét, vagy az Emily Párizsban, és akkor fel fogja ismerni. És hogy miért akkor tettem azt a bejelentést, annak egészen egyszerű és prózai oka van. Ugye nálunk nincsen ez az ilyen gyűlölet boszorkány konyha, mint önöknél Rogánnál volt, nem számítjuk ki ezeket lépésről lépésre. Akkor kaptam a tájékoztatást az egyébként egész nap velem tárgyaló külügyminiszter asszonytól, miniszterelnök helyettes asszonytól, hogy a szakértőink arról tájékoztatták őt, hogy egyrészt lezárultak eredményesen a tárgyalások, és akkor érkezett meg
0: a kárpátaljai magyarság politikai képviseleteinek, vagy éppen az egyetem vezetésének a jóváhagyása, hogy mindenki ugyanúgy értelmezi a megállapodás szövegét, és mindenki elégedett azzal, és mindenki örömmel tudja nyugtázni, hogy egy ilyen fantasztikus eredményt elértünk. Nem volt semmilyen háttérdíl, nem volt semmilyen mahináció, ez volt az egyszerű oka, de le tudja szerintem csekkolni a kárpátaljai magyarok politikai szervezeteinél is. És valóban lesz majd egy politikai megállapodás, erre utalt államtitkár úr is. Én magam szeretném tájékoztatni még a héten a frakció vezetőket, ha ráérnek egy fél órára a megállapodás, a szakmai szinten leütött megállapodás részleteiről, és valóban tárgyalás alatt van egy találkozó, egy magas szintű politikai találkozó az ukrán elnökkel. Nem kell félrebeszélni, ön is hallotta a bejelentésemet, én ezt a találkozót Beregszászon szeretném megejteni, az egyetlen nagy és még magyar többségű városban, Kárpátalja területén. Vannak az ukrán félnek is kérései, meglátjuk, hogy ezek akceptálhatóak-e, vagy beépíthetőek-e a programba. Minden esetben nyilván ott lesz egy politikai bejelentés. Úgyhogy ez nem kastély volt, hanem a nagykövetség. Lesz politikai megállapodás, és ellentétben önnel a kárpátaljai magyarok politikai és egyébként egyházi szervezetei is elégedettek ezzel a megállapodással, és örülnek, hogy ez megkötetett, és nem kérdeztek minket se a migrációs paktumról, se másról. Képviselő úr, örültek, hogy elvégeztük azt a munkát, amit önök nem tudtak 10 év alatt elvégezni. De mivel ilyen pecsételésről beszél meg mindenről, még egyszer megismétlem, hogy kevesebb, mint 3 hét alatt sikerült kitárgyalnunk azt, de még ebben a pillanatban is zajlik a jogszabályi javaslatok véglegesítése. Sikerült kitárgyalnunk azt, hogy 16,4 milliárd euró, vagyis 6000 milliárd forint uniós forrás elérhetővé váljon Magyarország számára. Tudja, ez az a pénz, ami járt volna a magyar embereknek, csak az önök ipari méretű korrupció miatt ez a pénz nem érkezett meg. Minden más tagállam megkapta az uniós forrásokat, Lengyelország, Olaszország, a többi baráti ország is, csak a mi országunk nem kapta meg önök miatt. Ez az a pénz, amelyet a bukott Orbán kormány, az ön megfutamodott gyáva főnöke éveken keresztül nem tudott vagy nem akart hazahozni. Mi hazahozzuk és helyreállítjuk azt a bizalmat, képviselő úr, amelyet az előző kormány itthon és máshol is eljátszott. Eljátszott a Szijjártó Péter, aki tétlenül nézte, hogy az orosz titkosszolgálatok a külügy rendszereibe kibe járkálnak. Eljátszotta az a Nagy Márton, aki repülőrajtot ígért, miközben a magyar gazdaságot tönkretette, de ahhoz volt esze, hogy 30 millióért utazzon egy napon a magyar emberek pénzéből. Eljátszotta az az Orbán Viktor, akinek fontosabb volt a saját családja gazdagodása, mint a hazája érdeke. Önök éveken át azt állították, hogy az uniós források ideológiai okokból nem érkeznek. Azt állították, hogy mindenki a magyar szuverenitás feladását kéri. Ez természetesen hazugság volt, és ma is hazugság. Ezt ön is pontosan tudja. A valódi jog sokkal egyszerűbb, ez az Orbáni, ez az önök korrupciója volt. Az a rendszer, ahol közpénz 100 vagy 1000 milliárdok veszítették el közpénz jellegüket, az a rendszer, ahol nem a teljesítmény, nem a tudás, nem a munka számított, csak a lojalitás és a lopás. Önök Brüsszelről beszélnek, mert nem akarnak 60 pusztáról beszélni, nem akarnak felcsútról. Diktátumról beszélnek, mert nem akarnak a kórházak állapotáról, az iskolákról beszélni, mert nem akarnak Tiborcz Istvánról vagy Mészáros Lőrincről, Orbán Viktor strómanjáról beszélni. A Tisza kormány nem fogad és nem is fogadott el semmilyen diktátumot, képviselő sem Brüsszelből, de Moszkvából sem. Magyarország az Európai Unió tagja, Európa része volt, és ma is az, és az is lesz, akár tetszik önöknek, akár nem. Nem Brüsszel diktál, és nem az országgyűlés pecsétel. A magyar választók döntöttek, a Tisza kormány dolgozik, és a magyarok visszaveszik azt, ami jár nekik. Minden jót!
1: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Bugya László, a Tisza képviselője, a Bászna Gabona ügy tanulságai címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, az ellenzéki képviselők teoretikus napirend előtti felszólalásai után én szeretnék visszatérni a földre. Szeretnék olyan ügyekkel foglalkozni, amelyek valóban a vidéki magyar emberek közvetlen mindennapjait érintik. Szatmárban és Délnyírségben ugyanis van egy ügy, ami fél éve borzolja a kedélyeket. 2026. június 1-én elrendelték a Bászna-Gabona ZRT felszámolását, majd néhány nappal később a Bászna-Sertés ZRT felszámolását is, derül ki a száraz tényekből és cégadatokból. A bírósági bejegyzés szerint a hitelezőknek 120 nap áll rendelkezésükre, hogy bejelentsék követeléseiket a cégekkel szemben. A Bászna ügy azonban túlmutat azon, hogy egy szokatlan üzletpolitikát folytató agrárholding bukásáról beszéljünk. A Bászna felemelkedése, rövid ideig tartó tündöklése, majd bukása egy egész térség agrárgazdálkodására volt hatással az elmúlt években. A cégcsoport 2025. december közepén kezdett komoly pénzügyi nehézségekkel küzdeni, és 2026. január elején fizetésképtelenné vált. Nagyságrendileg 100 ezer tonna gabona, és mintegy 12-14 milliárd forint tűnt el, ami komoly gazdálkodási szabálytalanságok következtében alakulhatott ki. Az előző kormány, érezve a helyzet tartatatlanságát, február elején stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a felszámolást, melyet megelőzően a kis és középvállalkozók kárrendezési igényét mérte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Végül 581 károsult igényét fogadták be, és a magyar államkincstár 6 milliárd 531 millió forintot fizetett ki a károsultaknak. A cégcsoport alig 6 év alatt emelkedett fel a semmiből, vált a térség meghatározó agrárpiaci szereplőjévé, és aztán vált semmivé, hatalmas gazdasági és társadalmi károkat hagyva maga után. De mi vezetett idáig? Hogyan történhetett ez meg? A válasz egyszerűbb, mint azt sokan gondolnák. Elég egy családi szál, elég egy kistelepülési származás, egy gazdasági érdek, egy politikai befolyással bíró családtag vagy ismerős. A Bászna ugyanis nem más, mint egy szamosmenti kistelepülés, szamosszegi határrész, egy dűlő. Tulajdonosai pedig mindannyian szamosszegi illetőségűek. A Szilágyi család és a Kósa család. Igen, az a Kósa család. 2018-ban megalapították a Bászna-Gabona Kft-t, amelyben Szilágyi Gábor és Szilágyi Balázs mellett Kósa Lajos testvére, Kósa Karolina került be a tulajdonosok közé. Majd létrejött a Bászna-Sertés Kft., ahol ugyanazon családok találhatók a tulajdonosok között. A Bászna-Gabona Kft., majd a Bászna-Sertés Kft. És később a Bászna-Takarmány Kft. Is ZRT-vé alakultak át 2021-et követően. Az értékben ugyanis már nem kell a cégadatokban feltüntetni a tulajdonosokat, ha egytől több tulajdonos van. A keretek tehát 2021-re kialakultak. Elkezdődhetett a cégcsoport pénzzel történő feltöltése. A társaság a következő években 7 milliárd 470 millió forint összegben kapott állami támogatást a regionális fejlesztési finanszírozó ZRT-n keresztül, amely 100%-ban állami tulajdonú pénzintézet. A Bászna társaságokat most felszámolják. Ennek menete már nagyon leegyszerűsödött. A gazdák kárrendezésével a szereplők száma viszonylagosan lecsökkent, alapvetően azonban több kérdés is marad a felszámolás során. Elsősorban, a gazdák kártalanítása során valóban csak a gazdák részesedtek-e a 6 milliárdon felüli összegből, vagy integrátor szervezetek, netán külföldi beszállító cégek is. Mikor várhatják a beszállítók, az üzleti partnerek, a volt munkatársak a teljes vagy részleges kártalanítást? Kit terhel a társadalmi és politikai felelősség azért, hogy mintegy 12-14 milliárdos kár érte az adófizetőket, és mintegy 100 ezer tonna gabona eltűnt, ma sem tudjuk hol van? Kinek akarták átjátszani a cég vagyonát a felszámolási eljárás során, illetve az eljárás után? Reméljük, hamarosan mindenre fény derül. Kérem a kormány illetékes minisztereit, fokozott figyelemmel kísérjék a holding felszámolási eljárását, illetve az ehhez kapcsolódó büntető eljárást. Köszönöm a figyelmet!
1: Most megadom a szót válaszadásra dr. Árvai Nikolettnek, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium államtitkárának. Államtitkár asszony, parancsoljon.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Képviselőtársam felszólalása kiváló alkalmat teremt arra, hogy beszéljünk a magyar agrárpiac elmúlt éveinek egyik legsúlyosabb válságáról. Azt gondolom, hogy amikor a Bászna-Gabona ügyéről beszélünk, akkor nem egyszerűen egy gazdasági társaság csődjéről van szó, hanem a Fidesz agrárpolitikájának a csődjéről is. Egy olyan ügyről, amelynek több száz károsultja van, amely több milliárd forintos veszteséget okozott a magyar gazdálkodóknak, és amely megrendítette a bizalmat ott, ahol a legerősebbnek kellene lennie, a termelő és a felvásárló között. Külön szeretném megköszönni képviselő úrnak, hogy nem pusztán felelősöket keresett, hanem a tanulságokról is beszélt, mert ennek az ügynek valóban vannak tanulságai. A Tisza kormány értelmezésében a történet egyik legfontosabb tanulsága, hogy a piaci szereplők felelőssége mellett szükség van olyan állami garanciákra és ellenőrzési mechanizmusokra, amelyek időben képesek jelezni a hasonló kockázatokat. Nem engedhető meg, hogy több száz termelő éveken át végzett munkája egyik napról a másikra veszélybe kerüljön egy vállalkozás felelőtlen vagy szabálytalan működése miatt. A legfontosabb cél az, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő, és a magyar termelők biztonságban tudhassák a munkájuk eredményét. A Tisza kormány előtt ezért a következő időszakban több feladat is áll. Az első a károsultak helyzetének áttekintése. Az előző kormány több intézkedést hozott, kárrendezési programot indított, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította az eljárást, és megkezdődtek a kifizetések is. Ezek tények, amelyeket nem vitatunk. A kérdés azonban ma nem az, hogy történt-e intézkedés, hanem az, hogy ez elegendő volt-e. A hitelezői kör nem csupán több száz termelőből áll, hanem kereskedőkből, közraktárakból, hitelintézetekből és egyéb integrátor vállalkozásokból is. Az összes cégügyfél száma ezres nagyságrendű lehet. Valamennyi érintett valóban hozzájutott-e a szükséges segítséghez? Vannak-e még rendezetlen követelések? Van-e még olyan gazdálkodó, akinek az ügye lezáratlan? Ezt a munkát mi el fogjuk végezni. A második a teljes körű tényfeltárás, politikai, szakmai és jogi szempontból egyaránt. Pontosan tudni akarjuk, hogy mi történt, pontosan tudni akarjuk, hogyan történhetett ez meg.

0: Tisztelt képviselő úr! Az új kormány néhány hete kapott felhatalmazást a magyar választóktól. Ez a felhatalmazás nem arra szól, hogy megmagyarázzuk, mi történt az elmúlt években. Nem arra szól, hogy politikai vitákban visszamenőleg igazolásokat keressünk. És nem is arra szól, hogy a felelősség kérdését kizárólag politikai szlogenek mentén rendezzük. Ez a felhatalmazás arra szól, hogy rendet tegyünk ott, ahol a rendszer nem működött megfelelően. Hogy visszaadjuk a gazdák bizalmát abban, hogy a munkájuk eredménye nem kerülhet egyik napról a másikra veszélybe. Ennek a világnak vége. A valódi tehetségnek és a valódi munkának kell érvényesülnie azoknak, akik tisztességesen dolgoztak, akik teljesítményből akarnak előrejutni, és nem politikai kapcsolatokból. Azok pedig, akik átverték a magyar adófizetőket, akik visszaéltek a politikai kapcsolati tőkéjükkel, el kell, hogy számoljanak a társadalom felé. Ez a Bászna ügy valódi tanulsága. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Melitei Barna Márton, a Tisza képviselője által benyújtott előterjesztés, T per 123-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Melitei Barna Mártonnak, a Tisza képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőnek 30 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt országgyűlés, köszönöm szépen. Ahogy azt már a miniszterelnök úr is jelezte, a mai napon olyan törvényjavaslatot tárgyalunk, amely rövid terjedelme ellenére súlyos alkotmányos politikai és erkölcsi kérdésben foglal állást. A javaslat tárgya a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése. A kérdéskör azonban ennél jóval tágabb. Valójában arról döntünk, hogy a magyar állam intézményei közfeladatokat látnak el, vagy politikai akaratot szolgálnak ki. Arról, hogy az állam a polgárok szabadságát védi-e, vagy a polgárokkal szemben lép fel. A kérdés tehát az, hogy egy alkotmányos demokráciában elfogadható egy olyan hivatal fenntartása, amelynek tényleges rendeltetése a politikai megfélemlítés. A törvényjavaslat világos megállapításból indul ki. A Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatokat nem lát el. Létrehozása nem valamely valós államszervezeti hiányra adott arányos és szükséges válasz volt, hanem politikai szándékot, politikai érdeket szolgált. Nem azért jött létre, mert a magyar alkotmányos rend ne rendelkezett volna már eleve azokkal az intézményekkel, amelyek nemzetbiztonság, a választások tisztasága, a közélet átláthatósága vagy az állami szuverenitás védelme érdekében eljárhatnak. Ezek az intézmények léteztek és ma is léteznek. Létezik ügyészség, rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálat, választási igazgatás, számvevőszék, bíróság. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, arra megvan a büntető eljárás. Ha választási jogsértés történik, arra megvan a választási jogorvoslat. Ha nemzetbiztonsági kockázat jelentkezik, arra megvannak a nemzetbiztonsági eszközök. Ha közpénzekkel kell elszámolni, arra megvannak a pénzügyi és számvevőszéki kontrollmechanizmusok. A Szuverenitásvédelmi Hivatal tehát nem egy hiányzó állami funkciót töltött be, nem egy addig megoldatlan közjogi problémára adott választ, és nem a magyar állam védelmi rendszerének szükségszerű kiegészítése volt. Egy politikai konstrukció, egy olyan intézmény, amely neve fennkölt, rendeltetése azonban nagyon is földhöz ragadt. A szuverenitásvédelem kifejezés mögé rejtve egy olyan hivatal jött létre, amely nem a magyar népszuverenitást, nem az alkotmányos rendet, nem az állampolgárok demokratikus részvételét védi, hanem politikai nyomásgyakorlásra alkalmas eszközt ad a mindenkori hatalomnak a kezébe. Tisztelt Országgyűlés! Bár sokat hallottunk róla a propagandában, a szuverenitás nem propaganda eszköz és nem is politikai termék. Nem arra való, hogy vele állampolgárokat, civil szervezeteket, sajtótermékeket vagy politikai ellenfeleket lehessen megbélyegezni. A szuverenitás lényege az, hogy a közhatalom végső forrása a nép. A népszuverenitás pedig azt jelenti, hogy a polgárok szabadon alkothatnak véleményt, szabadon szerveződhetnek, szabadon bírálhatják a hatalmat, szabadon vehetnek részt a közéletben, és szabad választásokon dönthetnek az ország sorsáról. Ebből következik, hogy a szuverenitás védelmére hivatkozva az állam nem fordulhat szembe a polgáraival. Nem lehet a szuverenitásra hivatkozva korlátozni azt a társadalmi vitát, amelyből maga a demokratikus akaratképzés megszületik. Nem lehet a szuverenitás védelmének nevezni azt, ha az állam gyanúsítottként kezeli a saját polgárait. És nem lehet szuverenitás védelmének nevezni azt, ha egy hivatal politikai szempontok alapján vizsgál,

0: minősít, nyilvánosságra eléállít, ezzel nyomást gyakorol olyan szereplőkre, akinek alkotmányos joguk van a közéleti részvételre. Egy demokratikus állam nem fél a szabad sajtótól, nem fél a civil társadalmoktól, nem fél a kritikus állampolgároktól. Nem fél attól sem, hogy a különböző politikai, társadalmi vagy szakmai álláspontok megjelennek a nyilvánosságban. Egy demokratikus állam nem attól erős, hogy elhallgathatja a kritikát, hanem attól, hogy képes azt elviselni, képes rá válaszolni, és képes nyilvános vitában megmérettetni saját érveit. A szuverenitásvédelmi hivatal nem a szuverenitás demokratikus értelmét képviselte. Nem a polgárok önrendelkezését erősítette, hanem a hatalom védelmi reflexét intézményesítette. Nem a külső befolyás elleni jogállami fellépést szolgálta. Azt célozta, hogy a politikai hatalom ellenőrzés alá vonhassa a közélet számára kényelmetlen szereplőit. Nem a nemzet függetlenségét védte, hanem a kormányzati narratíva monopóliumát. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat második lényegi megállapítása éppen ezért az, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal valódi célja politikai nyomásgyakorlás volt. Nyomásgyakorlás az állampolgárokra, szervezetekre, sajtótermékekre. Nyomásgyakorlás mindazokra, akik közéletben a hatalomtól független hangot kívántak megütni. A nyomásgyakorlás nem feltétlenül a klasszikus állami kényszer eszközeivel történik. Nem feltétlenül tilalommal, büntetéssel, nem közvetlen szankcióval. A mai korban egy politikai nyomásgyakorló intézmény sokszor éppen azzal hat, hogy vizsgálatot indít, jelentést készít, gyanút kelt, címkéz, összefüggéseket sejtett, nyilvános figyelmet irányít valakire. Az ilyen intézmény hatása nem pusztán jogi, hatása politikai, társadalmi és egzisztenciális is. Azt üzeni, hogy aki megszólal, aki szerveződik, aki kérdez, aki bírál, az számíthat arra, hogy az állam külön hivatala foglalkozik vele. És ez önmagában dermesztő hatású. Chilling effect, ahogy angolul mondják. A demokrácián pedig ez önmagában alkotmányos probléma. Mert a szabadság nem csak akkor sérül, ha valaki ténylegesen elítélnek vagy megbüntetnek. A szabadság akkor is sérül, ha az állampolgárnak mérlegelnie kell, vagy milyen következmény lesz annak, ha véleményt mond. Kerülhet egy hivatal látókörébe, ha civil szervezetnél dolgozik. Bélyeget kap egy sajtótermék, ha kényes ügyeket tár fel. Politikai gyanú tárgyába válik-e, aki nem a hatalom által kijelölt keretek között vesz részt a közéletben. Egy alkotmányos demokráciában az állam nem teremthet ilyen légkört. Nem működhetett olyan intézményt, amelynek lényege és célja az elrettentés. Nem teheti a közéleti részvételt kockázatos tevékenységgé. Nem alakíthatja át az állampolgári szabadságjogokat engedélyköteles politikai tevékenységgé. Nem üzenheti azt, hogy a közéletben csak addig biztonságos részt venni, amíg valaki nem lépi át a hatalom által meghúzott, politikailag változó és egyébként jogilag is homályos határokat. Tisztelt Országgyűlés! Fontos világossá tennünk, a törvényjavaslat nem a magyar állam szuverenitásának védelmét szünteti meg. A törvényjavaslat a szuverenitás fogalmának visszavételéről szól. Arról, hogy a szuverenitás ne legyen többé politikai bunkóspot. Ne legyen többé olyan gumifogalom, amelyel bárkire rá lehet mutatni, aki a hatalom számára kellemetlen. Ne lehessen rá hivatkozni azért, hogy meg lehessen kerülni a jogállami garanciákat, a hatásköri korlátokat, az arányosság követelményét és a politikai pluralizmus tiszteletét. A magyar állam természetesen joga, sőt kötelezettsége is fellépni minden olyan tényleges beavatkozással szemben, amely a választások tisztaságát, a nemzetbiztonságot, a közpénzek átláthatóságát vagy az alkotmányos rendet sérti. De ezt a fellépést jogállami intézményeknek világos hatáskörök alapján törvényes eljárásban, bírói kontroll mellett és politikai semlegességgel kell végezniük. Ez a különbség a szuverenitás valódi védelme és a szuverenitás védelmével jelszavával végzett politikai megbélyegzés között. Egy alkotmányos államon a közfeladat nem lett ürügy. A közfeladat valóságos, ellenőrizhető, jogilag körülhatárolt tevékenységet jelent. Ha egy szervnek nincsen tényleges közfeladata, ha működésének központi értelme nem egy alkotmányosan igazolható cél elérése, hanem politikai szereplők, civilek vagy sajtótermékek befolyásolása, akkor annak a szervnek nincs helye az államszervezetben. A közhatalom intézményei nem lehetnek politikai kampányeszközök, nem lehetnek kommunikációs fegyverek. Ezért mondja ki a törvényjavaslat, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalt meg kell szüntetni, nem finomhangolni kell. Nem arra van szükség, hogy az intézményt átnevezzük, átszervezzük, új címkével lássuk el, vagy néhány eljárási szabályt hozzátegyünk. A probléma magának az intézmény rendeltetésében van. Egy demokratikus jogállamban eleve nem lehet legitim egy olyan hivatal, amely politikai nyomásgyakorlásra alkalmas, és amely a szuverenitás védelmének fogalmát az állampolgári szabadságjogokkal szembe fordítja. Tisztelt képviselőtársaim, amikor egy állam létrehoz egy szervet, annak mindig üzenete van. A szuverenitásvédelmi hivatal létrehozásának üzenete az volt, hogy a hatalom gyanakvással tekint a független közéleti szereplőkre, a civil társadalomra, a sajtóra. Gyanakvással tekint mindenkire, aki a nyilvánosságban önállóan a hatalomtól nem függve kíván megszólalni. Ez üzenet méltatlan a magyar demokráciához. Méltatlan a magyar polgárokhoz. Méltatlan ahhoz az alkotmányos hagyományhoz, amely szerint az állam nem ura, hanem szolgálója a nemzetnek. Az államnak nem az a feladat, hogy eldöntse, melyik közéleti vélemény szuverén és melyik nem az. Nem az a feladat, hogy a politikai lojalitás vizsgálatot folytasson. És nem az a feladat, hogy a nyilvánosság szereplőit a hatalom szempontjából megbízható vagy megbízhatlan kategóriába sorolja. Az állam feladata az, hogy biztosítsa a szabad vita kereteit, a választások tisztaságát, az alapvető jogok érvényesülését, a közhatalom törvényes, átlátható és ellenőrizhető működését. Aki valóban védi a szuverenitást, az védi a polgár szabadságát. Aki valóban védi a szuverenitást, az védi a szabad sajtót. Aki valóban védi a szuverenitást, az védi a civil társadalmat. Aki valóban védi a szuverenitást, az nem fél attól, hogy emberek kérdeznek, vitatkoznak, szerveződnek, bírálják a kormányt és alternatívákat keresnek. Mert a népszuverenitás nem a hatalom birtoka, a népszuverenitás a polgároké. Ezért különösen veszélyes, amikor a hatalom a szuverenitás fogalmát saját politikai önvédelmére használja. Amikor a nemzetvédelmnek nyelvén valójában saját hatalmi pozícióját védi. Amikor a külső befolyás elleni fellépés jelszavával belső kritikát próbál korlátozni. Amikor a hazavédelmére hivatkozva a közéleti pluralizmust akarja szűkíteni. Ez nem szuverenitásvédelem, ez a szuverenitás fogalmának a kisajátítása. Tisztelt Országgyűlés, a szuverenitásvédelmi hivatal megszületése nem pusztán szervezeti döntés, ez egy értékválasztás. Azt mondja ki, hogy Magyarországon a közhatalom nem használható fel politikai megfélemlítésre. Azt mondja ki, hogy az állami intézményrendszer nem szolgálhat pártpolitikai célokat. Azt mondja ki, hogy a közélet szereplőit nem lehet hivatalos gyanú légkörében tartani. Azt mondja ki, hogy a sajtó, a civil társadalom és az állampolgári részvétel nem veszélyforrás, hanem a demokratikus működés nélkülözhetetlen része. Egy szabad országban a hatalomnak el kell számolni a polgárok előtt, nem a polgároknak a hatalom politikai hivatala előtt. Egy jogállamban nem az a kérdés, hogy a kritikus hangok mennyire kényelmetlenek, hanem az, hogy az emberek jogai mennyire biztosítottak. Egy demokráciában nem az erősíti az országot, ha a nyilvánosság szereplői félnek, hanem az, ha szabadon működhetnek. Ezért a szuverenitásvédelmi hivatal megszületése nem gyengíti Magyarországot. Ellenkezőleg erősíti azt. Erősíti a jogállamot, erősíti a közbizalmat, erősíti a közéleti szabadságot. Erősíti azt az alkotmányos alapelvet, hogy a közhatalom gyakorlása csak törvényes, szükséges, arányos és demokratikusan igazolható cél érdekében történhet. Tisztelt képviselőtársaim, a demokrácia nem attól működik, hogy nincsenek viták. A demokrácia attól működik, hogy a vitákat szabadon le lehet folytatni. Nem attól erős az állam, hogy mindenkit gyanú alatt tart, aki nem ért vele egyet. Attól, hogy képes elviselni az egyet nem értést. Nem attól erős a nemzet, hogy a hatalom azonosítja magát vele. Hanem attól, hogy a nemzet politikai közössége szabadon, sokféle hangon, intézményi félelem nélkül fejezheti ki az akaratát. A törvényjavaslat ennek az alapelvnek kíván érvényt szerezni. Megszüntet egy olyan hivatalt, amelynek fenntartása önmagában is rossz üzenet a magyar polgároknak. Megszüntet egy olyan intézményt, amely tényleges közfeladat nélkül politikai célból jött létre. Egy olyan szervezetet, amely alkalmas arra, hogy nyomást gyakoroljon állampolgárokra, szervezetekre, sajtótermékre. Egy olyan állami eszközt, amelynek nincs helye alkotmányos demokráciákban. Ez a döntés nem a szuverenitás feladásáról szól, hanem annak a helyreállításáról. Arról szól, hogy a szuverenitás fogalma visszakerüljön oda, ahova tartozik, a néphez, a polgárokhoz, a szabad politikai közösséghez. Tisztelt Országgyűlés, a mai döntés egyszerű, de jelentős. Aki támogatja ezt a törvényjavaslatot, az azt mondja, az állami intézményeknek valódi közfeladatot kell ellátniuk. Aki támogatja ezt a javaslatot, az azt mondja, hogy politikai nyomásgyakorlásnak nincs helye a közhatalmi szervezetrendszerben. Aki támogatja ezt a törvényjavaslatot, az azt mondja, a sajtó, a civil társadalom és az állampolgárok szabad közéleti részvétele nem fenyegetés, hanem a demokrácia alapvetése. Ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa a szuverenitásvédelmi hivatal megszületéséről szóló törvényjavaslatunkat. Köszönöm a figyelmüket!
1: Kormány nevében kíván-e hozzászólni? Bódis Péter államtitkár úr jelezte a hozzászólási szándékát. Mielőtt átadnám államtitkár úrnak a szót, tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetését államtitkár úr hozzászólása során átadom Vitályos Eszter alelnök asszonynak. A nap további részére mindannyiunknak gyümölcsöző tanácskozást és konstruktív vitákat kívánok. Köszönöm megtisztelő együttműködésüket. Államtitkár úr, öné a szó.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak. Ma már sok szó volt a szuverenitásvédelmi hivatalról, a miniszterelnök úr is napirendelőti felszólalásában sok mindent elmondott ezzel kapcsolatban, illetve mellétei képviselőtársam is részletesen beszélt róla, úgyhogy én le is rövidítettem, amit mondani szeretnék róla, de azért egy pár szót engedjenek meg. Ugye a javaslat célja, ami itt van előttünk, az világos, megszüntetjük a szuverenitásvédelmi hivatalt, de rögtön az elején azt is fontos tisztázni, hogy nem a magyar szuverenitás védelmét fogjuk ezzel megszüntetni, nem Magyarország önállóságát gyengítjük, nem a nemzeti érdek képviseletéről mondunk le, hanem éppen ellenkezőleg cselekszünk. A magyar szuverenitást ma nem az védi, ha az állam saját polgárait, civil szervezeteit, újságíróit, közéleti szereplőit és politikai ellenfeleit figyeli, listázza, megbélyegzi vagy politikai nyomás alá helyezi. A magyar szuverenitást az védi, ha az állam erős, tisztességes, jogállami és átlátható módon működik. Ha a közpénzt valódi közfeladatokra fordítjuk. Ha a hatóság nem pártpolitikai megrendelésre, hanem törvényes felhatalmazás alapján ellenőrizhető és alkotmányos keretek között járnak el. A szuverenitásvédelmi hivatal azonban ezzel szemben nem ilyen intézmény volt. Ez a hivatal nem egy valós közjogi szükségletre adott választ, nem olyan szerv volt, amely nélkülözhetetlen állami funkciókat töltött volna be. Ez a hivatal politikai konstrukció volt. Egy olyan intézmény, amelynek a neve szuverenitásvédelemről szólt, a működése azonban politikai célú nyomásgyakorlásról, megbélyegzésről és félelemkeltésről. Tisztelt képviselőtársak, egy alkotmányos demokráciában az állam nem kezelheti ellenségként a saját polgárait, pusztán azért, mert azok véleményt mondanak, szervezetet alapítanak, újságot írnak, közéleti vitában részt vesznek, vagy nem értenek egyet az éppen hatalmam lévő politikai hatalommal. A demokratikus közéletben a kritika nem fenyegetés, a független sajtó nem idegen érdek, a civil szervezet pedig nem automatikusan gyanús szereplő. Az ellenzéki vélemény pedig nem nemzetbiztonsági kockázat. Aki ezeket összemossa, az nem a szuverenitást védi, hanem a politikai hatalmat próbálja leválasztani a demokratikus ellenőrzésről. A szuverenitásvédelmi hivatal pontosan ezt a logikát testesítette meg. Azt a logikát, amely szerint a közéleti részvétel gyanús. A független hang veszélyes, a kritikus vélemény pedig külföldi befolyásként címkézhető. Ez a logika méltatlan Magyarországhoz, méltatlan egy európai demokráciához. Ezért is mondjuk ki most egyértelműen, ennek a korszaknak véget kell vetni. Tisztelt képviselőtársaim, a törvényjavaslat emellett kivezeti a szuverenitásvédelmi hivatalhoz kapcsolódó rendelkezéseket a magyar jogrendszerből. Módosulnak azok a törvények, amelyek a hivatalra hatáskört, hozzáférést, jogállási szabályt vagy költségvetési besorolást építettek. Magyarországnak természetesen védenie kell a jogellenes külföldi befolyással szemben, a tiltott pártfinanszírozással, a nemzetbiztonsági kockázatokkal, a korrupcióval és a szervezett érdekbefolyásolással szemben. De erre Magyarországnak vannak alkotmányos, törvényes és szakmai intézményei jelenleg is. Vannak nemzetbiztonsági szolgálatok, vannak ügyészségek, vannak bűnöldöző szervek, adóhatóság, bíróságok, vannak ellenőrző és integritási intézmények. A kérdés tehát nem az, hogy kell-e védeni Magyarországot, azt kell természetesen. A kérdés az, hogy lehet-e a szuverenitásvédelem nevében pártpolitikai célú állami nyomásgyakorló intézményt fenntartani. Erre válaszolnunk kell, nem lehet. A valódi állami védelem jogállami. A valódi állami védelem bizonyítékokon alapul. Ellenőrizhető, és az állami védelem nem sajtóközleményekkel, nem politikai jelentésekkel, nem címkézéssel, hanem törvényes eljárásokkal működik. A szuverenitásvédelmi hivatal nem ezt képviselte. Tisztelt országgyűlés, mai döntésnek közpénzügyi jelentősége is van. Miniszterelnök úr ugye elég sokat beszélt erről, hogy mennyi közpénzbe kerül ennek a hivatalnak az éves fenntartása. Magyarországon minden forintnak helye van, az oktatásban, egészségügyben, pénzügy, rendvédelem, igazságszolgáltatás működésben is lehetne sorolni még. A közpénz nem pártpénz, az állami hivatal nem kampányeszköz. Az adófizetők pénzéből működő intézmény nem lehet egy politikai oldal véleménygyára, fenyegető árnyéka vagy kommunikációs segédeszköze. Ez a javaslat része annak a munkának, amelyet a magyar állam helyreállítása érdekében végzünk. Lépésről lépésre ki kell vezetni azokat az intézményeket, szabályokat és hatalmi technikákat, amelyek az elmúlt években nem az állam alkotmányos működését, hanem a politikai hatalom önvédelmét szolgálták. A magyar államnak újra kiszámíthatónak kell lennie, újra partnerként kell kezelnie a polgárait, és újra el kell fogadnia, hogy a nyilvánosság, a sajtó, a civil szervezetek, a társadalom és ellenzék nem zavaró tényező, hanem a demokrácia természetes része. Aki erős országot akar, annak nem félő polgárokra van szüksége, hanem szabad polgárokra. Nem elhallgatott sajtóra, hanem ellenőrző nyilvánosságra, és nem megbélyegzett civil szervezetekre, hanem aktív társadalomra. Tisztelt képviselőtársaim, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése nem a múlt tagadása, hanem a múltból levont következtetést. Azt mondjuk ki vele, hogy Magyarország többé nem lehet közpénzből politikai félelemkeltő intézményt fenntartani. Azt mondjuk ki, hogy az állam nem használhatja saját szervezetrendszerét a közéleti szereplők megfélemlítésére. És azt mondjuk ki, hogy a szuverenitás nem a hatalom tulajdona, hanem a magyar polgárok közös ügye. Ezért kérem az országgyűlést, hogy támogassa a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet.
3: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelettel köszöntöm Önöket, és jó munkát kívánok. Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Molnár Zoltánnak, a Tisza képviselő csoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.

0: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház képviselőtársaim! Azzal a meggyőződéssel és egyben történelmi igazságtétel felelősségével állok ma önök előtt, hogy a mögöttünk hagyott korszak egyik legkárosabb, legfeleslegesebb és leginkább képmutató intézményének, a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak végleges jogi és fizikai felszámolására kérjem fel önöket. Azért szólalok fel, hogy közösen tegyünk pontot egy olyan fejezet végére, amelyről a józanul gondolkodó magyar állampolgárok már a megalakulása pillanatában tudták. A szuverenitást nem egy pártállami sóhivatal fogja megvédeni. Amikor az előző rendszer egyetlen tolvonással létrehozta ezt az intézményt, valójában nem a hazát védte, hanem saját politikai hatalmát próbálta meg bebetonozni a társadalmi elégedetlenséggel szemben. Ez a javaslat nem csak a bürokratikus és ideológikus vízfej megszüntetésére szólít fel, hanem arra is, hogy végre hivatalosan és visszavonhatatlanul térjünk vissza a normális, alkotmányos és tiszta demokratikus állam működéséhez. Tisztelt képviselők! Az előző bukott kormány a nemzeti szuverenitást politikai bunkósbottás irányította. Azt a hazugságot súlykolták, hogy a nemzeti függetlenség egy olyan megfoghatatlan jószág, amelyet egy önkényesen kinevezett hivatal pecsétes papírjaival, titkosított jelentéseivel vagy politikai komisszárjainak dörgedelmes sajtónyilatkozataival lehet megoltalmazni. De mi, akik most itt ülünk a megújult parlamentben, pontosan tudjuk, hogy egy modern európai nemzet függetlenségét és szuverenitását egészen más tényezők garantálják. Garantálja az erős, önálló és versenyképes hazai gazdaság, amely nem szorul rá átláthatatlan keleti hitelekre. Garantálja a működőképes, stabil és független intézményrendszer, amelyben a polgárok bízhatnak. Garantálja a magas színvonalú oktatás és egészségügy, amely egy nemzet önfenntartó képességének az alapja. És legfőképpen garantálja az az alkotmányos rend, amely biztosítja, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Ehhez képest mit hagyott ránk örökségül a bukott kormány? Egy ellenőrizhetetlen, homályos jogkörökkel felruházott hivatalt, amelynek egyetlen valós történelmi feladata volt. A politikai és társadalmi megfélemlítés, a kritikus hangok elnémítása és a hatalom védelme a saját állampolgáraival szemben. Ennek a korszaknak vége, és a szimbólumait is le kell bontanunk. Nézzük meg a dolgok gyakorlati, államszervezési oldalát, amely világosan megmutatja, milyen logikai és jogi képtelenség volt ez a szervezet. Magyarországnak megvoltak és megvannak a maga törvényes, világos, alkotmányos felhatalmazással rendelkező szervei a külső befolyásolás elhárítására. Ha valóban nemzetbiztonsági kockázatokról, külföldi beavatkozási kísérletekről vagy tiltott finanszírozásokról lett volna szó, akkor a Magyar Honvédségnek, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, az Információs Hivatalnak, a rendőrségnek és az ügyészségnek kellett volna eljárnia. Nekik megvoltak és megvannak a törvényes eszközeik és a szakképzett állományuk a tényleges veszélyek elhárítására. Felteszem tehát a kérdést a múltba tekintve. Amikor az előző kormány létrehozta ezt a külön sóhivatalt, nem azt ismerte el burkoltan, hogy a saját titkosszolgálatai és rendvédelmi szervei képtelenek voltak ellátni a feladatukat? Dehogy nem. Vagy ami még valószínűbb és a jogállamiság szempontjából sokkal tragikusabb. A meglévő szakmai alapokon működő szervezeteket nem tudták olyan nyíltan politikai boszorkányüldözésre használni, mint amire ezt a hivatalt berendezték. Azért a kampány során már megpróbálták. Mert a szuverenitásvédelmi hivatal egy hibrid fegyver volt. Nem volt nyomozati vagy jogi szankciós joga, mégis vizsgálódhatott, listázhatott, megbélyegezhetett és sárba tiporhatott emberi méltóságokat mindenféle bírói kontroll vagy jogolvosati lehetőség nélkül. Ez volt az önkényes jogalkotás csúcsterméke. Beszéljünk a számokról is, hiszen a magyar adófizetők pénzéről van szó, amelyel most már nekünk kell elszámoltatnunk az Orbán kormányt. Miközben az előző érában a magyar egészségügyet hagyták lezülleni, miközben a kórházak adósságállománya történelmi csúcsokra döntött, miközben az iskolákból tömegesen hiányoztak a pedagógusok, addig erre a hivatalra két év alatt 8,7 milliárd forintot szórt el a végrehajtó hatalom. Mire ment el a magyar emberek pénze? A hivatali működésnek egyik legnagyobb tétele a kommunikáció és a PR kampányok voltak. A nyilvános adatok szerint a hivatal fennállása óta több mint 2,1 milliárd forintot, a teljes büdzsé mintegy negyedét költötték el Rogán Antal, akarom mondani, Balázs Gyula kormányközeli üzletember érdekeltségeinek. Olyan pamfletek és jelentések legyártására költötték az adófizetők forintjait, amelyek szakmai színvonala a legrosszabb pártállami időket, a koncepciós eljárások előkészítését idézte. És ment a pénzből luxusirodák bérlésére és fenntartására. Ment kiemelt csillagászati összegű fizetésekre a lojális pártkatonáknak és az udvari beszélőknek. Ez a hivatal civil szervezeteket, környezetvédőket, független újságírókat és a korábbi kormánnyal egyet nem értő kutatókat vegzált. Nem a magyar állam szuverenitását védte a külső hatalmaktól, hanem az Orbán kormányt védte a belső kritikáktól. Ez szintiszta, közpénzből finanszírozott politikai propaganda és megfélemlítés volt. Egy fillért sem szabad tovább erre a célra fordítani. Tisztelt képviselőtársaim! Ha ez a hivatal valóban a magyar nemzeti érdekeit védte volna, akkor nem azon fáradozott volna, hogy vidéki alapítványok és független szerkesztőségek működését firtassa. Akkor a figyelmét a valódi húsba vágó szuverenitási kockázatokra fordította volna, amelyek éppen a bukott Orbáni kormány politikája miatt alakultak ki. Miért hallgatott ez a hivatal mélyen arról, hogy rendelte alá az ország érdekeit keleti autoritár rendszerek gazdasági és politikai akaratának? Miért nem vizsgálták a gigantikus, titkosított külföldi hiteleket, amelyek generációkra adósították el gyermekeinket? Miért nem tettek fel kérdéseket a kritikus infrastruktúrák, az energiaszektor és a vasútfejlesztés orosz és kínai kézre történő átjátszásáról? Hol volt a szuverenitásunk akkor, amikor a legtehetségesebb diplomás fiataljaink tízezrei hagyták el az országot az akkori kilátástalanság miatt? Egy ország, amely elveszti a jövő generációit, elveszíti a szuverenitását is. De ezekről a kérdésekről a hivatal mélyen hallgatott. Hallgatott, mert a valódi szuverenitási kockázatot maga az akkori kormányzati politika teremtette meg. A hivatal feladata csupán a figyelem elterelés és a bűnbakképzés volt. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, amit ez az intézmény hazánk nemzetközi megítélésével tett. Ennek a hivatalnak a működése a szuverenitásvédelemnek csúfolt jogszabályi környezet, kötelezettségi eljárásokat, nemzetközi bírósági pereket és diplomáciai elszigetelődést hozott a fejünkre. Elérték, hogy Európában Magyarország nevét a demokrácia leépítésével és a jog bitorlásával azonosítsák. Ez a hivatal nemhogy védte, hanem aktívan rombolta Magyarország gazdasági és diplomáciai mozgásterét. Most, hogy a nemzet új kormányt választott, és megkezdjük a jogállam újjáépítését, az első és legfontosabb dolgunk az, hogy eltakarítsuk ezeket a romokat, és egyértelmű jelzést küldjünk a magyar polgároknak és a világnak. Magyarország újra a jog, a szabadság és a kiszámíthatóság országa. Tisztelt Ház! A történelem arra tanít minket, hogy a hangzatos nevű, ellenőrizhetetlenül működő, belső ellenséget kereső hivatalok soha, sehol a világon nem a nép szabadságát és a haza függetlenségét szolgálták. Azok mindig az elnyomás és a korrupció elfedésének eszközei voltak. A szuverenitásvédelmi hivatal az erőző rendszer drága, káros és felesleges politikai torszülötte. Nincs szükségünk rá. A magyar nemzet elég erős, érett és bölcs ahhoz, hogy megvédje önmagát és függetlenségét, anélkül is, hogy egy politikai komisszárokból álló mesterséges intézmény mondja meg, ki a jó hazafi és ki a külföldi ügynök. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy mutassunk egységet ebben a kérdésben. Szavazzuk meg a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztést. Zárjuk be végleg ezt a sóhivatalt. Az ingatlanait és a megmaradt forrásait pedig fordítsuk a magyar egészségügy és az oktatás újjáépítésére. Adjuk vissza a szuverenitás védelmét oda, ahova valójában tartozik. A független magyar bíróságok, a törvényes hatóságok és a szabad felelős magyar polgárok kezébe. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót Szűcs Gábornak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnökasszony. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, bár miniszterelnök úr elhagyta a termet, de miután megszólított engem és ígéretet tettem neki, hogy fogok válaszolni, így neki is szól a felszólalásom, és hozzá is fogok majd beszélni. Szóval tisztelt képviselőtársaim, a Szuverenitás Védelmi Hivatal 2024. februárjában azzal a céllal jött létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését. Feladata a külföldi befolyásolási kísérletek feltárása és vizsgálata a politikában, a médiában és a civil szférában, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Tény és való, hogy a működésben voltak hiányosságok, mert akkor lehet, hogy mondjuk a hírkereső tevékenységére is rámutathatott volna a hivatal, de ez már a múlt. Önök megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Meglepődtünk? Nem. Láne 2024. október 15-e után nem, amikor elhangzott az akkor még a világ legnagyobb kamuállását betöltő európai parlamenti képviselőtől, hogy egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani. Miniszterelnök úr, ebben az esetben ön hű maradt a szavaihoz, reméljük, hogy több ilyesfajta lemondásra nem kerül sor. Az egyik legelterjedtebb beavatkozási forma a médiumok vásárlása, finanszírozása. Hazánk egyik piacvezető kereskedelmi televíziója külföldi tulajdonban van, és onnan több munkatársat is bejtőernyőztettek a kormányzatba, két főt egészen a kormány szóvivői pozícióba. Elgondolkodtató. Egy kérdésem van még. Ez a pici szuverenitásról lemondás, esetünkben a hivatal megszüntetése is előfeltétele az uniós források hazahozatalának? Csak mert a brüsszeli paktumról, arról a megállapodásról, amit a bizottsággal kötnek annak érdekében, hogy majd egyszer megkaphassuk a nekünk jogosan járó uniós forrásokat, önöktől sokat nem tudhattunk meg. Ursula von der Leyen e tekintetben transzparensebb volt, miniszterelnök úr mellett állva elmondta, idézem, sokat dolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a paktumot hogyan lehetne bevezetni. Tudják, hogy ez a paktum hogyan néz ki, mi a struktúra mögötte, ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal. A migrációs paktumról van szó, tisztelt képviselőtársaim. Miniszterelnök úr, ön a napirend előtti felszólalásában Orwelltől idézett. Én is hoztam önnek egy Orwell idézetet. Olyan mélységbe süllyedtünk, ahol már az egyértelműt is megkérdőjelezi az intelligens ember. És mindenki gondolkozzon el ezen az idézeten. És zárásként mégiscsak egy válasz miniszterelnök úrnak. Miniszterelnök úr, sokáig tartott, hogy megszülessen a válasza a tegnapi felszólalásomra, de hát végül azért sikerült. Ön kérdezi tőlem, hogy mennyit kerestem. Ön, miniszterelnök úr, én önhöz képest a vagyonnyilatkozata alapján, illetve a TISZA frakció számos tagjához képest szerény vagyonnal rendelkezem. Igen, így. És akkor szeretném felhívni a figyelmét, de előtte is szögezzünk le egy dolgot. A vagyonnyilatkozatban az elmúlt 3 évben betöltött tisztségeket kell felsorolni, ezek nem párhuzamosan betöltött pozíciók, de ezt mindannyian tudják. És akkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy Ruf Bálint miniszter úr az elmúlt években volt olyan, hogy párhuzamosan 6 állást töltött be. Ezt onnan tudjuk, hogy ő maga írta bele az életrajzába, amit pedig az önéletrajzába, amit nekünk átadott a bizottsági meghallgatása során. De miniszterelnök úr, tudja, kinek volt még párhuzamosan 6 állása? Önnek 2023-ban. 2024-ben az utolsó ilyet is megszüntették, az utolsó ilyen állása is megszűnt. Érdekes, hogy azóta nem tud azonosulni a Fidesszel. Érdekes egybeesés. Nekem ennyi állásom párhuzamosan soha nem volt, de majd lehet, hogy miniszterelnök úrtól kérek tanácsot, hogyan lehet pozíciót halmozni. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót dr. Juhász Hajnalkának, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvény abból az egyszerű felismerésből indult ki, hogy a 21. században a szuverenitás elleni támadások jellege megváltozott. A modern államnak pedig kötelessége felismerni és feltárni ezeket a folyamatokat. Éppen ezért jött létre a hivatal. Annak érdekében, hogy a magyar állam rendelkezhessen olyan intézményi eszközökkel, amely képes feltárni és nyilvánosságra hozni azokat a külföldi beavatkozási kísérleteket, amelyek sérthetik Magyarország alkotmányos önazonosságát, nemzeti érdekeit és demokratikus működését. Tisztelt képviselőtársaim, a valódi kérdés nem az, hogy szükség van-e szakmai vitára a működésről, mert természetesen szükség van. A kérdés az, hogy miért nem reformról beszél a kormány, hanem megszüntetésről. Ha valóban a magyar szuverenitás megerősítése lenne a cél, akkor ma egy módosító csomagról beszélhetnénk, vagy vitatkozhatnánk. Akkor arról beszélnénk, hogyan lehet növelni az átláthatóságot, hogyan lehet javítani a garanciákon, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni a külföldi befolyásolási kísérletek feltárását. Ehelyett a kormány az azonnali megszüntetés útját választotta. Ez pedig nem reform, ez felszámolás és egyben politikai üzenet is. Annak az üzenete, hogy Magyarország lemond az egyik olyan intézményi eszközéről, amely kifejezetten a külföldi beavatkozások feltárására jött létre. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A szuverenitás nem elméleti fogalom. A szuverenitás a mindennapi életünkben jelenik meg. A szuverenitás jelenik meg abban, hogy ki dönt az ország energiapolitikájáról, ki dönt a migrációról, ki dönt a mezőgazdaság jövőjéről, ki dönt a gyermekek neveléséről, és ki dönt a magyar munkahelyekről. Ha egy ország nem képes feltárni az ezekre irányuló külföldi befolyásolási kísérleteket, akkor a szuverenitása fokozatosan kiüresedik. Joggal merül fel tehát a kérdés, miért akarja a kormány éppen ezt az intézményt megszüntetni, és miért most? Miért ilyen gyorsan, és miért társadalmi vita nélkül? Mert egy demokratikus államban a külföldi politikai befolyásolás elleni védekezés nem pártpolitikai ügy, hanem nemzeti érdek. Az Egyesült Államokban, de Franciaországban, Németországban, vagy más országokban is egyre nagyobb figyelmet fordítanak a külföldi beavatkozási kísérletek feltárására. Magyarországon viszont a kormány most éppen azt az intézményt számolja fel, amely erre hivatott rálépve arra az útra, amellyel elindul a nemzeti szuverenitás intézményi garanciáinak lebontása felé. Tisztelt ház! A mai vita nem önmagában a szuverenitás védelmi hivatalról szól. Ez a vita arról szól, hogy Magyarország megőrzi-e azokat az intézményi garanciákat, amelyek képesek fellépni a külföldi politikai, gazdasági és jogi befolyásolási kísérletekkel szemben. A hivatal megszüntetése nem egyetlen intézmény megszüntetése, hanem egy újabb lépés a magyar szuverenitás védelmi rendszerének lebontásában. Ha a kormánynak szakmai kifogásai vannak a hivatal működésével kapcsolatban, akkor reformot kellene javasolnia. Ha úgy látja, hogy bizonyos garanciákat erősíteni kell, akkor módosítani kellene a szabályokat. De itt nem reformról, nem korrekcióról, hanem azonnali felszámolásról van szó. Ez önmagában bizonyítja, hogy nem a működés javítása, hanem a szuverenitás intézményi védelmének a megszüntetése a cél. Amennyiben a Tisza kormány valóban elkötelezett lenne a magyar szuverenitás megvédése mellett, akkor most beszéljünk a hivatal megerősítésének lehetőségéről, vagy valódi reformokról, hiszen egy új kormánynak nyilvánvalóan lehetnek jobbító szándékai. Adott esetben értelmes és előremutató vitát folytathatnánk arról, hogy miben látjuk ma Magyarország szuverenitásának lényegét, hogyan szeretnénk ezt közösen megvédeni, és hol vannak az abban való külföldi beavatkozás határai. Ehelyett a hivatal azonnali hatályú megszüntetése gyakorlatilag lemondást jelent Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának megvédéséről, és amit mindannyian érzünk, egyértelműen Brüsszel elvárásainak való megfelelés szolgál. A szuverenitást minden nemzedéknek újra és újra meg kell védenie. Nekünk, keresztény demokratáknak különösen fontos az alkotmányos önazonosság védelme. Nemzeti hagyomány és olyan alkotmányos önazonosság, amelyet sem külső politikai nyomás, sem külföldi érdekcsoportok nem írhatnak felül. Ezért nem tudjuk támogatni a hivatal megszüntetését. Ha valamin változtatni kell, akkor vitatkozzunk róla. Ha valamin javítani kell, akkor egyeztessünk. De a szuverenitás intézményi védelméről nem szabad lemondani. Mert aki lemond a védelméről, az előbb-utóbb a szuverenitásról is lemond. Ezért joggal vetődik fel a kérdés, milyen jogi és intézményi garanciákat biztosít a kormány arra, hogy a hivatal megszüntetése után a magyar állampolgárok érdekei, az energiaellátás, a mezőgazdaság, az oktatás, a foglalkoztatás terén is továbbra is védelmet élvezzenek. Miért választotta a Tisza kormánya garanciák biztosítása helyett ilyen lelkesen és nagy sebességgel az azonnali megszüntetést? Mekkora szerepet játszik ebben a Brüsszellel kötött titkos paktum? Hogyan kívánja a kormány megvédeni Magyarország szuverenitását, ha Brüsszel nyomására szünteti meg annak az egyik legfontosabb intézményi védőmechanizmusát? Mert ahogy Churchill mondta, a szabadságára az örök éberség. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnökasszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Sokkal fontosabb ez a vita, mint azt első ránézésre gondolnánk, hiszen itt nem pusztán a szuverenitás védelmének nevezett hivatal megszüntetéséről vitázunk, hanem a magyar szuverenitásról is, amely valamennyi, nem csak magyar nyelven is beszélő, és adott esetben magyar állampolgársággal is rendelkező, hanem szívében és lelkében magyar politikus számára az elsőrendű kérdés, hiszen hogyha mindenki, az itt ülők meg az itt nem ülők közül, de mandátumot szerzők közül felteszi magának a kérdést, hogy mi is egy elsődleges feladata egy magyar parlamenti képviselőnek, a magyar nemzet képviselőjének, akkor a Mi Hazánk felfogása szerint az kellene, hogy legyen a helyes válasz, hogy a magyar szabadság, a magyar szuverenitás megvédése, és az irányba való munkálkodás, hogy Magyarország évtizedek múlva is a magyarok hazája, a magyarok országa, magyar többségű ország tudjon maradni. Természetesen lehetnek ezzel ellenkezőtől eltérő vélemények is, a mi szerepfelfogásunk és az arcpolitikánk egészen biztosan ez, amellett, hogy a velünk élő kisebbségek jogait természetesen tiszteletben tartjuk, elvárjuk, hogy ők is tartsák tiszteletbe a mi érdekeinket. Nos, a szuverenitás védelmének nevezett hivatalról elég sok mindent el lehet mondani, kevés jót és sok rosszat, hiszen nevezhető egy felesleges intézmény és funkcióhalmozásnak, nevezhető joggal politikai kifizetőhelynek, sóhivatalnak is. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma a szuverenitás védelmi hivatallal az, hogy a nevében foglalt funkciót sem volt képes betölteni rövid fennállásának ideje alatt. Van még néhány ilyen intézmény a magyar jogrendszerben. Itt mindjárt az Agrárminisztériumra, vagy régebben a Földművelési Minisztériumra gondolok, csak egy zárójeles megjegyzés, majd lesz még erről bőven alkalom hitatkozni. Másik ilyen, ami nagyon csípi az én szememet, gazdálkodó családból származó emberként, a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer, ez a másik olyan, persze súlyában, jelentőségben teljesen más forma, amely a nevében foglalt funkciót sem képes betölteni, úgyhogy azt viszont nem megszüntetni kell, hanem valóban megreformálni. Sikerült súlyosítani a szuverenitás védelmi hivatal amúgy sem túl rózsás megítélését azzal, hogy egy 3x3-as múltal, rovott múltal rendelkező, egyik vezető beosztás ember 3x3-as múltal rendelkező robot múltú személy volt. Ez kétségtelen alpéban ásta alá ennek az intézménynek a egyébként sem túl izmos tekintélyét. Ugyanakkor a szuverenitás védelme, a magyar szabadság védelme az elsőrendű kötelessége valamennyiünknek, és az egész történelmünk arra tanít minket. Ez főleg a Brüsszelben, Moszkvában, Kijevben, Washingtonban, vagy bármelyik országban, bármelyik világhatalomban vakon hívő és vakon megbízó képviselőtársaimnak üzenném. Az egész történelmünk arra tanít minket, hogy csak és kizárólag saját magunkra számíthatunk. Senki nem fog minket megmenteni, senki nem akar nekünk jót. Csak magunkat tudjuk megmenteni, csak magunkon tudunk segíteni, és akár Münchhausen báró példájából okulva, ha kell, akkor, bár az én hajam elég rövid ehhez, saját hajunknál fogva kell kirángatni magunkat a gödörből. A gödör mélyéről higgyék el, ez egy alapvetés. Aki azt hiszi, hogy bárhonnan majd felmentőseregek érkeznek, bármilyen értelemben, az nagyon nagyot téved, és javaslom, hogy tanulmányozza a magyar nemzet történelmét, főleg a vérzivataros időkben. Tengernyi magyar vérrel és számtalan magyar élettel fizettünk a magyar szuverenitás védelmi érdekében. Ehhez képest a szuverenitásvédelmi hivatal vezetői finoman szóval sem méltó utódok. Méltó utódai azoknak, akik életüket és véreket áldozták a valódi magyar szuverenitásért. Ugyanakkor szeretnék néhány kedves szót szólni, mert én ezt a vitát rendkívül kiterjesztően értelmezem, és most végre van lehetőségem elmondani néhány olyan gondolatot, amelyet más napi rendi pontoknál alig, ha fogok tudni majd megfogalmazni, és azért a liberális képviselő társaim irányába is szeretnék néhány üzenetet megfogalmazni, egy vitaindító beszédet mondani, vagy egy új fajta nézőpontot, látáspontot megjeleníteni, hiszen a liberálisok nagyon gyakran leragadnak annál, hogy az egyén szuverenitását vizsgálva, ugye nagyon kétségtelen nagyon fontos a lakóhely megválasztása, a tartózkodási hely megválasztása, az egyesülési jog, a gyülekezési jog, a pártok megalapításának, olyan nagyon fontosak. De pont a mély liberálisok a lényegről nem beszélnek, hogy mikor szuverén igazából egy egyén, vagy mikor vagyunk mi egyénileg igazán szabadok, tisztelt képviselőtársaim. Nagyon nagy elmaradásai vannak a magyar politikának ezzel kapcsolatban. Szerintem az egyén szuverenitásának alapvető tartalmi eleme a testi és lelki egészség megőrzése és fenntartása. Nagyon nagy elmaradásai vannak a jelenlegi egészségügyi állapotok mellett elfajta szuverenitási kérdésekben a magyar államnak. Van bőven mit behozni, van bőven hátrány, amit le kell dolgozni, és amiről a liberálisok főleg nem szoktak beszélni, sőt nagy előszeretettel tesznek pont ez ellen, az egyén szuverenitása kapcsán az anyagi függetlenség, a valódi anyagi függetlenséget biztosító jövedelem garantálása a magyar emberek számára. Ebben vannak a legnagyobb lemaradásaink. Olyan adórendszer, olyan járulékrendszer kialakítása, olyan bérfejlesztési politika, amely valódi anyagi függetlenséget biztosít a honfitársaink számára. Mert ha csak annyit kerestek a magyar emberek, hogy a hónap elejétől a hónap végig épp hogy elég, de leginkább annyit se, akkor az nem más, mint a modernkori rabszolgaság. És érdekes, hogy a legmélyebb liberális eszmék által átitatott személyek erről nem nagyon szoktak beszélni. Aránytalanul sokat beszélnek arról, hogy milyen fontos a gyűlések megtartása, milyen fontos az egyesülések, milyen szörnyűek azok a politikai erők, akik szerintük ezeket a jogokat gátolni akarják, de a test és lelki egészség biztosításáról és a valódi anyagi függetlenséget biztosító jövedelem garantálásáról nagyon keveset hallunk mély liberális képviselő társainktól, politikai vezetőinktől, pedig ez sokkal fontosabb lenne, ha megkérdezik a magyar embereket, akkor sokkal fontosabb számukra a valódi anyagi függetlenség biztosítása, mint hogy éppen az egyesülési vagy gyülekezés joggal kapcsolatban milyen korlátozások, tiltások, vagy éppen megengedő szabályozások vannak hatályban. És hogyha már az állam szuverenitásánál járunk, amelyre egyébként most is vannak bőven feljogosított szervek, a honvédelmet nagyobb részének tekinthetjük, belügyminiszter úrra nézek, mert milyen lesz hozzá néhány kérdésem, észrevételem, a rendvédelem egy jelentős részét, mindenkihez lesz egy jó szavam, és ennek tekinthetjük, a titkos szolgálatok működésének nagyobb részeihez kapcsolódik, és ha már itt tartunk, még mielőtt elfelejteném, tanap jeleztem bizottság ülésen is, éppen mellétei képviselő úr válaszolta a kérdésemre, hogy 6,2 milliárd forintból gazdálkodott, 6200 millió forintból gazdálkodott évente a szuverenitás védelmi hivatal. Hát a megszüntetés után felszabaduló összeget elfogultsággal, természetesen ezt előre bocsátom a korrektség kedvéért, hogy erősen elfogult vagyok, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, de elfogultsággal anélkül legyenek szívesek átcsoportosítani a polgári titkosszolgálatok személyállományának fejlesztésére, bérfejlesztése. Nagyon remélem, hogy a rendvédelemben és a titkosszolgálatoknál nem bércsökkentésben, hanem jelentős bérfejlesztésekben gondolkodnak, mert ha bércsökkentéseket kezdenek el, akkor végradalnak, akkor a minőségi munkára itt fogja hagyni ezeket a szuverenitásunk szempontjából valóban nagyon fontos szervezeteket és testületeket. Tehát ezt akkor tessék, és technológia fejlesztése. Az internetes technológia, a mesterséges intelligencia napról napra fejlődő világában ahhoz, hogy a szolgálatok, a titkosszolgálatok lépést tudjanak tartani a valódi befolyásolási kísérletekkel, a magyar szuverenitást valóban napi szinten veszélyeztető problémákkal, ahhoz 6,2 milliárd forint egy belépő szint, egy szerény előleg, ahhoz képest, mint amire szükségük van. És természetesen még mindig azt lehet mondani, hogy nagyon rövid idő telt el az új kormány működésének megkezdése óta, de én Nemzetbiztonsági Bizottsági Elnökként is egyre türelmetlenebbül várom, hogy mi lesz például a NIC-nek a sorsa, megszüntetik, ha igen, akkor mikortól, ha nem, akkor jogutól, akkor beintegrálják egy másik szervezetrendszerbe, hogy mi ezzel kapcsolatban a döntés, és ha már a szuverenitás védelemnél járunk, akkor nagyon kiterjesztően hadd hozzam ide azt a kérdést, ami szintén a levegőben lóg, és nem kárhoztatom belügyminiszter urat, mert valóban súlyos kérdésekre adandó válaszokat ki kell érlelni, tehát ezt egyik napról a másikra meggondolatlanul. De akkor én hadd próbáljam serkenteni az ön vagy az önök gondolkodását. Nagyon remélem, hogy a terrorelhárítási központ megszüntetése a szóba sem kerül. Mert ez nem is annyira közvetetten, sokkal inkább közvetlenül érinti a magyar szuverenitás védelmét. Hiszen a terrorveszély elhárítása az egy alapvető szükséglet. És én nagyon kérem önöket, hogy ne azt tegyék, mint az elődeik, hogy csak azért szántanak be valamit, és hintik be sóval, mert egy előző rendszerhez kapcsolódik. Ne a pretoriánusok modernkori leképeződését lássák a tekben, magyarul ne a egykori miniszterelnök személyvédelmét állító egységet lássák bennük, hanem egy nemzetközi szinten, Európában és a tengeren túl is elismert, professzionális elit alakulatot, úgy tetszik, egy különleges műveleti egységet, amelynek a működésére égető szükség van. Az más kérdés, hogy átnevezik-e, vagy sem. Nyilván nem a megnevezés, nem a forma döntő, hanem a tartalom. Ha a tartalmi lényegét tekintve megmarad a TEK, megmarad a terrorelhárítási központ, úgyhogy nem engedik, nem eresztik szélnek, miniszter úr, a személyi állományt, akkor jól döntenek. Ha csak azért akarják beszántani, mert az Orbán időszakhoz kapcsolódik, akkor rendkívül súlyos hibát követnek el, és nem csak szuverenitás védelmünkön esett súlyos sérelem, vagy súlyos probléma, hanem a szó szerinti terrorveszélyt és az egyéb extremitások veszélyét is szabad szemmel és jól látható mértékben növelni fogja, úgyhogy figyelő szemeiket vessék a tekre, és nagyon kérem önöket, hogy ne szántsák be ezt a nagyon profi testületet, hiszen nagyon sok munka, nagyon sok pénz van abban, hogy ők eljutottak odáig, ameddig. A főigazgatóját úgyis leváltották, de a személyi állományt meg kell tartani, sőt fejleszteni kell, és a rendelkezésükre álló technikai eszközökhöz szükséges forrásokat is biztosítani kell. Ez valóban sokkal fontosabb önmagában, hogy mi lesz a TEK-kel, mint az, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszűnt, vagy esetleg maradt volna. Ezek súlyos kérdések, elválaszthatatlan kérdések egyébként a mai napirendi ponttól, mert látszólag egy nagyon egyszerű javaslattal állunk szemben, de lám, hogyha egy kicsit elkezdjük kibontani, akkor nem csak az egyén szuverenitásáról kell beszélni, vagy a TEK-ről, vagy a titkosszolgálatok jövőjére, vagy a költségvetésekről, sok egyéb másról is. És ha már itt tartom, még van egy nagyon kevés időm, ahogy beszéltem el az előbb vázlatosan címszavakban, a valódi egyéni szuverenitásról, és egy kicsit tovább mentem, a valódi egyéni szabadságról és annak védelmük az egészségről és az anyagi, a valódi anyagi függetlenségről beszéltem, hogyha valóban szabad országot akarnak és szabad embereket, akkor ez irányba is elmozdulnak, de ugyanígy az állami szinten is van a szuverenitásnak nem összesen kettő, de két kiemelt terület, amiről nagyon keveset beszélünk. Az egyik az élelmiszer önrendelkezés kérdése a mai világban. Józan paraszt észre, nagyon leegyszerűsítve, adott ország, adott kormány el tudja látni a saját lakosságát egészséges élelmiszerrel, vagy sem. Minél nagyobb mértékben szorulunk importra, annál kevesebb a szuverenitásunk. Minél nagyobb százalékos arányban el tudjuk látni a magyar embereket, a magyar földön, a magyar gazdák által megtermelt élelmiszerekkel vagy alapanyagokkal, annál inkább erősödik a szuverenitásunk, annál magasabb szintű lesz. Ez sokkal fontosabb, mint hogy a szuverenitásvédelmi hivatalnak mi lesz a sorsa. És végül, de nem utolsó sorban, részben a hormuzi szorosban kialakult, vagy állandósoló, egyre feszültebb patthelyzetre is gondolok. Mi lesz az energiafüggetlenségünk, az energiaszuverenitásunkat, tisztelt képviselő társaim? Lesz-e hosszú távon megfelelő hajtóanyag, lesz-e földgáz, és lesz-e áramellátás? Ezek a magyar emberek mindennapjait érintő húsbavágó kérdések. Ez sokkal jobban érdekli a magyar embereket, mint hogy mi lesz a szuverenitásvédelmi hivatal, hogy mikor szűnik meg, és milyen indokok miatt fog megszűnni. És miközben az elmúlt 36 évben az ország vezetői szaladgáltak a cárhoz, a szultánhoz, a világ összes égtája felé mindenkihez, főleg földgázellátás miatt, aközben nem használjuk azt az Isten adta adottságot, amely szó szerint a lábaink vagy a talpaink alatt hever. Nem használjuk azokat az adottságokat, amelyeket csak egy amerikai, kanadai vagy amerikai és kanadai konszerntől való visszavásárlás jelentene. Nem használjuk a Makó járó gázkincsét. Amíg a mi hazánk nem volt itt a parlamentben, senki nem beszélt erről az óriási lehetőségről. Magyarország földgázigény éves szinten 10 milliárd köbméter körül van. Csak a Makó járókban, és kapaszkodjanak, még 5 vagy 6 ilyen lelőhely van az országban, csak a Makó járókban 600 és 2000 milliárd köbméter közötti gázkincs van, és Gulyás Gergely 2022-es nyilatkozatából tudjuk, hogy már megvan az a technológia, hogy gazdaságosan felszínre lehet hozni. Tehát 60 és 200 év közötti valódi energetikai szuverenitás, valódi szabadságot biztosító készleteink vannak, erről kell majd magos gondolatokat cserélnünk, erről kell majd vitákat folytatnunk, ha egyáltalán itt van is mi vitatkozni, nincsen, hogy megindul a politikai sárdobálás, meg az, hogy kinek az apukája volt erősebb az óvodában, vagy az iskolában, vagy bármikor. Ezek a valódi húsba vágó szuverenitási kérdések, ezek a magyar szabadságvédelmének a valós kérdései. Tehát egyébként ezzel csak arra akarok kiukadni, azt akarom ebből kikanyarítani, hogy a valódi szuverenitás elsődleges védvonala, a szuverenitás védelem elsődleges vonala az maga az országgyűlés kellene, hogy legyen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen. A vezérszónoki felszólalások végére értünk, mivel 2 perces hozzászólással jelentkezőt nem látok. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Hende Máté képviselő úrnak.
5: Köszönöm a szót, tisztelt

0: És még egy észrevétel. Sok szó esett ma itt a gyűlöletkeltésről. Megint csak tisztes képviselőtársaimmal mi a bőrünkön tapasztaltuk azt a gyűlöletkeltést, ami az utcákon zajlott. Volt itt baltáskergetés, folytogatás.
1: Képviselő úr, egy másik törvényjavaslatról tárgyalunk jelenleg.
0: A gyűlöletkeltésről legyen
1: kedves. A gyűlöletkeltés az majd a következő napi rendi pont lesz.
0: A magyar választópolgárok világos döntést hoztak tehát. Azzal bíztak meg minket, hogy számoljuk fel azt a rendszer szintű korrupciót és megfélemlítő gépezetet, amelyet önök 16 év alatt az állam testébe építettek. Ma ennek a munkának egy mérföldkövéhez érkeztünk. Melléthelyi Barna Márton képviselőtársam benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal azonnali hatályú megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Tisztelt Fidesz frakció, hadd tegyek fel önöknek egy kérdést. Tudják-e, emlékeznek-e, melyik tekintélyes nemzetközi testület fogalmazott meg éles kritikát erről a hivatalról és a megalakulásáról, amelyik feketén-fehéren leírta, hogy az önök jogszabálya több ponton sérti az alapjogokat, a hivatal működése pedig aránytalan és súlyosan csorbítja a demokratikus vitákat. Segítek egy kicsit, ez a Velencei Bizottság. És tudják, mi ebben a leginkább tragikomikus? Hogy most, alig néhány nappal ezelőtt az önök köztársasági elnöke Sólyog Tamás pontosan ehhez a testülethez fordult segítségért, és alkotmányos védelemért. Igen, ahhoz a Velencei Bizottsághoz, amelyet önök 2 évvel ezelőtt, amikor a szuverenitásvédelminek csúfolt törvényüket ízekre szedték, még Soros Istának és bevándorló pártinak bélyegeztek. Amikor az önök teljhatalmát és ezt a megfélemlítő gépezetet kritizálták, akkor a bizottság ellenség volt. Most pedig, hogy ellenzékbe szorultak, Sólyog elnök úr hirtelen újra felfedezte magának az európai jogállamiságot, és ugyanezt a testületet kéri fel döntőbírónak. Mi ez, hogyha nem képmutatás? Nevezzük nevén a dolgokat. Ez a hivatal sosem a hazát védte. Ez a hivatal az önök hatalmát védte. Az adófizetők pénzéből. És ha már összefonódások, nézzük meg, kiket ültettek ebbe a sóhivatalba. Az intézmény élére kinevezték Lánci Tamást, azt a Lánci Tamást, akinek az édesapja, az a Lánci András, aki korábban őszintén kimondta a Fidesz legfőbb alapvetését. Idézem őt. Amit korrupciónak hívnak, az valójában a Fidesz legfőbb politikája. Nos, tisztelt ház, az ifjabb Lánci maradéktalanul hű is maradt ehhez a politikai örökséghez. Ez a hivatal maga volt a megtestesült korrupció. Gondoljanak bele, Lánci úr havi bruttó 5,5 millió forintot tehetett zsebre. És miközben a magyar ápolók a túlóra pénzükért könyörögtek, az elnök úrnak még évi 500 000 forint ruhapénzt is kiutaltak az adófizetők forintjaiból, az állami luxusautó és a luxus juttatások mellé. Mindehhez pedig 1 milliárd forintért bérelt ki egy Rákóczi úti irodaházat, miközben még 10 milliókat szórtak el baráti külsős ügyvédi irodáknak is. De az önök rendszerének teljes morális csődje ott mutatkozott meg igazán, amikor a hivatal kutatóintézetének élére kinevezték Horváth Józsefet. Egy olyan embert, aki a kommunista diktatúrában 3/3-as állambiztonsági tisztként szolgált. Tisztelt ellenzék! Az a párt, amely egykor a szovjet csapatok kivonását követelte, odáig süllyedt a hatalom féltésében, hogy a 21. századi Magyarországot egy volt kommunista ügynökkel és egy orosz mintájú hivatallal akarta megvédeni. Van ennél nagyobb történelmi árulás? Tisztelt ház, ennek a keleti despotizmusnak, despotizmusokat másoló kísérletnek ma vége van. Egy nemzet szuverenitását nem az 5 milliós párt kifizetések, nem az állami ruhapénz, és végképp nem a volt 3/3-as tisztek garantálják. Egy ország akkor szuverén, ha polgári egészségesek, ha a magyar fiatalok modern és versenyképes tudást kapnak,

0: és ha a gazdaságunk nem függ keleti diktatúrák titkosított hitelszerződéseitől. A Tiszama beváltja az ígéretét, megszüntetjük ezt a szégyenteljes hivatalt, és az ezen megspórolt milliárdokat pedig egy az egyben átcsoportosítjuk oda, ahova valóak, a magyar egészségügy és az oktatás talpra állítására. Kérem a tisztelt házat, hogy szavazatával támogassa a javaslatot, és töröljük el végre ezt a foltot a magyar demokrácia testéről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen. 2 perces felszólalásra jelentkezett Dócs Dávid a Mi Hazánk képviselőcsoportjával. Képviselő úr, öné a szó.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, képviselő úrnak a felvetésére reflektálnék csak, hogy azért legalább egy tiszás képviselő biztosan van, aki a Fidesz házatáján alapozta meg a vagyonát, ez pedig nem más, mint a miniszterelnök Magyar Péter. A szuverenitásvédelmi hivatalra visszatérve pedig azt gondolom, hogy a hivatalt magát nem szeretnénk visszasírni, ám a szuverenitás védelmét magát, azt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen önök, hogyha az értesüléseink jók, és az önök kinyilatkoztatásai a valósághoz közel állnak, akkor nagyon úgy néz ki, hogy a szubszidiaritás elvét akarják semmibe venni, hiszen az önkormányzatisággal akarnak leszámolni, ugyanis az a tervezet, ami az önök asztalán van, nem más, mint az önkormányzatoknak a végét jelenti. Itt nem a polgármesterek fizetés csökkentésére gondolok természetesen, hanem arra, hogy az előrehozott választásoknak a felvetése is sértő, tehát önök szoktak jogállamról beszélni, de hogyha önök egy legitim választást semmibe vesznek, és előrébb hozzák az önkormányzati választásokat, akkor ezt a jogállamot döntik le saját maguk. Illetve nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy ugye felmerültek már egyébként a Fidesz valamelyik fiókjából származó olyan ötletek is, miszerint az 500 fő alatti településeknek nem kell önálló külön önkormányzat. Azt gondolom, hogy ezek is nagyon veszélyes gondolatok, és ez is nagyon veszélyes gondolatmenet, hiszen ezeken a településeken van leginkább szükség az önkormányzatokra, hiszen semmilyen apparátussal nem rendelkeznek, ott a polgármester valóban az, akire mindenféle feladat hárul, ő tudja ezeket a feladatokat jól menedzselni és kivitelezni, tehát azt gondolom, hogy már a felvetés is borzasztó bántó, és azért azt se felejtsük el, hogyha már az önkormányzatoknál tartunk, hogy önök párbeszédet emlegettek itt a kampány alatt, ami majd meg fog születni az önök kormánya és az önkormányzatok között, ehhez képest egyelőre minden felülről lett leosztva számukra, reméljük, hogy a jövőben ez nem így lesz, és a szuverenitásra önök is kimondottan oda fognak figyelni. Köszönöm szépen a szót!
1: Köszönjük szépen! Szintén 2 perces felszólalásra jelentkezett Szűcs Gábor a Fidesz képviselőcsoportjából. Képviselő úr, a szó.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Nem a vita kapcsán, illetve a törvényjavaslat kapcsán elmondtam az észrevételeimet, de miután képviselőtársam megszólított, mégis csak szeretnék válaszolni. Nem volt rossz, csak annyi, hogy én is fizettem adót. Azt mondta, hogy ők adót fizettek, én is fizettem. Minden után adót, ezt szögezzük le. Azt is mondta, hogy a Tisza képviselői nem közpénzből gazdagodtak. Nekem sem, minden munkahelyem közpénz. Ezt szeretném leszögezni. És önök közül is, akkor hadd hozzak párat képviselőtársamnak. Ruf Bálint tanácsadó volt a 8. kerületben, a Szegedi Önkormányzatnál, kabinetfőnök és tanácsadó volt a kormányzatban. Vitézi Dávid államtitkár volt, és a budapesti közgyűléstől is kapott fizetést. Kármán András államtitkár volt. Ruszin Szendi Romulus vezérkari főnök volt, nagyon szép a villa a címerrel, ugye? És hát ugye ott van Magyar Péter miniszterelnök, azért ugye a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatójaként a magyar közútban, és tudtommal az európai parlamenti képviselők is közpénzt kapnak. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Szintén 2 perces hozzászólásra jelentkezett Nacsa Lőrinc a KDNP képviselőcsoportjából. Képviselő úr, öné a szó.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony! Hende képviselőtársam kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy 2 évvel ezelőtt mit szóltunk a Velencei Bizottságnak az ajánlásaihoz, és hogy most a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordul, és eközött vélt felfedezni ellentétet a tisztelt képviselő úr. De akkor hadd kérdezzek vissza tisztelettel, hogy ha ön 2 évvel ezelőtt elfogadta a Velencei Bizottság kritikáját, és jogosnak ítélte például a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban a Velencei Bizottság kritikáját, és azt gondolja, hogy a Velencei Bizottság jogosan állapította meg ezeket a kritikákat, akkor most, amikor ki fogja adni az állásfoglalását a köztársasági elnök önök által törvényellenesen tervezett elmozdításával kapcsolatban, akkor is el fogja fogadni a Velencei Bizottság álláspontját, vagy önben is felmerül majd az a kétely, hogy 2 évvel ezelőtt elfogadta a Velencei Bizottságot, most pedig nem, akkor ezt érdemes tisztába tenni, hiszen hogyha elfogadjuk a Velencei Bizottság jogi szaktekintélyének az álláspontját 2 évvel ezelőtt, akkor nyilvánvalóan most is el kell önnek fogadnia, meg önöknek fogadnia. Ezt az ellentmondást érdemes föloldani, tisztelt képviselő úr, mert ön is ezzel vádolt bennünket, ez egy értelmes jogi vita, de a Velencei Bizottság állásfoglalásait mindig érdemes elolvasni, megfontolni és lehetőleg komolyan is venni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Apáti Istvánnak adom meg a szót a Mi Hazánk képviselő csoportja nevében.
5: Elnök asszony, tekintettel arra, hogy a 15 perces vezérszónoki közben sok minden nem fér bele, ezért kénytelen leszek még egyszer rázendítani a nóta egy másik részére, mert önök itt nem csak hogy a vár, hogy próbálják azt állítani, nem csak a migrációs paktum, vagy megállapodás kapcsán mismásolnak, hanem a legmélyebbeket akkor kezdik el hallgatni, amikor az önkormányzati szuverenitás kerül szóba. És örülök, hogy ez a vita ilyen tág kereteket biztosít, hiszen én vártam volna már reakciókat akár a korábbi felvetéseinkre, a pártelnök frakcióvezetőnk önkormányzati szuverenitás védelmi felszólalásaira, meg azzal kapcsolatban, hogy önök mire készülnek. Vagy nem tudom, lehet, hogy önöket se tájékoztatják, és nem szeretnénk a sajátjaik, nem szeretnénk abba a helyzetbe kerülni, mint ami az elmúlt 16 éve gyakran jellemezte, hogy ilyen esszük, nem esszük alapon, nem kapunk mást, majd szinte a sajtóból, vagy a parlament.hu-ról értesülünk, hogy éppen milyen javaslatot tolnak be kivételes sürgősséggel, akár ilyen súlyos kérdésekben is. Ami az elmúlt 2 hónap mérlegéből levonható, vagy kikövetkeztethető, a következő pontokon akarják önök támadni az önkormányzati szuverenitást. És miért akarják ezt tenni? Adja a Jóisten, hogy tévedjek. Ha én most pontatlanul fogalmazok, vagy ok nélkül támadom, vagy bántom önöket, szíves örömest fogok bocsánatot kérni, bárcsak erre a bocsánatkérésre sort kellene keríteni. Tartok tőle azonban, hogy másként fog alakulni a történelem. Ugyanis önök pontosan tudják, a miniszterelnök úrral az élen, hiszen akkor ő még narancsárga mezben futballozott javában, amikor a 2006-os őszi önkormányzati választásokon túlnyerte magát a Fidesz-KDNP. Mindenki tudja, akinek legalább olyan szellemi képességei vannak, hogy esténként önerőből hazatalál, hogy az a 2006-os őszi önkormányzati fölényes és brutális Fidesz győzelem volt az egyik alappillére a Fidesz 2010-es organikus kétharmados győzelmének. Azért mondom, mert az volt az egyetlen olyan választás, ahol a Fidesz még a régi szabályok szerint valóban 2/3 szerzett, a még régi 386 fős országgyűlésben. 2014-ben, 18-ban és 22-ben a győztes kompenzáció nélkül a Fidesz már nem tudott volna, még az amúgy is alapból is aránytalan választási rendszerben sem 2/3 elérni. A 2010-es választási győzelem ilyen értelemben unikális volt, de ennek alapillére volt az, hogy 2006 őszén el tudták foglalni a nagyvárosokban, a középméretű településeken, a kisvárosokban és főleg a községekben az önkormányzati bástyákat. Ez tehát vegy tiszta, az abszolút filmszínház után vegy tiszta hatalomtechnika, tisztelt kormánypárti képviselő. Na most önök akár kombinálni is tudják az atomfegyvert, meg a napalmbombát, meg mindent együtt, ugyanis hogyha valahogy kipöckölik a köztársaság elnök urat a tisztségéből, és akár parlament által megválasztott, tehát közvetett módon, akár, bár ilyen a csodát nem remélünk, közvetlen nép általi választással lesz egy új köztársasági elnök, az új köztársasági elnökkel ki tudják iratni vagy irattatni az általános önkormányzati választásokat, amelyek az összes alapjogot sértik, még az önök által az indokoltnál, a szükséges mértékűnél sokkal nagyobb mértékben tisztelt uniós alapjogokat is súlyosan sértené, de feltételezem, hogy ha erre vetemednek, akkor Ursula Pfizer von der Leyennek már hirtelen nem lesz annyira fontos a demokrácia meg az alapjogok védelme, mert a demokrácia meg az alapjogok mindig akkor sérülnek csak, amikor nekik nem tetsző politikai pártok szereznek hatalmat egy adott országban. Ha kiírják ezeket a választásokat, még a népszerűtlen intézkedések meghozatal előtt, akkor a választói lélektanból, a társadalmi lélektani helyzetből az következik, hogy betiszásodik majd az önkormányzatok nagy része, helyből külön rásegítés nélkül is. Na most ez az alapprogram, az alapuniós jogokat is súlyosan sértő veszély, remélem nem nyúlnak ez az eszközhöz. Ugyanis 2024-ben önök elindulhattak volna az önkormányzati választásokon is. Önök döntöttek úgy, Magyar Péterrel az élen, hogy a vármegyei közgyűlésekben nem indulnak, és helyi önkormányzati szinteken sem indulnak. Hogy párbiztonsági kockázatok miatt tették, az az önök dolga. Megtehették volna, minden lehetőség meg volt rá, mégis ellenkezőleg döntöttek. Na most kezd el majd nagyon hiányozni ez az egész, ha már szuverenitásvédelmi, önkormányzati szuverenitásvédelemről beszélünk, és ezt akarják most pótolni, hiszen a 2030-as választás, országgyűlési választásokra ez egy fontos alappillér lehet önök számára, nagyon nagy lesz ennek a tétje, hogy hol, mely településeken vannak a saját embereik. Ha ez megfejlik azzal, hogy teljesen indokolatlan módon, kvázi ilyen politikai terrorizmus eszközeivel mandátumszám vagy ciklusszám csökkentést hajtanak végre, akkor még jobban le tudják takarítani a saktáblát, de hogyha még ezek az atomfegyverek és napalmbombák sem elegendőek, akkor jönnek a kézi fegyverek, meg a várban lévő kiéheztetése, meg a pálya elhagyásra való ösztönzés, hogy teljesen indokolatlanul a polgármesterek fizetését csökkenteni akarják. Én hallgattam a miniszterelnök úr nyilatkozatait e tekintetben már két héttel ezelőtt is nagy érdeklődéssel. Ő azt mondta, hogy 1000 lélekszám alatti településeken 1 milliós fizetései vannak a polgármestereknek. Hát lehet, hogy ő ismeri ilyen polgármestereket. Én a saját választókerületemben egyetlen ilyen polgármestert sem ismerek. Olyat viszont igen, aki mondjuk egy 500 lelkes településen jó esetben nettó 300 000 forintot keres, 15 darab 20 ezerest visz haza, napi 16-18 óra munka után egy 500 lelkes szatmári térségbeli polgármester, ráadásul ez a Csengeri járás egyik települése, az ország legszegényebb járása, ahonnan én származom. Én egyetlen olyan polgármestert sem ismerek, aki kis településen vezeti a közösségét, és akár csak 1 millió forintot megközelítő jövedelmere tenne szert. De ezt valószínűleg önök is tudják. Ez arról szól, hogy a pálya elhagyása ösztönözzön, annak érdekében, hogy ne a minőség forradalma, meg nem minőségi változást tudjon megvalósulni, hanem oda is olyanok menjenek, akik most fel fogják venni a tiszalogót. De jelzem önöknek, hogy ennek óriási párbiztonsági veszélyei vannak. Most mondhatnám azt, hogy ne zavard meg az ellenfeledet, ha éppen hibázni készül, de én most azért szeretném önöket megzavarni. Az összes szerencselovag, az összes léhűtő, és a rengeteg olyan személy, aki soha, sehol, semminek nem felelt meg, most mindenki hirtelen úgy kezd el emlékezni, hogy ő már az idők kezdetétől fogva tiszás volt, tiszás logóval akar indulni, nincs az a párbiztonsági gépezet, amely ezt ki tudja szűrni, és rengeteg olyan ember fog majd beülni ezekbe a polgármesteri székekbe, akiket semmi más nem fog vezérelni, csak a politikai zsákmányszerzés, és nem a hófehérre gondolok, hanem a sötét szürkére, meg a koromfeketére. Tehát semmi más nem érdekli őket, csak a zseton, és így akarnak majd egyénileg jól meggazdagodni, a hullámokat, a politikai hullámokat meglovagolni, hasztot húzni a jelenlegi politikai helyzetből. Úgyhogy én nagyon kérem mellétei képviselő urat is, hogy az önkormányzati szuverenitás rendíthetetlen őre legyen. A kuvasz vagy a komondor szilárdságával és kérlelhetetlenséggel őrködjön az önkormányzatok szuverenitása felett, és eszükbe se jusson előrehozott teljes indok, vagy időközi, nevezzük annak, önkormányzati választásokat előírni, meg olyan korlátozásokat végezni, olyan korlátozásokat elhelyezni a jogrendszerben, amelynek csak is kizárólag önök lesznek a haszonélvezői, mert hogyha ezt megteszik, akkor vastagon túltesznek negatív értelemben azokon is, akiket oly nagy hévvel támadnak, mert ilyen a most, vagy két hónap ezelőtt leváltott kormányzatnak sem jutott még az eszébe. Idáig még ők sem mertek elmenni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönjük szépen. Bújdosó André Anna, a Tisza képviselőcsoportja vezetője kért ügyrendi felszólalást. Öné a szó, frakcióvezető asszony.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak szeretném kérni tisztelettel, hogy az egyenlő bánásmód elvét és a házszabályokat, hogyha tudjuk tartani. Itt az előbb nem a témához volt hozzászólás, és jött egy figyelmeztetés, ezután egy 8 percen keresztül egy hipotetikus teóriát kellett végighallgatnunk, abszolút nem a témában. erre kérném mind a tisztelt képviselőtársaimat, hogy most a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése a téma. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a felszólalását, tisztelt. Köszönöm a felszólalását, tisztelt frakcióvezető asszony. Az ülés vezetésre én voltam jelenleg is felkérve, és én vagyok felkérve. A szuverenitást kiterjesztőleg értelmezte a képviselő úr. És most két perces felszólalásra megadom a lehetőséget a Páti Istvánnak.
5: Köszönöm szépen, szóval tisztelt elnök asszony. Szokni kell még önöknek ezt, frakcióvezető asszony, a parlamenti kereteket. Higgyel, ellenzékből nagyon hamar megtanultuk azokat a technikákat, hogy lehet szélesíteni, tágítani a vita kereteit, hogy legalább ennyi levegőhöz jussunk. Nem tettem mást, nem teóriákat, nem deliráltam, hanem sokat szó tettem fel, most összefoglaltam a frakció aggályait. Érdemi cáfolatot, sőt érdemi választ nem kaptunk, ezt tovább erősíteni az amúgy is meglévő gyanunkat. És nem tettem mást az elmúlt 8 percben, mint tágkeretek között a szuverenitásvédelem egyik alrendszeréről beszéltem, és ha úgy tetszik, átvitt értelemben, nem szó szerint a Bush-féle megelőző csapásmérés eszközével éltem. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben? Miután jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Megadom a szót Melitei Barna Márton képviselő úrnak.
7: Köszönöm, hogy tisztelt képviselőtársaim, csak nagyon röviden szeretnék reagálni. Valamire nem tudok reagálni, mert Szűcs képviselőtársamnak nem értem pontosan, mik az észrevételei. Amivel szeretném kezdeni, már az érdemi észrevételei, a személyes kérdéseket értettem. Ami az érdemi kérdést illeti, azt gondolom, hogy teljesen egyértelművé tettük mindannyian itt a Tisza frakcióban, de ebben azt gondolom, hogy mindannyian az országgyűlésben, hogy a szuverenitás egy fontos dolog. A szuverenitásnak a védelme egy fontos dolog. Erre megvoltak korábban is, jelenleg is a megfelelő intézményi keretei. A szuverenitásvédelmi hivatal nem erre a célra jött létre, és nem is ezt a funkciót töltötte be. Ez egy olyan hivatal volt, amelynek valódi hatáskörei, valódi jogosítványai nem voltak, arra volt alkalmas, hogy civileket, állampolgárokat, ellenzékieket megfélemlítsenek. Erre pedig nincsen szükség. Nincs szükség arra sem. A Tisza nem kíván semmilyen ilyen típusú hivatalt fenntartani, akkor sem, hogyha a saját hatalma érdekébe tudná állítani. Nincs ilyen szándékunk. A mi szándékunk az az, hogy egy világos, egyértelmű párbeszéd alakuljon ki, ahol ennek a hivatalnak létjogosultsága egyáltalán nincsen. A szuverenitásnak az intézményi kereteit, vagy a szuverenitás intézmény rendszerét, azt, hogy jeleztem korábban, titkosszolgálatoktól kezdve, honvédségen át, rendőrségen keresztül sok-sok szerv, aki ezt betölti. Biztos, hogy vannak hibák ott is, és biztos, hogy kell akár fejlesztéseket végezni, akár végig kell gondolni, hogy hogyan működnek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a mi pártunkat az elmúlt 2 évben titkosszolgálatok megfigyelték. Nyilvánvalóan ez nem a valódi szuverenitásnak a védelmét jelentette. Ahogy a szuverenitásvédelmi hivatal pedig vegzálta a civileket, a sajtót, újságokat. Rendet kell teremteni. Ebben a kérdésben azt hiszem, hogy nagyon világos álláspontunk volt, és hogy van, és nagyon világosan elmondtuk, hogy miért gondoljuk azt, hogy ezt az intézményt meg kell szüntetni. Szeretném azt jelezni, még nem tudom, ez a brüsszeli paktum, meg nem tudom, ilyen kérdések, ez állandóan felhozzák, hogy nem lesz igaz. Attól, amikor sokszor elmondják, semmi alapja nincsen. Ez egy önálló képviselőindítványként ment be egyébként is, csak hogy szeretném jelezni, itt nem kormány előterjesztés volt, hanem én magam írtam, és én magam nyújtottam be a törvényjavaslatot, és egy régi adósságunk volt, majdnem egy hónapos, ugye két naphoz képest egy hónappal ezelőtt alakult meg az országgyűlés, de csak szerettem jelezni, hogy ennek még csak összefüggésben sem állhat, annak ellenére nincsen semmilyen egyébként sem, semmilyen paktumról szó. A 6,2 milliárd forint, amit 2025-ben költöttek erre a hivatalra, biztos, hogy lesz jó helye. Én nem tudom megígérni, azt gondolom, hogy ez nem is képviselői kompetenciál, hogy hova kerüljön, de azt gondolom, hogy minden bizonnyal megfontolandó az, hogy a szuverenitásnak a védelmét valóban hivatott és valóban ellátó intézményeknek kell átcsoportosítani ezt. Erről biztos, hogy a kormányzat fog döntést hozni. Természetesen ettől függetlenül a képviselőtársam által jelezett egyéb helyekre is biztosan szükség lenne pénzre. Úgyhogy én nagyon kérem továbbra is, hogy döntsék el a képviselőtársaim, hogy szükség van egy ilyen intézményre a magyar közéletben, szükség van a magyar demokráciában egy olyan intézményre, aminek ténylegesen nincsen hatásköre, és egyetlen célja egy politikai nyomásgyakorlás. Mindenkinek nagyon egyértelmű válaszunk, nincs rá szükség, és ebben én kérem, hogy a teljes országgyűlés támogasson bennünket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Most pedig, mielőtt rátérnénk a következő napirendi pontra, engedjenek meg néhány gondolatot. Tisztelt országgyűlés, a mai napon, június 9-én Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos és korábbi országgyűlési képviselőtársunk születésnapjára emlékezünk, akinek életét átszőtte a bátorság, áldozatvállalása és rendíthetetlen erkölcsi tartása pedig örök példa minnyájunk számára. Az ő öröksége arra is fel kell, hogy hívja a figyelmünket, hogy a közéletben minden kimondott szónak súlya, minden meghozott döntésnek következménye van. Hiszem, hogy munkánkat a mértéktartás és az egymás iránti tisztelet kell, hogy vezesse, mert csak a békességre való őszinte törekvés vezethet el a valódi megbékéléshez és az emberséges Magyarországhoz, amiről oly sokat hallunk e ház falai között. E gondolatok jegyében kívánok további eredményes munkát. Most pedig áttérünk. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, soron következik a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztést Téper 122-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Az előterjesztő jelezte, hogy két felszólaló ismerteti a nyitóbeszédet. Elsőként megadom a szót Tárkányi Zsoltnak, a Tisza képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőjének. Felhívom az előterjesztők figyelmét, hogy összesen 30 perc időkeret áll rendelkezésükre a nyitóbeszédük megtartására.
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Azt gondolom, hogy nincs olyan jóérzésű ember ebben az országban, aki egyetértett volna azzal az életünket mérgező, hazug gyűlölet kampánnyal, amely az elmúlt másfél évtizedben gyakorlatilag szünet nélkül pusztított Magyarországon az előző kormányok áldásosnak nem nevezhető tevékenysége nyomán. Éppen ezért végtelenül büszke vagyok arra, hogy országgyűlési képviselőként az első általam beadott törvényjavaslattal örökre eltüntethetjük köztereinkről a bombákat, a tankokat, a háborús feliratokat és a más gyűlölködésre alkalmas plakátokat, reklámhordozókat, az interneten pedig nem terjedhetnek a jövőben olyan videók, amelyben fejbe lövik egy kislány édesapját. Gyermekeinknek sem iskolába menet a buszmegállókban vagy az utcákon, de még a mesefilmek közben a videó megosztókon sem lehetnek soha többé kitéve a lelküket mérgező aljas hazug gyűlölködésnek, amit a Fidesz zúdított rájuk. Ha csak ennyit érnénk el, már akkor megérné megszavazni ezt a javaslatot, de hála Istennek ennél többről van szó. Az Önök előtt fekvő törvényjavaslat több fontos közérdekű cél megvalósítását szolgálja. Egyrészt fellép a már említett gyűlöletkeltő, emberi méltóságot sértő és a gyermekek fejlődését veszélyeztető politikai reklámokkal szemben. Másrészt visszaadja a településeknek az előző kormányok által elvett azon jogát, hogy saját arculatukról és köztereik megjelenéséről maguk dönthessenek. Harmadrészt megszünteti a városképet romboló reklámhálók további terjedését és az építési hálókon a reklámhordozók elhelyezését. Emellett rendezi a Józsefvárosi önkormányzati lakóépületek állami tulajdonba adásával kapcsolatos helyzetet, valamint biztosítja a közbeszerzési rendszer működésének folytonosságát. A törvényjavaslat 6 törvény felülvizsgálatát tartalmazza. és módosítja. Ezek érintik egyebek mellett a sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, a választási eljárásról és a magyar építészetről szóló jogszabályokat. A törvényjavaslat bizonyos területeken a legsürgetőbb beavatkozást igénylő kérdésekre ad választ, a szabályozási területek összetettségére tekintettel ugyanakkor a kormány irányába elvárás, hogy az a jövőben is folytassa az érintett területek szabályozásának felülvizsgálatát és továbbfejlesztését. A törvényjavaslat által rendezni kívánt ügyek az alábbiak. Először is a reklámokkal kapcsolatos szabályok módosítása. Politikai reklámok tartalmi kérdései. A demokratikus közélet alapja a szabad véleménynyilvánítás. A szabadság azonban nem jelentheti mások emberi méltóságának megsértését, a gyűlöletkeltést vagy a gyermekek fejlődésének veszélyeztetését. Az elmúlt évek digitális kommunikációs változásai új kihívásokat hoztak a politikai reklámok világában is, amellyel a politika sok esetben sajnos visszaélt. A törvényjavaslat ezért egyértelművé teszi, hogy a politikai reklám nem lehet gyűlöletkeltő, megbélyegző, személyiségi jogokat sértő, vagy a gyermekek fejlődésére káros. A szabályozás célja a közbeszéd alapvető értékeinek védelme. A törvényjavaslat ezzel összhangban a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításával a médiatanács számára megfelelő jogi eszközöket biztosít a rendelkezések érvényre juttatásához. A média tanács a hozzáérkező kérelmek alapján határozatban állapítja meg, hogy az adott tájékoztatás tiltott politikai reklámnak minősül-e, ezáltal biztosítva a szabályozás hatékony és egységes alkalmazását. Másodszor szólni kell a helyi önkormányzatok szerepének erősítéséről a reklámeszközök elhelyezésének a terén. A törvényjavaslat egyik fontos célkitűzése az is, hogy erősítse a települések önrendelkezését, és visszaadja a helyi közösségek számára azt az előző kormányok által elvett lehetőséget, hogy saját településképük védelme érdekében érdemben dönthessenek reklámeszközök elhelyezésének szabályairól. A település arculatát, közterületeinek megjelenését és az ott élők életminőségét elsősorban a helyi közösségek ismerik és alakítják, ezért indokolt, hogy a reklám elhelyezés kérdésében ismét szélesebb mozgástérrel rendelkezzenek. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok a jövőben a törvényben meghatározott határokon túl további területeket is kijelölhetnek majd, ahol reklámeszköz nem helyezhető el. Azokon a területeken pedig, ahol a reklám közzététel megengedett, annak alkalmazása településképi bejelentési eljáráshoz lesz kötve. Mindezek mellett az önkormányzatok hatékony településkép érvényesítési eszközöket kapnak a jogellenesen elhelyezett reklámeszközök eltávolítására. Ilyen lehet bírság kiszabása, jogsértő állapotnak a reklámot kihelyező költségére való megszüntetése, sőt, akár a reklámeszköz elkobzása is végső esetben. És akkor szóljunk a reklámhálókról. Ugyanis a törvényjavaslat emellett a településkép védelmének erősítése érdekében felülvizsgálja a komplett magyarországi reklám elhelyezési szabályokat is. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagymértékű reklámhálók és építési reklámhálók számos településen aránytalanul terhelik a városképet, rontják az épített környezet minőségét és kedvezőtlenül befolyásolják a lakosság életminőségét. A javaslat ezért e reklámeszközök alkalmazásának teljes megszüntetését indítványozza. A módosítás egyúttal rendezi azokat a szabályozási anomáliákat is, amelyek egyes településeken indokolatlan korlátozásokat eredményeztek. Föld alatti régészeti emlékek védelméhez kapcsolódó jelenlegi szabályozás ugyanis olyan területeken is kizárja a reklám elhelyezést, ahol ez sem örökségvédelmi, sem településképi szempontokból nem indokolt, mivel a reklám elhelyezés nem érinti a föld alatti védett értékeket. A javaslat ezért a kulturális örökség védelmének fenntartása mellett arányosabb és célzottabb szabályozást fog bevezetni. A javaslat végső célja, hogy a településképi szempontok, a helyi közösségek érdekei, a kulturális örökség védelme és a gazdasági reklám tevékenység szabadsága között egy kiegyensúlyozott, arányos és hosszú távon fenntartható szabályozási rendszert hozzon létre, és annak fenntartását biztosítsa. Tisztelt Országgyűlés! Az emberi méltóságot tiszteletben tartó politikai reklámokra és a településképbe illeszkedő reklámeszközökre szükség van, egyben az önkormányzati autonómiát tiszteletben kell tartani, akár településképi akár tulajdonjogi kérdésekről beszélünk. Ezek a célok alapozták meg a tárgyi törvény, a jelen törvényjavaslat összeállítását. Kérem, hogy támogassák az országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslatot.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Bódis Krisztinának, a Tisza képviselőjének, napi rendi pont előterjesztőjének.
9: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! A következő módosítási javaslat is az emberekről fog szólni, arról, hogy az Orbán kormány hogyan bánik az emberekkel. Olyan családokról fogok beszélni, akik évek óta bizonytalanságban élnek, akik valós információk hiányában, hol reménykedve, hol elkeseredve várják, hogy mi lesz az otthonukkal, és akiknek az életét egyetlen tolvonással tette függővé az állam egy olyan döntéstől, amelynek meghozatalába még beleszólásuk sem lehetett. Ezért szeretnék most a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény módosításáról beszélni, amely Budapest Józsefváros önkormányzatának tulajdonába álló lakóépületeket érinti. A történet 2024 áprilisában kezdődött, amikor az országgyűlés az érintett józsefvárosi önkormányzat előzetes meghallgatása és érdemi egyeztetés nélkül törvénybe iktatta 8 a Diószegi Sámuel utcában és közvetlen környezetében található önkormányzati lakóépületek állami tulajdonba vételét. A lakók is a sajtóból értesültek. Nem kopogtak be hozzájuk. Nem hívták őket tárgyalóasztalhoz. Véletlenül tudták meg, hogy az otthonuk, amelyben évek vagy évtizedek óta élnek, egyik napról a másikra az állam célpontjává vált. Az akkori törvény szerint 2024 nyarán kerültek volna állami tulajdonba az ingatlanok. 2024 júniusában született új módosítás, akkor az új határidő 2025 július lett volna, aztán harmadjára is módosította az állam a határidőt, így a tulajdon átszállás 2026. június 30-án következne be. Az érintett épületekben a döntés meghozatalakor közel 155 háztartás volt, ez több száz embert érintett. Én folyamatosan beszélgetek a lakókkal. Nem statisztikát látok, hanem embereket. Embereket, akik évek óta bizonytalanságban tartanak, és akiket újra és újra olyan ígéretekkel hitegetett az Orbán kormány, amelyek mögött nem állt sem valós megvalósítási terv, sem rendelkezésre álló lakásállomány, sem a tulajdonelvonás esetére járó kártalanítás biztosított fedezete. De ők erről mit sem tudtak mindez idáig. Találkoztam egy egyedülálló nyugdíjassal, aki már 2 éve dobozban tartja a holmiait, mert bármelyik nap költözése számít. Sok családdal beszéltem, akik 30 négyzetméteren egy szobakonyhás lakásban élnek, és megismertem többek között egy olyan édesapát és édesanyát is, akik egyetlen szobácskában laknak, autista gyermekükkel, kamaszlányukkal, és semmilyen információjuk nincs arról, hogy a jövőben hova fognak költözni, mi lesz velük. Rendszeresen beszélgetek egy fiatal emberrel, aki stroke következtében féloldalú bénulással és látásvesztéssel él. Egy második emeleti szobakonyhában lakik, a mellékhelyiség a folyosón van. Hónapokon át nem tudta eldönteni, hogy elfogadja a józsefvárosi önkormányzat által felajánlott valós lehetőséget jelentő lakást, vagy tovább várjon arra az ajánlatra, amelyre az állam képviselői hitegették 2 éven át. A választásokat megelőző utolsó hetekben az állam megbízásából ugyanis megjelentek szociális munkások a házakba, és azt kérdezték a lakókat, milyen lakást szeretnének, és hová kívánnak költözni. Mindezt úgy, hogy a háttérben nem álltak rendelkezésre konkrét, finanszírozott és teljesíthető ingatlan ajánlatok. Megjelenésük óhatatlanul azt a benyomást keltette, hogy a lakók költözése rövid időn belül megtörténik, és oda költözhetnek, olyan lakást kérhetnek, amilyet szeretnének. Miközben az egyetlen szereplő, amely ténylegesen dolgozott a lakhatásuk biztosításán, a józsefvárosi önkormányzat volt. Mindez természetesen a kampányidőszakban zajlott. különösen problematikus, hogy ebben az időszakban a Fidesz jelöltje Ferenc Orsolya, aki most nem lehet itt, az állami ígéretekre épített kommunikációjának egy részét, és a kiszolgáltatott helyzetben lévő közösségeket tovább hitegette azzal, hogy majd valamikor kapnak kártalanítást és új lakásokat. Én megígértem az ott élőknek, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet, hogy minden rendelkezésre álló dokumentumot megvizsgálunk, utána jönünk a döntések hátterének, átvilágítjuk az egész folyamatot, és feltárjuk, milyen valós tervek, források és garanciák állnak, vagy nem állnak a hangzatos kijelentések mögött. Ezt az ígéretet teljesítjük most, és ezzel a törvényjavaslattal. Azért dolgozunk, hogy ne bizonytalanság, hanem jogbiztonság, ne üres ígéretek, hanem valódi megoldások szolgálják az emberek életét. Hozzáteszem, hogy az állami beavatkozások előtt már volt egy terv a lakók helyzetének megoldására. A Diószági Sámuel utca és közvetlen környezete az elmúlt évtizedekben Józsefváros városrehabilitációjának egyik kiemelt területe volt. Az önkormányzat Dió 2030 néven átfogó fenntarthatósági és közösségi fejlesztési koncepciót dolgozott ki, amely a meglévő bérlők kerületen belüli elhelyezése mellett a terület rendezését tartalmazza. Az állam ezzel szemben két év alatt egyetlen konkrét finanszírozott és végrehajtható tervet sem tudott felmutatni arra vonatkozóan, hogy mi történik kisajátítás után ott élő emberekkel és magukkal az ingatlanokkal. Nem született az NKA bővítéséről szóló végrehajtható döntés, nem épült ki a bérlők elhelyezésének szükséges intézményi kerete, nem derült ki, milyen ütemben bontanák le a kiválasztott ingatlanokat, és a kártalanítás fedezete sem vált egyértelművé. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a tulajdonátszállás határideje, mint már említettem, többször módosult. Az ott lakók és az önkormányzat aggodalma is jogos. Elrettentő példa ugyanis, hogy a kisajátítás megalapozatlanságára ugyanebben a városrészben korábban kisajátított Dugonics utcai iskola épületének állapota katasztrofálissá vált, mert nem történt benne semmilyen változás, egyszerűen kisajátították, ott hagyták, az ellátatlan sérülékeny csoportok célpontjává vált, és a közbiztonság drasztikusan romlott ebben a városrészben. A Józsefváros önkormányzata közben nem várt, saját forrásból, saját bérlakás állományának felújításával kezdte meg az érintett családok kerületen belüli elhelyezését, vállalva az állami kártalanítás összegével és időpontjával kapcsolatos bizonytalanságot is. 2026. május végéig mintegy 38 háztartás elhelyezése valósult meg. A törvény elfogadása azért indokolt, mert megelőzi, hogy a kisajátítás egy rendezetlen helyzetben következzen be. Ezzel egyszerre biztosítja az érintett lakók jogbiztonságát, és lehetőséget teremt arra, hogy a kérdés rendezése átlátható, kiszámítható és minden érintett számára méltányos módon történjék. Ezért javasoljuk, hogy a törvény erejénél fogva bekövetkező tulajdonátszállás jogalapja szűnjön meg, és a józsefvárosi önkormányzat folytathassa azt a felelős és emberséges munkát, amelyet már korábban megkezdett. Végezetül önökhöz szeretnék szólni, hozzátok, kedves diószegi utcai lakók és környékbeliek. Innen üzenem, hogy ez a ház nem arra szolgál, hogy itt egymással beszélgessünk, hanem hogy a ti hangotokat is visszhangozza. Ígértem, hogy minden legegységes fórumon felemelem az emberekért a szavam, utána járok a döntések hátterének. És mindent megteszünk azért, hogy ne a bizonytalanság, ne a kiszolgáltatottság, hanem a jogbiztonság és a méltányosság érvényesüljön. Hiszek abban, hogy az ország erejét nem az mutatja meg, hogy mi egymással hogyan beszélgetünk, és az ország erejét az mutatja meg, hogy hogyan bánunk az elesettekkel, azokkal, akiknek a legnagyobb védelemre van szüksége. És hiszem azt is, hogy önök, diószegi utcai lakók, és máshol is azok az emberek, akik nem születtek olyan körülmények közé, ami lehetőséget ad a jobb életre, hogy ti is ugyanolyan polgárai vagytok ennek az országnak, mint bárki más. Kérem a tisztelt házat, hogy a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 30 perces időkeretben? Szemerei Samu, Közlekedés és Beruházási Minisztérium államtitkára. Öné a szó.
10: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Az előterjesztő nyitó beszéd után a benyújtott törvényjavaslatnak elsődlegesen a magyar építészetről szóló 2023. évi 100. törvényt módosító részéhez kívánok hozzászólni, mivel ez érinti közvetlenül a Közlekedési és Beruházási Minisztérium feladatkörét, illetve magát az építészeti szakterületet. Emellett azonban már most kiemelem, hogy a minisztérium a törvényjavaslatot egészében támogatja, mivel az nagyban hozzájárul az emberi méltóság mindenki részéről való tiszteletben tartásához, a politikai reklámok által felkorbácsolt közhangulat lecsillapításához, a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, egyben több területen is erősíti a helyi önkormányzatok jogait, és elősegíti a közbeszerzési jog területén egy végiggondolt szabályozás megszületését. A magyar építészetről szóló 2023. évi 100. törvény, vagy ahogy a szakma ismeri, a néptörvény módosítása visszaadja a helyi önkormányzatoknak a korábbi jogkörét, azaz, hogy maguk dönthessenek a településképi szabályozás keretében a reklámeszközök elhelyezésének feltételeiről. A visszaadott hatáskör három területe a következő. Egyrészt meghatározhatnak a néptörvény szerinti tilalmi területeken kívüli egyéb bel- és külterületeket, ahol nem engedik meg a reklámeszközök kihelyezését. Másrészt, ahol megengedik a közzétételt, ott is az önkormányzathoz benyújtott településképi bejelentéshez kötött az alkalmazásuk, tehát kontrollt gyakorolhatnak a reklámeszközök megjelenésénél. Harmadrészt pedig a jogellenes reklámeszközök eltávolításában széleskörű jogköröket kapnak, és a bírságbevétel a saját bevételüket képezi. A néptörvény jelenleg is meghatározza, hogy milyen módon és eszközökön lehet reklámot elhelyezni. Az egyik gyakori reklámeszköz a reklámháló és az építési reklámháló, amely nagymértékben rombolja a településképet és rontja a lakók életminőségét is. Ezért a reklámháló és az építési reklámháló elhelyezését a néptörvény módosítása ki fogja zárni. A törvényjavaslat értelmében gazdasági reklám közterületen vagy közterületről látható magánterületen, kizárólag utcabútoron, hirdetőoszlopon, villanyoszlopon és tetőszerkezetekhez rögzített reklámhordozót tartó berendezésen helyezhető el. Ha a néptörvény végrehajtási kormányrendelete másként nem rendelkezik, a közterületen vagy a közterületről látható magánterületen levő reklámhordozó felülete nem lehet 15 négyzetméternél nagyobb méretű, valamint a főszabály szerint a CityLight, azaz az 1 négyzetméteres reklámeszköznél kisebb felülettel rendelkező reklámhordozó nem helyezhető el. Ezek a módosítások nagymértékben hozzájárulnak a településeink arculatának a minőségi javulásához. A javaslat 2026. szeptember 30-i határidőt állapít meg a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő reklámeszközök eltávolítására vagy átalakítására. Lehetséges, hogy eddig a határidőig a szükséges átalakítási vagy elbontási munkálatokat az érintettek nem tudják elvégezni, illetve az önkormányzatok a szükséges rendeletmódosítást eddig nem képesek előkészíteni. Így a minisztérium részéről felvetjük és támogatni tudjuk a szeptember végi határidő kitolását. Ugyanígy indokolt lehet a reklámok elhelyezési módjának áttekintése is, annak érdekében, hogy például az óriás plakátok elhelyezési szabályai a törvényjavaslatban egyértelművé váljanak. A szabályozási javaslatot ugyanakkor egyértelműen jó iránynak tartom, és az országgyűlés részéről történő elfogadását javaslom. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr! Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót Csontos Bencének, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
11: Tisztelt alelnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Első parlamenti felszólalásomban szeretném mindenekelőtt megköszönni a választópolgároknak a bizalmat, amelynek köszönhetően ma itt állhatok önök előtt, és részese lehetek annak a történelmi munkának, amelyre a magyar emberek felhatalmazást adtak nekünk. Ahogyan azt nagyon-nagyon sok ízben jeleztük, egy olyan Magyarországot építünk, ahol többek között a magyar emberek békés együttélése az egyik legfőbb célkitűzés. Olyan Magyarországot, ahol a politika nem kelt félelmet és szorongást az emberekben. Olyan országot, ahol a politika tájékoztat, érvel és egyeztet a magyar emberekkel. Ez a törvényjavaslat szerves részét képezi annak a Magyarországnak, annak az emberséges Magyarországnak, amelyről a kampányban beszéltünk, és amelynek felépítésére soha nem látott kétharmados felhatalmazást kaptunk. A javaslatunk célja világos. Magyarországon többé ne lehessen olyan politikai reklámokat, plakátokat, videókat és hirdetéseket tömegesen terjeszteni, amelyek valótlan vagy megtévesztő módon ábrázolják a valóságot, sértik az emberi méltóságot, társadalmi ellenségképeket gyártanak, vagy alkalmasak gyűlölet és félelem keltésére. Fontos azonban leszögezni, ez a törvényjavaslat nem a véleményszabadság ellen irányul. Nem arról szól, hogy ne lehessen politikai vitát folytatni. Nem arról szól, hogy ne lehessen keményen bírálni egy kormányt, vagy egy politikust, vagy egy pártot. Ez a javaslat arról szól, hogy a politikai vita újra vita legyen. Érvek, programok, értékek és felelős állítások ütközése és ütköztetése, ne pedig szervezett hazugság, félelemkeltés és embercsoportok megbélyegzése. Ennek vetünk véget ezzel a törvényjavaslattal. Ez a javaslat arról szól. A kampányban elmondtuk azt is, hogy az emberekkel közösen akarjuk meghozni a döntéseket, és közösen fogjuk meghozni. Ezért a jövőben az önkormányzatoknak erős felhatalmazásuk lesz arra, hogy védekezzenek a reklámszennyezés ellen, és legyen valós beleszólásuk a településkép alakításába. Tisztelt Országgyűlés, az elmúlt évtizedben a leköszönt kormány politikájának egyik alappillére volt, hogy honfitársainkat a legelemibb emberi érzelmeinken keresztül befolyásolja. A félelmen, a haragon keresztül próbáltak meg önök uralkodni a magyar embereken minden lehetséges módon, minden csatornán, plakátokon, reklámokban, interneten, rádión, televízión, minden lehetséges módon, a hét minden napján és minden órájában ellenségképeket kreáltak a magyar embereknek. Hol Brüsszelből, hol civil szervezetekből, sokat hallottuk ma is már Brüsszelt, hol újságírókból, hol pedagógusokból, hol politikai ellenfelekből, hol egyszerűen azokból, azokból a magyar emberekből, akik nem értenek egyet önökkel, mindenkiből ellenségképet kreáltak. Tették mindezt a magyar emberek pénzén, adófizetői forintokon, több száz milliárd forintot elköltve. Tették mindezt úgy, hogy sokan önök közül is tisztában voltak vele, és tudom, hogy így van, hogy amit állítanak, az egyszerűen nem igaz. De mégis megtették, mivel a cél nem az igazság bemutatása volt, hanem a hatalomhoz való feltétlen ragaszkodás. Gondolhatták, legalábbis feltételezem, hogy ilyen a politika és a negatív kampány nélkülözhetetlen része a hatalom megtartásának. Politikai etikai szempontból viszont meggyőződésem, hogy morálisan elfogadhatatlan szándékosan félelmet és gyűlöletet kelteni az emberekben. És szerintem azt nagyon fontos elmondani, hogy morál nélkül, morális átgondolás, erkölcsi mérlegelés nélkül nincsen valódi politika. Mivel a politika végső célja, hogy az emberek jobb, biztonságosabb, igazságosabb és méltóbb életet élhessenek együtt, egymással, békességben. A végső célja, hogy a közjót szolgálja, amennyire tudja. A gyűlöletkeltés, a háborús pszichózis, a máshogy gondolkodók poloskaként történő szóbeli ábrázolása pedig alig ha ezeket mozdítaná elő. És azt gondolom, hogy ebben talán most már mind egyetértettünk. Tisztelt képviselőtársaim, az elmúlt hónapokban sok ezer emberrel beszélgettem a kampány során. Bekopogtattunk a választókerületem minden háztartásába. Láttam és személyesen tapasztaltam, hogy mit okozott az önök gyűlöletkeltése. Beszéltem fiatalokkal, idősekkel, bizonytalanokkal, TISZA szimpatizánsokkal, és különösen sokat beszélgettem a Fidesz szavazóival, és néhány Mi Hazánk szimpatizánssal is beszéltem. De különösen sokat a Fidesz szavazóival, és sok esetben már talán inkább egykori szavazóival. Láttam anyákat és nagymamákat rettegni attól, hogyha nem a Fidesz nyer, akkor háborúba küldik a gyerekeiket és az unokáikat. Láttam embereket elveszíteni az önmérsékletüket. Átéltem, és tudom, hogy sok önkéntesünk is átélte, amikor lehazárolózták, és erélyesen számon kérték rajtunk, hogy miért akarjuk háborúba küldeni őket, miért akarjuk elvenni a nyugdíjukat, és miért akarjuk veszélybe sodorni az életüket és a szeretteik életét. Soha nem éreztem ellenérzést, ezt a legkomolyabban mondom, vagy haragot ezekkel az emberekkel szemben, mert ők mind a rendszer, az önök rendszerének áldozatai voltak. Viszont mindig, minden ilyen esetben erkölcsi kötelességemnek éreztem akkor is, és érzem azóta is, hogy akinek csak tudom, személyesen mondjam el. A Tisza kormány senkit nem fog háborúba küldeni, meg fogunk védeni minden magyar embert. Egy sokkal jobb, békés, emberséges és működő országot építünk. Mindenkinek elmondtam, hogy nincs mitől félniük. Félelmet, haragot és tömeges szorongást okoztak a magyar embereknek. Szándékosan árkokat ástak családok, barátok, magyar ember és magyar ember közé. Rettegésben és szorongásban tartottak több millió magyar embert, időseket, fiatalokat, gyerekeket, a saját szavazóikat és egykori szavazóikat. Sokat hallottuk az elmúlt években, és halljuk most is önöket gyermekvédelemről beszélni. De milyen gyermekvédelem az? Milyen gyermekvédelem az, amikor gyermekek nap mint nap háborús plakátok, ellenségképek és félelemkeltő üzenetek között élik az életüket? Milyen gyermekvédelem az? A törvényjavaslat elfogadása után Magyarországon tilos lesz olyan politikai reklámokat közzétenni, amelyek sértik vagy eltagadják az egyenlő emberi méltóságot, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetítik, vagy gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenség kialakítására irányulnak. Tilos lesz olyan képi vagy audiovizuális tartalmak politikai felhasználása is, amelyek valótlan vagy megtévesztő módon jelenítenek meg személyeket, és alkalmasak ezeknek a káros hatásoknak a kiváltására. A javaslat emellett kiemelten védi a gyermekeket is, mivel nem csak beszélünk gyermekvédelemről, hanem teszünk is érte. Politikai reklám, politikai hirdetés és választási plakát keretében nem lehet majd közzétenni olyan tartalmat, amely károsan hat a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésére. Ez egy civilizációs minimum, ami mindenkire kötelező érvényű lesz. És végeztül hadd szóljak tisztelt fideszes képviselőtársaimhoz. Meggyőződésem, hogy önök közül is többen voltak, akik belül nem értettek egyet a leköszönt kormány propagandájával, hazugságkampányaival és gyűlöletkeltésével. Ez meggyőződésem. De hosszú éveken keresztül mégis asszisztáltak ehhez. Közvetítették ezeket az üzeneteket, tisztelt a kivételnek. Hallgattak, amikor szólni kellett volna, és támogatták azt a hatalom technikai irányt, amely félelemből és megosztásból próbált országot építeni. Hallgattak a fejbelövős videónál, hallgattak, mikor magyar ember támadt magyar emberre az önök propagandája miatt, és hallgatnak azóta is. És mindannyian tudjuk, hogy bűnösök közt cinkos az is, aki néma. Elérkezettnek látszik az idő, hogy számot vessenek azzal, amit a magyar társadalomban, az idős honfitársainkban és a gyermekeink lelkében okoztak. Elérkezett az idő, hogy szembenézzenek azokkal a sebekkel, amiket jobb esetben hosszú évek alatt lehet talán majd csak begyógyítani, egyeseknél viszont már soha. Viszont ami történt, az megtörtént. Nézzenek szembe azzal, hogy mit tettek, vagy mit mulasztottak el megtenni. Itt a lehetőség, hogyha másként nem is, legalább áttételesen, szimbolikusan bűnbánatot tanúsítsanak, és megtegyék azt, amit eddig nem tettek meg. Itt a lehetőség kifejezni az együttérzésüket és a sajnálatukat, amiért hazudtak, rettegésben és szorongásban tartották a magyar embereket, a saját szavazóikat, és keltettek gyűlöletet magyar ember és magyar ember között. Támogassák ezt a törvényjavaslatot, és ne féljenek végre bocsánatot kérni a saját honfitársainktól. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Megadom a szót. Megadom a szót Tuzson Bencének. Megadom a szót Tuzson Bencének, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
12: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, elnök asszony. Kicsit nehéz volt hallgatni ezt a hozzászólást, mert amit most hallhattunk, az a gyűlölet.

adatokról beszél, és amikor felkérdeződik a miniszterelnök, akkor mindig úgy fogalmaz, hogy az alkalmas legyen arra, hogy gyűlöletet keltsen másokban. A legnagyobb gyűlöletkeltő ebben az országban ma az önök miniszterelnöke és miniszterelnökséget vezető minisztere. Ezt vegye tudomásul. És kedves képviselőtársaim, lehetséges az, hogy a választási kampány az durva volt, de szálljanak, legyenek szívesek magukba, és gondolják végig, hogy önök egyenként mit tettek a választási kampányban, hogyan járattak le embereket, lehet, hogy nem mindannyian, de sokan voltak önök között. Én vissza kell utasítanom azokat a szavakat, amik ön mondott, mert az a gyűlöletkeltésre alkalmas megjegyzés volt. És hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a törvényjavaslatok a szövegére térjek át, mert a törvényjavaslatról kellene beszélnünk, és nem pedig itt gyűlöletbeszédeket hallgatni a parlament falai között már többedik alkalommal. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez a törvényjavaslat, ez egy egyéni képviselői indítványként kerül itt az asztalra. Egyéni képviselői indítvány, amit most már megszokhattunk önöktől, hiszen önök többségében nem a kormányon keresztül terjesztik elő a javaslataikat, hanem képviselő indítványként, és miért probléma ez? Azért, mert egy ilyen jogszabálytervezet, ami most itt az asztalunkon van, ez egy saláta törvény, ami azt jelenti, hogy nagyon sok területet próbál egy jogszabályban szabályozni, viszont alapvető kérdésekről is beszél. Ilyen például a választással kapcsolatos egyes szabályoknak, a választási reklám szabályoknak a kérdése is. Ugye megvannak azok a szabályok, amelyek ilyenkor, vannak írott és íratlan szabályokat, amelyeket ilyenkor követni kell. Ugye az írott szabályok az azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk az országgyűlés elé a kormány terjeszt egy törvényt, akkor, vagy jogszabályt fogad el, akkor ezt megfelelő eljárásrendben kell elfogadni, aminek része egy társadalmi vita is. Hogy értsék, miről beszélek, tavalyi évben, 2025-ben 864 darab jogszabály jelent meg a kormány kezdeményezésében a magyar közlönyben, és ennek a 96%-a ment át társadalmi vitán. Ez egy fontos dolog, mert azt közé kell tenni az elfogadását megelőzően, és ilyenkor lehetőség van a vélemény nyilvánosításra is. De egy ilyen átfogó javaslat, ami nagyon sok mindenbe belenyúl a választási szabályokhoz kapcsolódó reklámokba, belenyúl egyébként a társasházaknak az egyes jogaiba, a reklámok tekintetében, belenyúl futó szerződésekbe. Ezekben az esetekben mindig érdemes egy szélesebb körű egyeztetést is lefolytatni. Ez az egyeztetés nem történt meg, és ez azért probléma, mert amikor politikai kérdésekről beszélünk és választási kérdésekről, akkor bizony mindig szükséges az, hogy abban legyen egyfajta politikai konszenzus, a választási törvények tekintetében pedig különösen. Ez azonban e tekintetben nem történt meg, és most ha megnézzük ezt a mostani javaslatot, amit önök előterjesztettek, akkor azt kell látnunk, hogy a jelenlegi szabályozás, ami a médiatörvény 14. szakaszára, ami az emberi méltóságra vonatkozik, vagy a 17. szakaszára, ami kifejezetten arról szól, az első, második és harmadik bekezdése is, ami biztosítaná azokat a jogokat, amik tulajdonképpen benne vannak már az önök javaslatai, azok benne vannak a törvényben jelenleg is, azaz azok a reklám tevékenységek, amelyek erről szólnak, tehát amikor egy társa, egy közösséget, bármilyen közösség legyen, akár kisebbségi közösség, azzal kapcsolatban gyűlöletkeltésére alkalmasak, ezek mind-mind tilosak a jelenlegi szabályozás alapján. Tehát a 17. szakasz, az kifejezetten erről rendelkezik önök, ezt egy 4. szakasszal egészítik ki, és a probléma ezzel kapcsolatban az, hogy egyrészt a jogalkotási törvény a 2010. évi 130-as törvénynek a 3. szakaszával is ellentétben áll, mert a 3. szakasz az kimondja kifejezetten, hogy a indokolatlanul lépcsőzetes jellegű jogalkotás, vagy a párhuzamos jogalkotásnak az indokolatlanságát, tehát sosem szabad ilyen típusú szabályozást csinálni. De miért fontos kérdés ez, és miért jelent ez problémát? A fogalomhasználat miatt. Ugyanis a fogalomhasználat
ezekben az esetekben mindig abból kell kiindulni, hogy a törvénynek van egy fogalom használata, amely bizonyos esetekben már egy kiforrott fogalom használat. Amikor egy új, egyébként elég tág fogalomat vezetünk be, aminek nincs

0: sem magyarázata, az kiterjesztő értelmezésre ad lehetőséget. És itt most pont arról van szó, hogy egy kiterjesztő értelmezésre ad úgy lehetőséget, ami nagyon nehéz helyzetet tud előidézni a közigazgatási jellegű eljárásoknál is, és a bírói gyakorlat tekintetében is. Ezért nem javasolt egy ilyen típusú, egymásra épülő, ugyanakkor egymással bizonyos értelemben ellentmondásban álló szabályozás kerüljön bele egy jogszabályba. Ezért szerintem nem indokolt az, hogy ilyen típusú szabályozás legyen, és ezért tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy most is van már egy védőhálunk, ugye van a büntető törvénykönyvnek is szabálya, a 332. szakasza a büntető törvénykönyvnek kifejezetten tiltja az ilyen gyűlöletkeltésre alkalmas megjelenést, ez mindenre vonatkozik, tehát a választási eljárásra, ugyanúgy, ahogy a médiatörvény szabályai is vonatkoznak egyébként a választásokra is, tehát a választási eljárásra is. Van egy ernyőnk már, aminek a védelme az tulajdonképpen jogi szempontból egy teljes védelmet ad, és e fölé felépítünk egy kisebb ernyőt, ott viszont fogalomhasználati problémák jöhetnek be, ami viszont elvezetett oda, hogy valóban a véleménynyilvánítás szabadságának csorbításához vezetett, pont az értelmezési kitágítás keretei között. Ez egy veszélyes irány, és tisztelettel nem javasolom az országgyűlésnek azt, hogy ilyen típusú szabályozást vezessen be. Mondom még egyszer, mert az egyértelmű fogalomhasználatot felváltaná egy másfajta fogalomhasználat. Arról már beszéltem, hogy milyen olyan fogalmak vannak, amik hát problémásak lehetnek. Ilyen például a társadalmi ellenségkép kialakítására alkalmas tény állítása. Ugye itt az a probléma, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a határterületet, aminek a jogos kritika és a társadalmi ellenségkép kialakítása közötti mezsgye lenne. Ezért kell egyébként odafigyelni arra, bírói gyakorlatnak kell ezt egyébként kialakítania, odafigyelni arra, hogy egyébként már létező és a jogban bejáratott fogalmakat használjon a jogalkotó minden ilyen típusú esetben. Azt javaslom tehát önöknek, hogy térjenek vissza ahhoz a fogalomhasználathoz, ami jellemző a magyar jogra, és amit a magyar jog ezekben az esetekben használni szokott. Amikor a szabályozás már bizonyos területeket elég jól szabályoz, akkor általában indokolatlan, még politikai indítatásból is sem indokolt újabb szabályokat bevezetni ezeken a területekben, már csak azért is, mert bizonyos alapelvi ütközéseket idézheted elő, akár mondom a jogalkotási törvény esetében, és egyébként alkotmányossági problémákat is előidézhet. Ugye önök hozzányúlnak a magyar építészetről szóló törvényre is, és bizonyos esetekben kiszélesítik a reklám használatának lehetőségét is. Azt nem is teljesen értem, hogy a kiemelten védett régészeti lelőhelyek esetében miért szűnik meg a reklámozásnak a tilalma, hiszen ez a jogszabály ezt megszünteti. Oda kell figyelni arra, hogy ezeken a területeken eddig is tilos volt, most már viszont szabad lesz az önök szabályozásának következtében. Nem jó az, hogyha ezeken a területeken reklámok jelenhetnek meg. Ez szerintem a koncepcióban hibás, és örülök annak egyébként, hogy az építési és beruházási minisztériumnak a államtitkára azért szólt arról, hogy itt azért ezeken a területeken még korrekcióra van szükség a jogszabályban, mert valóban bizonyos elemeket úgy érint a jogszabály, hogy nem varja el a jogkövetkezményeket. Gondolok itt a társasházaknak az érdekeire. Amikor a társasházakon fennálló reklámhálókról beszélünk, vagy a társasházak tűzfalain elhelyezett reklámokra, akkor ezek nem öncélú reklámok szoktak lenni. Ezek mindig olyan reklámok, amelyek bevétel a társasház részére, bevétel termelésére alkalmas reklámok. Általában a társasházak a felújítási alapjukat ebből szokták megteremteni. Ennek a tilalma az okozhatja azt, hogy bizonyos társaságházak esetében pont a felújítási alap fog eltűnni, vagy megszűnni, ami nehezebbé fogja tenni a társasházaknak a munkáját. És van egy jogbiztonsági követelmény is, ugye a jogszabály az futószerződésekbe nyúl bele. Hogyha egy ilyen rövid határidőt határozunk meg, mint ami jogszabályban szerepel, és nem mondjuk azt, hogy egyébként ez a jelenleg folyamatban levő szerződéseket mondjuk nem érinti, akkor pont azt a problémát idézhetjük elő, hogy a társaságok által akár kötött ilyen típusú szerződések, amelyek a reklámokra vonatkozóak. Annak az lesz a következménye, hogy ahelyett, hogy a társaságok bevételhez jutnának, hogyha időben nem távolítják el a reklámot, még jól meg is büntetik őket, és a szerződés, ami egyébként a felek között fennáll, az tulajdonképpen jogszabály erejénél fogva megszűnik. Miért probléma ez? Ugye a jogban van egy alapelv, klauzula rebus sic stantibus, azaz, hogy a szerződéseket nem lehet csak úgy felülírni. Amikor a szerződéseket jogszabály írja felül, akkor komoly indokoknak kell fennállniuk. Ezek az indokok általában olyan indokok, hogy mondjuk egy nagyobb gazdasági vagy társadalmi változásnak kell előállnia, amelyek a szerződésnek a tárgyát is kell, hogy érintsék valamilyen formában, és akkor a jogalkotó számára az a lehetőség fennáll, hogy egy szerződéses jogviszonyban nyúljon bele. Ebben az esetben ez a feltétel egyáltalán nem áll fenn, tehát a jogalkotó nem tud ilyen formán belenyúlni a szerződésbe. Az Alkotmánybíróságnak egyébként nagyon kiforrott a gyakorlata, tehát ez a rendelkezés ebben a formában nagyon valószínű, hogy az alkotmányosságnak a próbáját nem állná ki, hiszen az ilyen típusú módosítások általában alkotmányellenesek szoktak lenni, ezért tisztelettel javasolom önöknek, hogy ezt a hibáját ennek a mostani előterjesztésnek mindenképpen javítsák ki. A polgári jogi szerződések védelme tehát ebből a szempontból is egy fontos követelmény. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden ilyen szabályozás az egy kerek egészet legyen képes alkotni, és nem jó az, amikor egy ilyen egyébként súlyos jellegű kérdés, mert abban a szerintem kérdésben mindannyian egyetértünk, hogy mondjuk a reklámoknak a túlzott mértéke és a hihetetlen elburjánzása egyes helyeken az káros. Egyébként hozzáteszem, hogy az önkormányzatoknak most is megvan a lehetőségük ennek a területnek a szabályozására. Meg lehet nézni, vannak nagyon jó példák az országban. Én Dunakeszi város önkormányzatának reklám szabályozását ismerem. Ha valaki bemegy Dunakeszire, akkor nem látja ezeket az elburjánzott reklámokat. Máshol, akár Budapesten például láthatunk ilyen típusú elburjánzott reklámokat. Tehát vannak jó helyi példák. Nem baj, hogyha az önkormányzatoknak ezeket a területen a jogosítványait növeljük. Ugyanakkor az önkormányzatoknak azt a jogát, hogy mondjuk a reklámok méreteit meghatározzák, a helyi viszonyoknak megfelelően, azt inkább, és én ezt átgondolásra javasolom, érdemes az önkormányzatoknak a keretei között tartani, és az önkormányzatoknak megadni a jogot, hogy az ilyen típusú szabályozást azt tovább vigyék. Tehát önmagában az, hogy a gazdasági reklámoknak a szabályozására ilyen szempontból sor kerül, az nem probléma, de az alapvető jogokat és az alkotmányos elveket ezen a területen is tiszteletben kell tartani. Van ennek a jogszabálynak még jó pár olyan része, amiről lehetne beszélni. Ilyen például a tanácsadók, a közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadóknak a megváltoztatásával kapcsolatos új szabályozásnak az eltolása, ami azt jelenteni, hogy a tanácsadók helyett belső állami tanácsadókat kell alkalmazni. Én szerintem ez egy jó szabály, és ez megtakarítást jelent az államnak, tehát ez a mostani módosított szabály. Most önök ezt egy fél évvel eltolják ezt a szabályozást, lelkük rajta, de szerintem ezzel egyébként állami megtakarítást lehet elérni. Összességében annyit szeretnék elmondani, hogy ez a szabályozás, amit az asztalon fekszik, és főként a politikai reklámok vonatkozásában. A cél szerintem olyan, ami támogatható is. De azért olyat ne csináljunk, hogy egy meglevő szabályozáshoz hozzákapcsolunk olyan szabályokat, amik egyébként már léteznek most is a magyar jogban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen. Megadom a szót Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben, és közben átadom az ülésvezetést dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó elnökasszonynak. Köszönöm szépen az együttműködésüket.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt előterjesztők. Ez egy tipikus salátatörvény, amit magunk előtt látunk, 6 törvényt módosít az önök javaslata. a sajtószabadságról szóló törvényt, a médiatörvényt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényt, a választási eljárásról szóló törvényt, a közbeszerzési törvényt és a magyar építészetről szóló törvényt. Önök egyébként a választási kampányban, illetve az elmúlt két évben részben egyébként jogosan kritizáltak bennünket, hogy össze nem illő dolgokat rakunk egy törvényben, és úgy terjesztjük az országgyűlés elé. Magyar Péter miniszterelnök úr is még a kampányban ezt többször szóvá tette. Most éppen önök csinálják ezt, ezt csak így halkan jegyezném meg. Egymáshoz semmi köze, olyan dolgokat tesznek össze, amelyeknek egymáshoz semmi köze. A két dolgot szeretnék kiemelni, illetve több kérdésem is lenne az előterjesztők felé. Bódis Kriszta képviselőasszony ebből a szempontból kivétel, mert ott elhiszem, hogy az érintett lakókkal megtörtént az egyeztetés, és ezért arról a passzusáról nem szeretnék beszélni, illetve viszont Csontos Bence és Tárkányi képviselő úrhoz lenne kérdésem az egyeztetésekkel kapcsolatban. Hiszen a Magyar Reklámszövetség a kültéri reklámokkal foglalkozó érdekvédelmi szervezet, és több érdekvédelmi szervezet is többször jelezte az aggályát, hogy ők, akik érintettek, semmilyen módon nem lettek bevonva ennek a törvénynek az előkészítésében. Én nem vagyok reklámszakember, nem értek ehhez a területhez, hogy működnek a kültéri reklámok. Budapesti emberként zavar, hogy túl sok reklám van az utcákon. Nagyvárosokban is, nagyvárosi ismerőseim más vidéki nagyvárosokban is ezt tapasztalják. Azt gondolom, hogy ez alapvetően megyeijogú városi és fővárosi probléma, ez a kisebb településeken és a falvakban ez nem jelentős. De tehát alapvetően a célt azt értem, és budapesti lakosként azt gondolom, hogy a túlzott reklám környezetszennyezés az nem előnyös, sőt inkább hátrányos, és ilyen szempontból értem is a törvényjavaslatnak ezt a részét. Azt szeretném kérdezni a képviselő asszonyoktól és uraktól, hogy az elmúlt időszakban például a budapesti közgyűlésben miért nem kezdeményeztek hasonló jellegű szabályozást Budapestre, hiszen ott a leginkább elburjánzott ez a probléma, ott is lehetett volna ezzel kapcsolatban szerintem kezdeményezni. Az egyeztetés hiányára azért hívnám fel a figyelmet, mert egyrészt önöknek ez főválasztási ígérete volt, másrészt ilyen szempontból, ahol társasházi tulajdonosok, cégek, vállalkozások, ne a politikai reklámokról beszéljünk, társasházi ingatlan tulajdonosok, magánszemélyek, cégek, vállalkozásokat érint ez a terület, ez a szabályozás, ami teljesen világos, hogy minisztériumban készült jogszabály, hiszen két minisztérium a politikai kommunikációért, illetve a építészetért, beruházásért felelős minisztérium két parlamenti államtitkára egyéni képviselőindítványban terjesztette ezt elő. A minisztérium jogászok megírták, aztán az egyeztetés kikerülése véget önök egyéni képviselőindítványban benyújtották. Értem, csak azt szeretném kérdezni, hogy hányszor, kikkel, milyen módon egyeztették azt, hogy például a társasházaktól elveszik azt a lehetőséget, hogy az energiahatékonysági felújításaikat a reklámbevételekből, a hálóra kirakott reklámbevételekből elvégezhessék. Számtalan olyan háztartás van, számtalan olyan társasház van Magyarországon, Budapesten és a megyeijogú nagyvárosokban, akik a felújításhoz szükséges hitel önrészét, társasházi hitel önrészét, azt ebből a bevételből teremtették meg, és ilyen módon szerintem az összes az épített környezetnek is szépészetileg is jót tett, illetve energiahatékonysági beruházásokat, szigetelés, ablakcsere, tetőszigetelés hajtottak végre ebből a bevételből. A társasházi érdekszövetségekkel, társasházi szövetkezetekkel egyeztettek-e? Ez a következő kérdésem, amire szeretném, hogyha majd az előterjesztő képviselő urak konkrétan válaszolnának is. Azt is meg lehet szabni, hogy egy társasházi hálón milyen jellegű reklám legyen. Teljességben betiltani, egyeztetés nélkül azért veszélyes szerintem, mert ilyen módon rengeteg olyan energiahatékonysági beruházástól esnek el azok a régi és sokszor rossz állapotban lévő 50-es, 60-as, 70-es években épült bérházak, társasházak, amelyre igencsak ráférne a felújítás, de sokszor önerőből, ilyenfajta segítség nélkül ez a tulajdonosoknak nem megoldható és nem vállalható. Így is tudtak állami forrás bevonása nélkül magántőkéből társasházi felújítási alapot képezni, illetve a bankhitelhez szükséges önrészt előterjeszteni. Tehát milyen fórumokon, hány alkalommal, kikkel konzultáltak, egyeztettek az érintettek közül? Értem itt a lakásszövetkezeteket, a reklámpiaci képviselőket, szakembereket, a társasházi érdekképviseleteket, építészkamarát, önkormányzatok és civil szervezetek, hogyha volt ilyen egyeztetés, este zárom ki, csak nem láttuk ennek az eredményét, akkor milyen észrevétellel, esetleg kritikával éltek ezek a szervezetek önök felé? Erre is az előterjesztőktől szeretnék kérni egy választ. Ahogy Tuzson képviselő úr is elmondta, én is felfedeztem a törvényben bizonyos hiányosságokat vagy hibákat. Szerintem ezek kezelhető mértékűek, itt módosító javaslatokkal. Mellett egy képviselő mindig azra hivatkozik, hogy ő volt az előterjesztő, ezért nem tud benyújtani módosítót. Most tud benyújtani módosítót, mert nem ő az előterjesztő. Hogyha ezeket a jogi hibákat át szeretnénk hidalni, hiszen vannak fogalomzavarok, túl tágra nyit bizonyos kereteket, túlságosan szubjektívvá teszi azt az értékelési rendszert, hogy mi minősül az önök szerint tiltott reklámtevékenységnek. Ezért itt azért kell vigyázni, hogy a célt elérjük, de a véleményszabadság kinyilvánítása az semmilyen módon ne sérülhessen. És ilyen természetesen az a kérdés is, ami az én fejemben is egy óriási kérdőjel, hogy mi a helyzet a folyamatban lévő magánjogi szerződésekkel. Hiszen vannak olyanok, akik mondjuk egy évre, fél évre, két évre kötöttek ilyen reklámszerződést, sokszor már ki is egyenlítették ennek az ellenértékét. Itt az államot is kár érheti, hiszen kártérítési perekben a különböző magánjogi képviselőket, szervezeteket, cégeket ért kárt, majd az államnak kellene megtérítenie, hogyha az állam elveszti ezeket a pereket. Hiszen vannak megkötött szerződések, és önök nagyon rövid határidőt szabnak. Lehet, hogy itt érdemes a meglévő szerződésekre valamiféle kifutási időt, valamiféle olyan megoldást hagyni, amelyből nem származik majd aztán később az államnak peres úton kára, és nem kell kártérítést fizetni ezeknek a magánjogi vagy cégjogi szervezeteknek és személyeknek. Én összességében azt gondolom, hogy a cél, a kevesebb közterületi reklám, a kevesebb vizuális környezetszennyezés az egy alapvetően támogatható cél. Ugyanakkor azt is látom, hogy az egyeztetés hiánya eredményezte azt, amely szerintem fontos, az egyeztetés hiánya eredményezte azt, hogy vannak ebben a törvényjavaslatban, ebben a salátatörvényben olyan részek, amelyekben érdemes még kicsit korrigálni, van erre idő, a törvényjavaslat különböző szakaszaiban. Érdemes, most még van lehetőség leülni a társasházi érdekképviseletekkel, a reklámpiaci érdekképviseletekkel. És ugye egy mondatot azért én is szeretnék a közbeszerzési tanácsadók rendszerének, mostani rendszerének fenntartásáról szólni. Ez pedig annyi, hogy önök nem veszik ezt most állami hatáskörbe, hanem kint hagyják a piacon működő közbeszerzési tanácsadóknak. Azért azt muszáj vagyok megegyezni, hogy az egyik ilyen fő tanácsadó az éppen az önállampitkár kollégája az új közlekedési és beruházási minisztériumban. Tehát remélem nem arról van szó, hogy itt egy államtitkári vagy minisztériumi lobby miatt kell meghosszabbítani ezt a határidőt, de azt remélem, hogy ezeket a kérdéseket a képviselő urak, az előterjesztő urak megnyugtatóan tudják megválaszolni a vita későbbi szakaszában. Én arra kérem a képviselő urakat, hogy ne zárszóban válaszoljanak a felvetett kérdésekre, mert akkor már a képviselőknek nincsen lehetősége reagálni. Az egyeztetés módjáról, mikéntjéről, arról legyenek szívesek válaszolni itt a vitában, és köszönöm szépen a figyelmet.
3: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt megadnám a szót Novák elődnek, tisztelettel köszöntöm az országgyűlést, illetve a karzaton helyett foglaló kedves látogatóinkat, valamint mindenkit, aki figyelemmel kíséri az országgyűlés munkáját. Most megadom a szót Novák elődnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását támogatja a Mi Hazánk mozgalom, sőt, mindenféle kormánypropaganda betiltását követeltük már oly sokszor, helyettük inkább valóban társadalmi célú hirdetéseket szorgalmaztunk. Nemhogy szorgalmaztunk, jó példát is mutattunk, hiszen például 2024-ben egy évi képviselői jövedelmem felajánlásából egy anyaotthon létrehozása mellett például ilyen társadalmi célú kampányt indítottam az Anyaország alapítvánnyal együtt működve, mivel a Fidesz kormány sajnos állami pénzből társadalmi célú hirdetések helyett csak kormánypropagandát folytatott, jellemzően óriás plakátokon, napi politikai harcok mentén depressziót okozva a társadalomban. A legférfiasabb dolog az apaság, ezt az üzenetet, például egy 300 négyzetméteres épülethálón is megjeleníthettem, nem műemlék épületen, hanem a Domus áruháznál a külvárosi Robert Károly körúton. Most viszont az új kormánytöbbség betiltja ezeket a társadalmi célú hirdetéseket is, a fürdővízzel együtt tehát a gyerekeket is kiöntve, ez nem szakmaiság. A nők legnagyobb dicsősége az anyaság, például ilyen óriás plakátjaink is lehettek, sőt a gyermekvédelemből kimaradó magzati életek védelmében is óriás plakát kampányt indítottam társadalmi célú hirdetésként minden vármegyében az Anyaország alapítvánnyal, azzal a jelszóval, hogy minden magyar felelős minden magzatért. Ami a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását illeti, Magyar Péter a gyűlöletkeltés mestere. Például az M1-M7 bevezető szakaszán ma is láthatunk olyan óriás plakátot, amire a Napokban festékszóróval fújták fel a Mi Hazánk képviselőit Hófehérke hét törpéjéhez hasonlító, gúnyolódó szöveget a miniszterelnöki uszítás nyomán. Tehát miközben már rég vége a kampánynak, egyesek úgy érzik, hogy ezt a feszültségkeltést, ezt a gyűlöletkeltést még folytatni kell. Hát apropó gyűlöletkeltés, a kampány záró akkordját jelentő Hősök terei koncert után Dúró Dóra plakátját is elégették a tiszások. Egy politikus egyúttal egy édesanya képmását elégetni önök szerint nem olyan durva, hogy azt el kellett volna ítéljék, attól nem határolódtak el, míg egy LMBTQ propagandát tartalmazó mesekönyv nagyon is jogos, szerintem nagyon is jogos ledarálása miatt épp, hogy az NSZBT-t nem hívták össze. Ha egy ember képmásának elégetése önök szerint nem fér bele, akkor nyugodtan nyomjanak a gombot, szólaljanak meg. Ha viszont nem, akkor hadd idézem önöknek most a Tisza iménti vezérszónokának gondolatát, bűnösök közt Cinkos, aki néma. A kormány propaganda túlárazásáról is ejtsünk néhány szót, hiszen nem új keletű dolog ez. Emlékszünk arra, amikor Simics Katalicskával, meg Nyerges Vontatóval hordták szét a közpénzt, és bizony én feljelentést is tettem akkor, hogy óriás plakát kampányt a Fidesz a piaci ár 8-szorosáért folytatott, Simicska Lajos szégein keresztül. Persze ezt a feljelentésemet elutasították, és hiába szorgalmaztam Simicska Lajos kormányzatból való kiszorulása után is az ő elszámoltatását, erre sajnos nem került sor. És félek, hogy ugyanez lesz az újabb próbálkozások ellenére. Hangulatkeltés folyik, elszámoltatást valódit sajnos kevésbé látunk. Én sok erőfeszítést tettem, nyújtottam be például kérdéseket Rogán Antalhoz is, közérdekű adatigényléseket, hogy mennyit költenek kormánypropagandára. Ő viszont már a válaszadást is megtagadta írásbeli kérdések esetén is, tehát már azokhoz az információkhoz sem férhettem hozzá a NER csúcsra fejlesztése után, amiket még Simicska Lajos esetében tudtunk. Tehát akkor legalább még feljelentést tudtam tenni, a rogáni kormánypropaganda ügyében már azt sem, hiszen azt sem tudtuk, hogy pontosan mennyibe kerül. Itt röpködnek ilyen milliárdok, hogy de hogy egy konkrét óriás plakát mennyibe kerül, és hogy azt összehasonlíthassuk a piaci árakkal, ezt már megtenni sem tudtam, épp ezért a gátlástalan titkosítások miatt. Ami egyébként Balási Gyula cégeit illeti, normális esetben a diákhiteles aláíró gépként működött Magyar Péter is, az ő felelőssége is kivizsgálandó lenne, hiszen ő is szolgálta ezt a korrupt rendszert. Tisztelt országgyűlés, most e reklámhálókat is betiltó törvényjavaslat miatt a Magyar Reklámszövetség szakmai tagozata, a közterületi szövetség tiltakozott, mivel a kormány nem egyeztetett a szakmai szervezetekkel. Hadd hangosítsam ki most tehát itt őket is, az ő szakmai álláspontjuknak is hadd adjak egy kis teret, hiszen a Magyar Reklámszövetség szerint az elmúlt években jelentősen szigorodtak az előírások, létrejött az országos reklámkataszter, az új reklámeszközök elhelyezése erősen korlátozott, a szabálytalan működés pedig több millió forintos bírságot vonhat maga után. Fontos, hogy a szabályozás során ne csak a városképi szempontok jelenjenek meg, hanem a több ezer társasházi lakó érdekei is. Sok esetben idős vagy nehéz helyzetben lévő lakóközösségeknek ezekből az épülethálókból érkező bevételek adják az egyetlen reális lehetőséget az épületek állagmegóvására és felújítására. A Mi Hazánk mozgalom azt még támogatja, hogy például műemlék épületeken ne legyen reklámháló, sőt, akár lehetnek további korlátozások is. Például a Magyar Reklámszövetség támogathatónak tart esztétikai minimum követelményeket, méretbeli korlátokat, mennyiségi limiteket, bizonyos távolsági szabályokat, illetve érzékeny városképi területekre vonatkozó speciális előírásokat. Az viszont jól működik a nemzetközi példák alapján, ha valós épületfelújítási homlokzat rekonstrukciós munkák védőhálójára, szigorúan csak a munka befejezéséig gigaposztert tesznek ki, tűzfalra is lehetne engedélyezni a Mi Hazánk mozgalom szerint, szigorúan ellenőrizve persze, hogy azok tényleg csak az építkezés homlokzatfelújítás idején vannak kint, azt időben korlátozni is lehet. Hiba ezek megszüntetése, mert egy tűzfal nem szebb, mint egy épülethálló, mely a társasházak lakóinak bevételt is jelent. Tisztelt Országgyűlés, a hirdetőket most ismét inkább a Big Tech cégek felé terelik. Milyen véletlen, ugye, hogy az országgyűlési munkát is azzal kezdték, még az ünnepélyes alakuló ülésen is, hogy házszabálytól eltérve meg is tiltották nekünk még a megszólalás lehetőségét is. Ilyenre példa sem volt még a Fidesz éra alatt sem. Hát olyanra igen, hogy egy nap alatt keresztül nyomtak egy törvényt, de ugye egy törvényjavaslathoz egy egész frakcióból senki egy percben sem szólhat hozzá, erre még azért náluk sem volt példa. Önök megtették ezt a Big Tech cégek érdekében, 4/5-ös eltéréssel, házszabálytól való eltéréssel, megszavazták azt, hogy hozzászólni se lehessen, módosító javaslatot benyújtani se lehessen. Mondjuk én egyébként benyújtottam addigra már módosító javaslatot, mire ezt megszavazták, de hát házszabálysértően nem is szavaztak erről, és hát hol van az az államfő, akit ez érdekelne? Inkább néhány óra alatt, ebben a néhány órában, ami alatt keresztül nyomták ezt a törvényt, az is belefért, hogy kritikátlanul aláírta a házszabálysértően, tehát a módosító javaslat megszavazását is házszabálysértően elkerülve megszavazott törvényt. A veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól, a 79 oldalas javaslatról van szó, szóval melyet persze szintén nem vittek társadalmi vitára, néhány órával a megszavazás előtt került csak föl a parlament honlapjára, és süttyomba itt az ünnepélyesség leple alatt keresztül nyomták ezt is, köztük a reklámadó eltörlését, amit ugye eddig a Fidesz évről évre hosszabbítgatott, legutóbb éppen egy veszélyhelyzeti rendeletben. Önök viszont most már határidő nélkül örökre lenullázták ezt a törvény, ezt a reklámadót, amely ugye nem a hazai ilyen olyan kis reklámcégeket, szuperinfókat és egyebeket kell ez alatt érteni, hanem a Big Tech cégek reklámadóját, ha valaki esetleg nem lenne járatos ebben a jogszabályban. Nos, tehát a Meta reklámadóját eltörölték, ez volt az egyik szabályozásuk, most pedig az, hogy ellehetetlenítik a közterületi kampányozást, köztük a társasházakat is igen nehéz helyzetbe hozva. A Magyar Reklámszövetség azt is szóvá tette, hogy idézem, sajnáljuk, hogy ahogy az elmúlt 16 évben, ismét az érintettek maradtak ki az egyeztetésből. A jogszabálytervezetet egyéni képviselőindítványként nyújtották be, ezért nem kell formálisan lefolytatni a törvényi előkészítéshez egyébként jogszabályban előírt társadalmi egyeztetést, mert nem kormányindítvány, hanem inkább ellenzéki műfajnak számító egyéni képviselőindítványként játsszák ki a jogszabály előkészítés normális, jogilag is előírt normáit. Tisztelt Országgyűlés, a gyűlöletkeltése alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvényjavaslat egy tágumi szabály, mely ellehetetleníti a valós társadalmi problémák politikai vitáját. A törvényjavaslat ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy az önkényes jogértelmezés a politikai ellenfelekkel való leszámoláshoz vezessen. Tehát nem lehet tudni, hogy a jövőben például lehet-e használni a politikus bűnözés kifejezést politikai reklámok esetében, vagy hát említhetnék más kriminológiai szakkifejezést, mint a Pázmányon romológiai tanulmányokat is folytatott képviselő. Egy azonban biztos, hogy ezek a gumi jogszabályok oda vezetnek, hogy nem lehet tudni, hogy mit lehet majd és mit nem, majd önkényes jogértelmezések lesznek. Hiszen olyan fordulatok szerepelnek a törvényszövegben, mint például a valamely közösség méltóságának sérelme, illetve a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítása. Ezek alapján azért kérdéses például, hogy egy társadalmi probléma vagy közösségi konfliktus tényszerű bemutatása mikor minősül még megengedett közügyi vitának, és mikor válik tiltott politikai reklámmá önök szerint. Különösen aggályos, hogy a szabályozás alapján akár olyan közéleti állítások is jogsértőnek minősülhetnek, amelyek valamely közösség viselkedéseivel, szokásaival, vagy egy másik közösségre gyakorolt negatív hatásával kapcsolatban fogalmaznak meg kritikát. Ha egy közösség méltóságának sérelmeként értékelhető pusztán az, hogy nyilvános vitában szó esik a másokat érintő konfliktusokról, vagy társadalmi feszültségekről, megoldatlan problémákról, akkor a törvényjavaslat szövege alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy hol húzódik a határ a legitim véleménynyilvánítás és a tiltott politikai reklám között. Ez így nem elfogadható. Erre a rugalmas jogértelmezése jó példa a Pride be nem tiltása, hiszen miközben a jogszabály nem változott, tavaly a rendőrség úgy ítélte meg, nagyon helyesen nyilván, hát célzottan arra hoztak törvényt, a gyülekezési törvényt azért módosították, hogy ne lehessen megtartani az LMBTQP felvonulásokat, amiért oly sok éven keresztül küzdött a Mi Hazánk mozgalom. Végre a Fidesz is beadta a derekát. Jogszabályt módosították, be is tiltották. Most jogszabály nem változott, nem is vették a fáradtságot, hogy módosítsák a gyülekezési törvényt, inkább kézi vezérléssel úgy intézték, hogy a rendőrség most ugyanilyen jogi környezetben már nem tartotta szükségesnek a Pride-ot betiltani. Tehát ez is egy jó példa arra, hogy hogyan működik a kézi vezérlés és a gumiparagrafusok értelmezés, és önök most újabb gumiparagrafust kívánnak alkotni. Ezt nem támogatja a Mi Hazánk mozgalom. Tisztelt képviselőtársak, az viszont üdvözlendő, hogy a javaslat a politikai reklámok körében korlátokat kíván szabni a mesterséges intelligencia alkalmazásának, különösen a valótlan vagy megtévesztő audiovizuális tartalmak felhasználásának. Viszont a Mi Hazánk mozgalom azt is szorgalmazta, és szorgalmazza ezután is, hogy ne kizárólag a politikai reklámok körében lépjünk fel a mesterséges intelligencia technológia segítségével elkövetett visszaélésekkel szemben, hiszen az leggyakrabban például egy Facebook bejegyzésben vagy TikTok videóban jelenik meg. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom fenntartja a korábbi törvényjavaslatát, amelynek bevezetésére ezután is szükség van, és amelyet majd egy következő hozzászólásomban még egy kicsit részletesebben is kifejtek, hogy miért nem elégséges az, ami ebben a törvényjavaslatban van. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hazámat szolgálom.
3: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megadom a szót Stumpf Péter, Tisza képviselő úrnak. Parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. A TPER 122-es törvényjavaslat több fontos törvénymódosítást tartalmaz, ahogy hallottuk. Én ezek közül most a elsősorban reklámok, plakátok kihelyezésre vonatkozó szabályok szigorításáról szeretnék mondani néhány szót. Először is azt, hogy szomorú, hogy ennek a törvényjavaslatnak a benyújtására szükség van. Szomorú, hogy az Orbán kormány elmúlt 16 éves lejárató kampányai szükségessé tették ezt a törvényjavaslatot. Mi arra kaptunk történelmi felhatalmazást, hogy lezárjuk az Orbáni gyűlöletpolitika korszakát, megszüntessük a magyar társadalom rettegésben tartását. Elhangzott, hogy talán Tuzson képviselő részéről, hogy indokolatlan a javaslat, nincs erre szükség, a magyar jog kezeli ezeket a problémákat. Szerintem, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, beszélgetünk a választókkal, akkor azt látjuk, hogy nem indokolatlan. Nekem nagyon sok beszélgetésem volt Bencihez hasonlóan a terepen, ahol azt tapasztaltam, hogy az embereknek elegük van ebből a fajta politikai kommunikációból, és én azt gondolom, hogy ezért a feladatunk az, hogy megoldjuk ezt a problémát. Külön súlyosbítja a helyzetet, hogy a Fidesz-KDNP ezeket a kampányokat az a magyar adófizetők pénzéből, súlyos milliárdokból folytatta, magyar állampolgárok ellen, és az áldozatai is elsősorban magyar emberek voltak. Nem csak azok, akik a propaganda célkeresztjébe kerültek, hanem az egész társadalmunk, és különösképpen a kiskorú gyermekek. Szülőként, és tudom, hogy sokan mások is vannak vele így, én is kerültem nehéz helyzetből, amikor magyarázkodnom kellett az óvodás kisfiamnak arról, hogy például mit keres az aranybudi a plakátokon. Akkor még nem tudtuk, hogy az aranybudi valójában a fideszes jegybank elnök irodájában van. Ahogyan azt sem tudtuk, hogy arany WC-kefe és arany szappantartó is járt hozzá. Nyilván az ilyen hirdetéseknek azt gondoljuk, hogy nincs helye magyar utcákon, a magyar tereken. Ezt a javaslatot három tiszás képviselőtársam nyújtotta be, erről is most sok szó esett. Én ezt igazából egy alulról jövő kezdeményezésnek tartom. Egyrészt április 12-én a magyar emberek azt mondták, hogy egyszer és mindenkorra elegük van a gyűlöletkeltő, úszító politikai hirdetésekből. Másrészt már a 2026-os kampány elején több település úgy döntött, hogy megszabadul ezektől a fideszes plakátoktól. Ugye elsőként Mosonmagyaróvár hozott ilyen döntést, majd utána Keszthely és Pécs is hasonlóan döntött. Aztán elismerés jár nekik azért, hogy már a Fidesz kétharmad alatt mertek lépni ebben az ügyben. Az Orbán kormány 2010 óta több feladatot, hatáskört, forrást vont el a magyar településektől. A Tisza kormány célja ezzel szemben, hogy nagyon röviden válaszoljak Apáti István korábbi felvetésére is, a Tisza kormány célja ezzel szemben az, hogy a magyar önkormányzatok újra megerősödjenek, hogy visszanyerjék az önállóságukat. Az állam pedig kiszámítható partnere legyen a magyar településeknek. Ennek egyik első szimbolikus lépéseként is tekinthetünk erre a törvényjavaslatra, ami visszaadja azokat a jogköröket, amelyek révén maguk dönthetnek a reklámok kihelyezésének feltételeiről. Biztosítjuk a helyi közösségeknek azt, hogy saját településük képéről, sajátos karakteréről maguk döntsenek. És ehhez valós eszközöket adunk nekik. Maguk határozhatják meg azokat a területeket, ahol tilos kihelyezni ilyen hirdetéseket, és a törvénysértő módon kihelyezett reklámeszközöket eltávolíthatják. És ami talán még fontosabb, hogy ők szabhatnak ki településkép védelmi bírságot, aminek a bírság összege a saját bevételeiket fogja gyarapítani. Úgyhogy szerintem ez a törvényjavaslat, ez nem csak a plakátokról szól, hanem a társadalmi békéről is szól, az önkormányzati autonómiáról is szól, és persze a településkép védelméről, az emberséges Magyarországról. Arról, hogy a gyerekeinket se Szegeden, sem máshol nem érgezhessék tovább gyűlöletkeltő, uszító plakátok. Ezért kérem a tisztelt házat, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm a figyelmet.
3: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Szűcs Dóra képviselőasszonynak, parancsoljon.
6: Tisztelt ország! Most jó? Igen, köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, tisztelt alelnök asszony, képviselőtársaim. Egyéni képviselőként, az Oktatási Bizottság elnökeként és gyerekeket nevelő és oktató szakemberként egyet tudok érteni a javaslattal. Míg egyetértek az előttem felszólaló frakciótársaimmal, a törvényjavaslat tartalmával, annak a gyűlöletkeltő kampányt érintő részével szeretnék további pár aspektust megjegyezni. Egyrészt szeretném, hogy a magyarországi jogalkotás és jogalkalmazás ismét megtalálná a nemzetközi és Európai Uniós támaszpontokat, és ahol lehet, ki tudná alakítani egy harmonikus összhangot a hazai és a nemzetközi szabályozások között. Európában, ahova tartozunk, erre szükség van. Másrészt szeretném, hogyha az új jogszabálykezdeményezések befogadnák a kialakult magyarországi jó gyakorlatokat, és ezzel párhuzamosan az EU-s szakpolitikai fejlődéssel összhangban lévő jövőképet vázolnának fel. Ezekre tekintettel ki szeretném emelni, hogy a jelen törvényjavaslat szempontjából az Európai Unió alapjogi chartája és az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendeletének rendelkezései érdemelnek mindenképpen említést. A charta egyebek mellett a gyermekek jogaival és az oktatáshoz kapcsolódóan tartalmaz fontos előírásokat. A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, kiemelten annak 34. cikke szerint pedig rendszer szintű kockázatnak is minősülhet a törvényjavaslat által megcélzott gyűlöletkeltő kampány, amennyiben az offline kampányok megjelennek online is, és azokat a digitális térben jellemzően, de nem kizárólagosan a közösségi médiában megosztják. A rendelet említett pontjai az online közvetítő szolgáltatókra kiszabott kötelezettségek pontosításával kapcsolatban kiemelik, hogy különösen veszélyesek és rendszeresen vizsgálandóak egyrészt az alapvető jogok gyakorlását érintő tényleges vagy várható negatív hatások, különösen tekintettel az imént említett alapjogi chartára, annak is az első, 7. és 24. cikkében kiemelteket, egyrészt az emberi méltósághoz való jog, a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jog, illetve nagyon fontos a gyermekek jogainak védelméhez való alapjogok. Másrészt, és ez nagyon fontos, a kiskorúak védelmében összefüggő tényleges vagy előrelátható hatások, valamint a személyek testi és szellemi jólétére gyakorolt súlyos negatív következmények. Ez az utolsó pont az, ami kiemelten fontos a magyarországi gyermekvédelem és oktatás szempontjából, mert a gyűlöletkeltésre felhasznált, sok esetben mesterséges intelligencia megoldások által generált tartalom a gyermekekben szorongást kelthet. Hazai és nemzetközi kutatások igazolják, hogy a szorongásnak nagyobb az előfordulási valószínűsége az úgynevezett kitett csoportoknál, akiknél a médiaírás tudás alacsonyabb, vagy akik hiszékenyebbek, vagy akiknél még nincs kifejlett önkontrollmechanizmus. Ilyenek a gyermekek. Úgy gondolom, hogy az SMTV 17. paragrafus 4. bekezdésére tett javaslat, és a választási eljárásról szóló törvény 6. és 8. paragrafusának módosítására tett javaslatok ugyan jól követik az idézett törvény elmúlt 16 év alatti fejlődését, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a politikai reklámok gyermekekkel kapcsolatos rendelkezései a médiatörvény ide tartozó tartalmi elemeivel közösen hatékonyan alkalmazhatóak legyenek. Ez alapvető fontosságú, úgy vélem, a gyermekek jólétét illetően. Ennek érdekében szeretném megjegyezni, hogy a benyújtott törvényjavaslat időszerű, hasznos és szükséges első lépés, de nem állhatunk itt meg. Ahhoz, hogy a hatása kívánt szintet elérje, a felvevői oldal érzékenyítésére is szükség van. Nagyon fontos, és ezt kiemelten szeretném hangsúlyozni, a gyermekek oktatásában a kritikus gondolkodás, illetve a média és digitális írástudásnak a fejlesztése, a digitális gyermekvédelem egyéb bástyákkal való megerősítése, és utoljára és nem utolsó sorban az állami szabályozás kiegészítése támogató és érzékenyítő társadalmi programokkal. Bízok abban, hogy az első fontos, a társadalmi megnyugvást eredményező, egyben a választói szándékot teljes mértékben tükröző lépést nagyon hamar további, az imént említett vonalvezetés melletti lépéség fogják követni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Dúró Dóra, Mi Hazánk képviseletében. Parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. A politikai reklámok gyűlöletkeltő mi voltjához szeretnék hozzászólni, mert ez egy olyan ügy, ami túlmutat azon a konkrét plakátkampányon, vagy azon a néhány éven, amit a Fidesz az elmúlt időszakban ezen a területen művelt, hiszen az egész politikai nyilvánosság kérdését érinti ez az ügy, és úgy gondolom, hogyha tényleg új lapot szeretnénk kezdeni a magyar politika történetben, akkor érdemes erről részletesebben is beszélnünk. Jókat mosolygok akkor, amikor arról panaszkodnak a fideszes képviselők, hogy salátatörvényt nyújtott be a kormány, ugyanezt csinálták 16 éven keresztül. Akkor is jókat mosolygok, amikor az egyeztetést hiányolják valamely törvényjavaslattal kapcsolatban, önök ugyanezt a gyakorlatot folytatták 16 éven keresztül. Van még, ne tapsoljanak, köszönöm szépen. Az, hogy csak a zárszóban válaszol az előterjesztő, én meg tudom számolni egy kezemen, hogy 16 év alatt még itt ültem, hányszor volt olyan, hogy az előterjesztő a vita közben érdemi választ adott volna, és nem csak akkor szólt hozzá, amikor már nem tudtunk erre reagálni. Ha valakinek nincsen erkölcsi alapja, hogy számon kérje ezeket, akkor azok pontosan önök, nem beszélve arról, hogy az érdemi válasz hiányát, azt is megszokhattuk mi itt ellenzékben az elmúlt 16 évben, úgyhogy ezeket önök pont ne kérjék számon a kormányzaton. Azt, hogy a...
8: Mi kérhetjük számon?
7: Az igazságról beszélek, teljesen mindegy, hogy önöknek ez fáj vagy nem fáj, nem érdekel, hogy a Tisza ezzel egyetért vagy nem ért egyet, attól még ez az igazság. Nem csak arról kell beszélni, hogy mik szerepeltek a Fidesz plakátjain vagy a kormányzati plakátokon az elmúlt években, hanem arról is, hogy hogyan szűkítették be brutális mértékben a plakátpiacot Magyarországon az oligarcháik által. Az önök oligarchái 10 000 számra birtokolnak plakátfelületeket Magyarországon, amelyeknek az elosztása finoman szólva nem volt egyenlő az elmúlt évtizedekben a politikai szereplők között. Amikor mi megkerestük ezeket, naívan természetesen, hogy akkor mennyi plakátfelületet fognak a mi hazánknak biztosítani, akkor volt olyan cég, amelyik azt válaszolt, hogy hát sajnos már egyetlen felület sem áll rendelkezésre, vagy a 10 000 felületükből 52 darab az, ami szabad, és ennyit tudnak biztosítani. Úgyhogy ha plakátkampányt szeretett volna egy politikai szereplő önökön kívül az elmúlt 16 évben folytatni, akkor kisebb magyar cégekhez, vagy multicégekhez kell lett fordulnia. Mi elvből a multicégekhez sem fordultunk, ezért kizárólag korlátozott mértékű plakátkampányt tudtunk folytatni kisebb olyan magyar cégekkel, amelyek megúszták azt, hogy az önök befolyása alá kerüljenek. Tehát, hogyha a gyűlöletkeltő plakátokról beszélünk, akkor azt is el kell mondani, hogy ezek elöntötték Magyarországot, miközben más politikai szereplőknek nem volt lehetősége arra, hogy ehhez mérhető nagyságrendben a saját politikai véleményüket, programjukat ezeken a plakátokon hirdessék. Ennél is durvább az, amit a szórólapozó cégeknek a piacán követett el a Fidesz. 2022-ben mi szintén árajánlatot kértünk egy szórólapozó cégtől. Itt is tudni kell azt, hogy a MediaWorks a legnagyobb ilyen szórólapozó cég, amely nem volt hajlandó természetesen akkor a Mi Hazánknak a kiadványait eljuttatni az emberek postaládájába, kizárólag a Fidesz kiadványaival tette ezt meg. Ezért itt is kisebb magyar cégeket kerestünk fel, akik legalább regionális szinten segítettek abban, hogy a szórólapokat, újságokat kihordják. Megállapodtunk egy ilyen vállalkozóval, aláírtuk a szerződést, és elutaltuk neki az ezért járó összeget. Majd ezt követően ez a vállalkozó felhívott minket, hogy ne haragudjunk, de őt megfenyegették, nem meri az emberek postaládájába kézbesíteni a Mi Hazánknak a választási újságját, ezért inkább felbontotta a szerződést, és visszautalta a 40 millió forintot. Ez volt a politikai nyilvánosság 2022-ben Magyarországon, és ilyen közállapotok mellett nevezett minket Magyar Péter szatellitpártnak. Tehát mikor a kormány valójában azt tette, hogy azt a vállalkozót megfenyegette, aki a kiadványainkat eljuttatta volna a postaládákba, és a vállalkozó, akinek egyébként a 40 millió forint az egy jelentős bevétel lett volna, inkább visszautalta ezt a pénzt, de nem merte a mi újságjainkat a postaládákba kiszórni. Ez volt a magyar közélet állapota 2022-ben is. És sokkal nagyobb kárt okozott ezeknek az ügyeknek a Fidesz, azzal, hogy vállalhatatlan primitívséggel jelenítette meg ezeket az egyébként sokszor fontos nemzetstratégiai kérdéseket. Mert igen, nagyon fontos nemzetstratégiai kérdés, hogy mi fog történni Ukrajnában, vagy hogy Ukrajna az Európai Unió tagja lesz-e. Ez egy fontos nemzetstratégiai kérdés Magyarországnak, biztonságpolitikai szempontból, gazdasági szempontból, mezőgazdasági szempontból, demográfiai szempontból, munkaerőpiaci szempontból. De az, hogy ehhez azt a primitívséget kapcsolja magyarok milliói, vagy magyar szavazók milliói, amivel önök ezt a kérdést megjelenítették a kampányban, ezzel sokkal nagyobb kárt okoztak az ügynek, mint azt egyébként fel tudták volna mérni. De ugyanez a helyzet a migrációval kapcsolatban, ugyanez a helyzet az LMBTQ kérdésével kapcsolatban, és Magyarország demográfiai helyzetével kapcsolatban. Ezek érdemi stratégiai kérdések, és a fél ország azért röhög ezeken, mert önök olyan primitívséget kapcsoltak ehhez, amivel normális ember nem tud azonosulni. És a politikai nyilvánosság kérdéséhez még egy szeletet szeretnék hozzátenni. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, amely csak fideszes tagokból áll természetesen, minden hónapban közzéteszi a politikusok média használatának statisztikáját. Aki kíváncsi erre, elérhető interneten, hogy az adott pártok milyen százalékban szerepelnek a legfőbb televíziós és rádiós hírműsorokban, élőbeszédben, említésszámban, mely politikusok szerepelnek ebben. A magyar média nyilvánosság, bár elvileg a médiatörvény azt garantálja, hogy kiegyensúlyozottan kell tájékoztatni a hírműsoroknak. Ehhez képest mind az RTL Klub, mind a TV2, de volt, amikor a Hír TV híradójában is a Mi Hazánk mozgalom megjelenése egy egész hónapon keresztül 0,0% volt. Tehát mi úgy csináltunk végig kampányokat, hónapokat, éveket, mintha a Mi Hazánk nem is létezne, és ez nem sérti a kiegyensúlyozott tájékoztatásnak a követelményét, mert az önök médiatörvénye erre már nem terjed ki. És eközben, miközben például a Hír TV-ben 0,0% volt a Mi Hazánknak a megjelenése, a miniszterelnök szatellit pártozta a Mi Hazánk mozgalmat. Szeretnék rátérni arra, hogy miért tartom hiteltelennek azokat a mondatokat, amelyek elhangzottak részben az előterjesztő részéről, részben pedig a Tisza párt vezérszónokának a részéről. Ha gyűlöletkertésről, szeretetországról, tájékoztatásra, érvelésre és egyeztetésre alapuló párbeszédről beszélünk, ebbe hogy fér bele az, hogy a miniszterelnök a sajtó munkatársait a legválogatottabb mocskolódással illeti. Dezső Andrást is propagandistának nevezte bizonyára a szeretet jegyében. A 444-et egyenesen DK Pressnek nevezte, illetve az ATV stúdiójából egész egyszerűen kisétált, amikor olyan kérdéseket kapott, amelyekről úgy gondolta, hogy az neki nem megfelelő. 2025. októberében Magyar Péter egy Facebook posztjában arra kérte a követőit, hogy lépjenek fel az általa állellenzékinek tartott, vagy propagandistának tartott, vagy ki tudja mi alapján, de neki nem tetsző emberekkel szemben. Nem arra kérte a Tisza párt vezetője az embereket, hogy a Tisza párt programját népszerűsítsék, hanem arra kérte, hogy lépjenek fel az általa állellenzékinek tartott szereplőkkel szemben. Ez a szeretet országa, ez a tájékoztatás, vagy az érvelés, vagy az egyeztetés kultúrája, mert sajnos nem tudom eldönteni. Amikor Ruszin Szendi Romulus fellépett Móna Márkkal szemben, a Mandiner újságírójával szemben, most elnézést kérek, de sem testi adottságaimból kifolyólag, sem pedig a mikrofonzsinór miatt nem tudom bemutatni, hogy ez hogyan történt meg, akkor, amikor megkérdezték Magyarország miniszterelnökét, akkor még miniszterelnök jelöltjét, hogy miért lögdöste Ruszin Szendi Romulus Móna Márkot, akkor azt mondta Magyar Péter, hogy nem lögdöste, hanem nevetve arrébb tolta. A nevetve arrébb tolni egy újságírót, akkor az belefér a szeretett ország kultúrájába, az rendben van, és a méltó közállapotokhoz járul hozzá. Vagy az is a méltó közállapotokhoz járul hozzá, és az érvelés politikáját erősíti, hogy valakinek ittas állapotban elveszük a telefonját, és beledobjuk a Dunába. Ez az érvelés kultúrája, amit Magyar Péter megengedett magának. És bizonyára azokat a fideszes aktivistákat, nem politikusokat, nem fideszes politikus bűnözőket, aktivistákat, akik az utcákon önkéntesként népszerűsítették a pártjuknak a programját, Orbán janicsárjainak nevezték, ez is bizonyára a szeretetnek a kultúrája. Önök joggal kifogásolják, hogy Poloskának nevezték az önök teljes közösségét, vagy az önök követőit, de azt nem kifogásolják, hogy az önök miniszterelnöke pedig törpének nevezi a Mi Hazánk mozgalomnak a képviselőit. Ha poloskázni nem szabad, törpézni miért szabad? Ez miért nem ugyanolyan megítélés alá esik? És ez az a probléma, ami ebben a jogszabályban a pontatlan megfogalmazásból ered, mert nem világos szabályok vonatkoznak arra, hogy mi fér bele, és mi az, ami nem fér bele. És még egy jelenségről szeretnék beszélni, amit nem tettem volna meg, hogyha a trianoni megemlékezéssel kapcsolatban nem történik meg, de a röhögő fej kultúrájának az elterjesztése, az szintén Magyar Péterhez kötődik. Az, hogy a trianon megemlékezésre az önökről szóló posztjainkhoz, vagy a családi büszkeség menetéről szóló posztjainkhoz az önök követői röhögő fejeket tesznek, én úgy gondolom, hogy szintén egy olyan jelenség, ami nem kellene, hogy beleférjen. Azt sem értem, hogy miért vicces önöknek az, hogy Torockai Lászlónak nincsen saját oldala a Facebookon. Miért nem illeti meg egy magyar pártelnököt az, hogy legyen saját oldala? Miért gondolják azt, hogy a demokrácia diadala, hogy az egyik pártelnöknek van oldala, a másiknak meg nincs oldala? Miért nevetnek ezen, hogyha ezt a kérdést idehozzuk a tisztelt ház elé, mint jogszabályalkotási feladatot? Miért nevetnek azon, hogyha van egy mohácsi férfi, aki szeretné megosztani az oldalán, hogy Torockai László Mohácsra látogat, és ő neki a profilját ezért letiltja a Facebook, akkor ez miért nevetséges? Én nem értem, hogy ezeket az embereket miért nem illeti meg az a demokratikus jog önök szerint, hogy megosszák azokat a politikai tartalmakat, amelyekkel ők egyetértenek. És nem értem, hogy önöknek ez miért nem sérti Magyarország szuverenitását, miért csak akkor probléma valami, hogyha egy tiszás emberrel történik meg, őt éri joghátrány, az miért nem probléma, hogyha mi hazánkosokat

0: folyamatosan, és miért nem az a válasz erre, hogy igyekeznek olyan jogszabályt alkotni, amely megszünteti ezt a joghátrányt. Tehát akkor lenne hiteles az önök részéről, hogyha a gyűlöletkeltésről beszélnek, ha egyrészt nem törpéznének bennünket, hogyha nem olyan mondatokat mondana itt az ülésteremben, például az érvelő kultúra jegyében Magyar Péter, hogy Takács Péter biztos tinderezik az ülésteremben. Hát nagyon érvelő kultúra, sok minden miatt lehetne Takács Péter egészségügyi államtitkári működését kritizálni érdemi szakmai érvekkel, de nem azzal kellene Takács Pétert, meg semmelyik képviselőt megbántani, vagy pedig kritizálni, hogy ő éppen tinderezik az ülésterembe. Tehát az a probléma, hogy az a politikai kultúra, amit Magyar Péter egyébként a Fideszből hozott, hiszen nem lehet más, mint amiben felnőtt, és ahonnan kisarjadt maga a Tiszapárt is, ugyanaz folytatódik az önök kormányzása alatt is. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót Csontos Bence, Tisza képviselőjének.
2: Tisztelt alelnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Hát hangzottak el érdemi kérdések és kevésbé érdemi kérdések és alaptalan kritikák is. Hadd kezdjem először Nacsa Lőrincsel, képviselőtársammal. Mi a konstruktív javaslatokra és felvetésekre nyitottak vagyunk, ahogy szerintem eddig is nyitottak voltunk, és ezt lehet látni a kormányzattól és a Tisza frakciótól is. Mi minden ilyen javaslatra nyitottak vagyunk. Az egyeztetés tekintetében azt szeretném elmondani, hogy a mi miniszterelnökünk, az ország miniszterelnöke Magyar Péter 700 településen volt a kampány alatt, 700 településen, és nagyon nyíltan beszélt arról, és beszéltünk mi mindannyian arról, hogy mit szeretnénk csinálni. Ezek zajlanak. Én nem hiszem, hogy bárkit meglepetésként érhetett ez a jelenlegi törvény. Szeretném azt is elmondani, hogy kollektív érdek fűződik ahhoz, hogy ilyenfajta vizuális környezetszennyezés egyszerűen ne legyen Magyarországon. Ennél jóval szigorúbb szabályozások vannak máshol is, a világon és Európában is. Na most Tuzson Bence képviselőnek is szeretnék válaszolni, aki sajnos már nincsen itt, mert biztosan fontosabb dolga van, de azért válaszolok neki is. Na most mi végig a békét közvetítettük a kampány során is, és azóta is. Külön kértük minden esetben az egész országot és a saját szimpatizánsainkat és mindenkit arra, hogy békésen járjunk el. Vissza lehet nézni, meg lehet nézni, minden fel van jegyezve, meg lehet nézni, kedves képviselőtársaim. De Tuzson Bence képviselő úr minket, tiszás képviselőket is megvádolt azzal, hogy nem tiszta kampányt folytattunk. Azt szeretném tanácsolni, vagy javasolni neki, hogy kérdezze meg Zsigó Róbert képviselő urat, aki, ha bár ritkán van itt, nem tudja megkérdezni, segítek. Teljesen tiszta kampányt folytattam én is, és a tiszás képviselőtársaim is. Nem mi voltunk azok, ha már eszembe jut, Stumpf Péter képviselőtársam eszembe jutatta az aranybudit, nem mi raktuk másnak a fejét aranybudiba a kampány alatt, az én édesapám fejét és az én fejemet rakták fideszes képviselők, Zsigó Róberték aranybudiba. Csak jelzem. Voltak itt még kérdések. Volt itt több kérdés Tuzson úrtól. Azt szeretném megkérdezni, Tuzson úrtól esetleg tudunk majd erről beszélni, hogy melyik része volt az én beszédem meg gyűlöletkeltésre alkalmas. Komolyan kérdezem, hogy melyik része volt önök szerint. És miért nem akkor emelt szólt Tuzson Bence, amikor ebben az országban sorra egymás után hazaárulóztak magyar embereket. A leköszönt miniszterelnök Poloskának bélyegezte, poloskaként hivatkozott magyar emberekre. Nem csak politikusokra, hanem az állampolgárokra, akik máshogyan gondolkodnak, mint ő. De ez konkrétan igaz. Ezt vissza lehet hallgatni, ezeket könnyű szerencsére visszakeresni. Ugyanígy, miért akkor emelt szót például Tuzson Bence, amikor azt mondta, hogy nincsen kiskorú áldozat? Aztán letagadja sorozatosan.

0: Miért akkor? Miért nem akkor szólt a gyűlöletkeltés ellen? Tehát ezek a dolgok nehezen értelmezhetőek a mai napból visszanézve. És azt szeretném mondani zárásul és megnyugtatásképpen mindenkinek, hogy ne féljenek attól, hogyha nem lesznek plakátok és helyek arra, hogy gyűlöletet lehessen kelteni. Mivel lehet választást nyerni gyűlöletkeltés, gyűlöletkeltő plakátok, gyűlöletkeltő audiovizuális tartalmak, mindenféle AI videók, minden nélkül lehet így is választást nyerni. Ez azért mondhatom biztosan, mert tudjuk, mert mi ezt megtettük. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr, most megadom a szót Németh Balázs Lajosnak a Fidesz képviseletében.
2: Szeretett országról.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Rövid leszek, mert itt tegnap este és múlt héten hétfőn este, és meg most is itt kummogás volt, hümmögés volt azzal kapcsolatban, hogy túl sokat beszélnek az ellenzéki képviselők, és húzzák a kormánypárti képviselőknek az idejét. Egy útmutatást szeretnék kérni Csontos képviselő úrtól, hogyha figyel rám egy néhány másodpercre. Készséggel elhiszem, hogy ez most már majdnem a szeretett ország, de jó úton haladunk arra felé. A néhány perccel ezelőtt az egyik lányom, Hamás Tump képviselő úr azt mondta, hogy magyarázkodnia kellett időnként a gyermekei előtt, hogy magyaráznia kellett bizonyos dolgokat. Egy tiszás influencer hölgy nyilatkozatát idézi egy tiszás portál. 14 éves. Orbán, idézet következik, csak nézzem, hogy itt vannak-e még a iskolások. Orbán szegény, leeső farkú kis balfék, Csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást. Tehát még egyszer, egy tiszás influencer, egy tiszás portálon. Egy útmutatást szeretnék csak kérni, hogy akkor ez most már a szeretett ország, és belefér, és erre számíthatunk, vagy pedig erre lehet számítani a következő 4 évben is. Azt gondolom, hogy hiteltelen és groteszk Magyar Péter és Ruf Bálint kollégájától azt hallgatni, hogy felszólít valakit a gyűlöletkeltés befejezésére. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! Most 2 perces időkeretben megadom a szót Nacsa Lőrincnek a KDNP képviseletében.
4: Köszönöm szépen, képviselő úr, a válasz első részét. Még voltak további kérdéseim, a társasházi érdekképviseletekkel egyeztettek el, mert értem, hogy önök az egész kampányt egy társadalmi egyeztetésnek hívják. Egyébként ilyen a kampány, hiszen ötleteket kapunk a választóktól, visszajelzést kapunk a választóktól, folyamatosan beszélgetünk velük. A kampány alapvetően egy egyeztetés. Itt a jogalkotási törvénynek vannak más jellegű egyeztetési kötelezettségei, ami nem a kampányra vonatkozik. Ha jól értem, Radnai képviselő pont kormánybiztosként ezért is lesz felelős, hogy egyeztesek. Még nincs kinevezve, ezért gondolom nem volt még itt egyeztetés ennél a törvénynél, de én azt kérdeztem, hogy a társasházi érdekképviseletekkel volt egyeztetés, azt kérdeztem, hogy mi lesz a folyamatban lévő szerződésekkel, és hogy valamilyen módon kártalanítják-e a társasházakat, ha ebben a formában kerül elfogadásra a törvény, akkor kártalanítják-e azokat a társasházakat, akik energiahatékonysági költségkímélő beruházásokra költötték volna a kapott összeget, a reklám bevételeket, ami a hálón megjelenik. Hogy erre a 3 kérdésre kérem szépen, és köszönöm a válaszának az első felét, erre a 3 kérdésre kérem szépen, hogy még válaszoljon, mint előterjesztő. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bújdosó Andreának. Köszönöm.
5: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelház, reflektálnék pár dologra. A Duró Dora képviselőasszony kijelentésével egyetértek, hogy itt azért azok az érdekkörök, akik pont ezekben a reklámfelületekben érdekeltek, azok pont ide a Fideszhez kötődnek. Ennek a piacnak a 80%-a körülbelül a NER oligarchák kezében van. Úgyhogy lehet, hogy talán ez is egy kicsit az oka annak, hogy ennyire félték ezeket a reklámfelületeket, és nem csak a gyűlöletkeltő plakátokat. Nem így van? A másik dolog, hogy 3,4 millió ember április 12-én arra szavazott, hogy legyen végre egy normális országunk, ahol nem gyűlölködünk. Önök ellen szavaztak az emberek. A többsége önök ellen szavazott. Ha ma megnézzük, ma 4,4 millió ember az, aki a Tiszát támogatja. Ma ennyien szavaznának rá. És szavaztak a gyűlöletkeltő plakátok ellen is. Elegük lett az embereknek, telítődtek. Azt mondták, elég volt ebből a közbeszédből. Én nyugodtan akarok élni, mindenki ezt mondja, békében a szomszédommal. Lehetnek más politikai nézeteim. Gondolkodhatom másképp a világról, de nem akarok folyamatos harcban, gyűlölködésben, félelemben élni. Ezt mondták ki az emberek. Nekünk mi ezt képviseljük. Ezt fogjuk képviselni. És hogyha arról beszélünk, hogy ki mit csinált a kampányban, tudják, ki volt az én ellenfelem a választókerületben? Tudják? Mencer Tamás. Tudják, hogy mit mondott rólam, hogy mi vagyok? A halál vámszedője. Ezt mondta rólam. Én, nézzék meg az én posztjaimat, és nézzék meg az ő posztjait. Egyetlen egy gyűlölködő.

0: nem csak rólam, mindegyikünkről. Mindegyikünket lejárattak. Mindegyikünkről kitaláltak dolgokat. Mindannyian becsületes, adófizető bérből és fizetésből vagy vállalkozásból. Ne kiabáljon közbe Takács Péter, ön aztán megéri a pénzét ebben. Úgyhogy egyetlen egy dolgot szeretnék, és azért a mi hazánknak szeretnék egy üzenetet küldeni. Nagyon álságos, hogy itt arról beszél, hogy röhögő fejek, de most tényleg, amikor önök összebútoroztak szinte teljesen a Fidesszel a kampány során, majdnem ott tartottak, hogy összeállnak. Hát nem történt meg, de ezt kommunikálták. A Torockai László a legnagyobb örömmel ment be a közmédiába, fogott kezet az Orbán Viktorral. Ne mondja már azt, hogy a Tiszának erre volt lehetősége, hogy szerepeljen a közmédiában. Úgyhogy a röhögő fejekkel összehasonlítani azt az összebútorozást, amit önök folyamatosan végeztek, most is a legtöbb témában ugyanazt a szöveget mondják, mint a Fidesz. Úgyhogy kérem szépen, ezt én öntől nem tudom elfogadni, ezt az álságos, majdnem sírásba hajló előadást, amit itt tartott.
1: Köszönöm szépen frakcióvezető asszonynak. Most megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 15 perces időkeretben.
2: Lehet, hogy rossz gombot nyomtam. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, én 2 percet szeretnék csak kérni és hozzászólni. Az igazság, hogy nem állhatom meg, hogy Németh Balázs úr felszólalására röviden reagáljak. Tiszás sportálokról, meg influencerekről beszélt, szerintem nincsenek ilyenek, függetlenek vannak, és biztos vagyok benne, hogy minket is fognak majd gyepány rendesen, hogyha nem úgy dolgozunk, ahogy az elvárható egy normális politikustól, vagy normális kormánytól. De a leesett farkú Orbán Viktor, hadd reagáljak. Ön valami perverz látomást vélt ebbe belelátni, de hogyha tájékozott lenne a gyermekirodalomban, akkor tudhatná, hogy ez valószínűleg Mici Mackóra utalt, ahol a 4. fejezetben Füles, a csacsi, a szamár elveszíti a farkát.

0: Komm, Nick. Nem itt van a történet vége, Mici Mackónak nagyon jó szíve van, és ő segít megkeresni ezt a leesett testrészt, bejárják az erdőt, és Bagolynál megtalálják, aki Csengő Zsinórnak használta ezt a darabot. Mici Mackónak jó szíve van, visszaadják Fülesnek, mindenki boldog, és a történetet Robert Gida, aki Mici Mackónak a gazdája, úgy fejezi be, hogy csacsi öreg medvém. A csacsi az a szeretet kifejezése. Szerintem ezek az influencerek szeretik a politikusokat, szeretik őket froclizni, lehet, hogy még önöket is szeretik, úgyhogy érdemes elfogadni, hogy nem csak tisztások vannak a médiavilágában, vannak független gondolkodók, akik ismerik az irodalmat. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen miniszter úr felszólalását. Most megadom a szót Apáti István Mi Hazánk képviseletében.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Hát Bújdosó frakció vezető asszony, azért azt kérem öntől, hogy hagyja magát zavartatni a tényektől. Higgye, jó fog állni és jót fog tenni önöknek. Önök vádolnak minket azzal folyamatosan, hazugságokat megfogalmazva, hogy Fidesz szatellit párt vagyunk, meg ilyen olyan együttműködők. Soha életemben nem szavaztam a Fideszre. A Miépre, a Miép Jobbikra, a Jobbikra, majd a Mi Hazánkra szavaztam. Soha egy szavazatot nem adtam. Ehhez képest önök közül nagyon sokan a Fidesz második, de sokkal inkább harmadik vagy negyedik vonalából ültek be ide, a magyar parlamentbe, és akkor mi lennénk a Fidesz szatellitpárt? Hát azért hagyják be magukat zavartatni a tényektől, meg ne tegyenek úgy, mint a 2024-ben kezdődött volna a magyar történelem és a magyar politika történet. Hát az önök miniszterelnöke, a miniszterelnök úr 2024-ig halálosan jól érezte magát a Fidesz úgymond utólag már halálosnak nevezett ölelésében. Egészen addig érezte jól magát, míg el nem fogyott a csum. Még el nem fogyott a lóvé, és aztán új vadászterületek és új zsákmány után kellett néznie. Társadalom lélektani szempontból a saját érdekeit tekintve a legjobb pillanatban kapta el a magyar társadalmat, kétségkívül sok munkát tett ebbe bele, de hadd mondjam már azt el, mert önök szinte látszik is, hogy nagyon sok fideszes vagy volt fideszes van önök között, tehát nem volt Fidesz szavazó, hanem Fidesz pártfunkcionárius. Olyanok, akik a Fidesz vájójából nagyon finoman kikenték a kis hasukat, egészen addig, amíg az a lehetőség adott volt számukra. Minket nem illethetnek ilyen vádakkal, illetve illethetnek csak teljesen alaptalanul. A legrosszabb magatartás formákat viszik tovább, már most az első hetekben is látszik. Hadd foglaljam össze, kicsit másként, mint amit Duró Dóra képviselőtársam, de nagyon helyesen, tűpontosan elmondott. Mellébeszélések, konkrét, egyértelmű kérdésekre, mellébeszélés a válasz. Csak és kizárólag a Mi Hazánknak van politikai indoka és erkölcs alapja, ez kifogásolna. A Fidesz-KDNP-nek nincs, mert ők voltak az elmúlt 16 évben ennek a verhetetlen bajnokai. Ne kövessék ezeket a példákat, hiszen ezek rossz példák önöknek. Egészen mást kellene tenniük. Nem tudnak megváltozni, nem lehet más a politika e tekintetben sem. Aztán alaptalan vádakkal illetne a politikai ellenfeleket? Hát ennek is sokszor a Fidesz volt a verhetetlen bajnoka, ezeket is nagyszerűen tovább örökítik. Most éppen a Csontos államtitkár úr jó példát mutatott hozzá, nem csak a zárszóban szólt hozzá, hanem a vita közben is, tehát ilyen értelemben dicséretben részesítem államtitkár urat. Ez lenne a követendő példa, nem az, hogy akkor rugunk ott, amikor az ellenfél már a házszabály miatt nem tud erre válaszolni. És a behelyettesítés magatartás formájának a folyamatos rémképeit feltűnik előttem. 2010-től 2026-ig a Fidesz hajszál pontosan ezt tette. Szóval látszik a fideszes múlt. Tehát egyfajta műhelyből egyfajta mesterember jöhet, ha ezt mesterségnek tekintjük. Mindig azt mondta a Fidesz 2010-től egészen a bukásig, hogy őket erre a magyar társadalom felhatalmazta. Bármit adtak be, egy hatodrangú javaslat volt mondjuk az energetikát illetően, társadalompolitikát illetően, ami bármivel kapcsolatban, és mi kifogásoltuk, hogy nem írták le a programjukat, persze nem is nagyon volt programjuk, a folytatjuk volt mindig. Önöknek volt programjuk, de mint ahogy egyébként nekünk folyamatosan legkisebb erőforrásból, legkevesebb médiafelülettel, viharos erejű ellenszélben működő pártként mindig volt programunk, és lesz is egyébként. Mindig az volt a szöveg, amikor felháborodtunk bármin, hogy fogjuk be a szánkat, mert őket erre a magyar társadalom ráadásul mindig kétharmaddal felhatalmazta. Önök ugyanezt csinálják. Azért azt a mesét ne próbálják már beadagolni, legalább nekünk ne, hogy önök az országjárás során, vagy miniszterelnök úr az országjárása során mind a 700 településen az összes programpontot mindig felsorolta, sőt, helyenként már szövegszerű javaslatokat ismertetett a tisztelt választópolgárokkal. Mert erre szokták azt mondani, hogy ezt még megvárom, azt utána megyek. Tehát ilyet ne mondjanak nekem, és ne kábítsanak minket ezzel, velünk szemben ezek az érvek hatástalanok. Tehát önök bármit fognak majd benyújtani, önöknek mindig az lesz a legfőbb indoka, hogy önöket erre felhatalmazták, az a legveszélyesebb dolog, amit egy politikai párt főleg kétharados felhatalmazással tehet, hiszen a tévedhetetlenség hamis látszatát keltik, saját magukat is meg fogják téveszteni, ráadásul pontosan olyanná válnak néhány hét alatt, mint akiket oly nagy hévvel, sokszor joggal, mint akiket oly nagy hévvel kritizálnak. Csak azért mondom, hogy a ciklus elején és a kormány működésének elején ezek legyenek szívesek odafigyelni a mellébeszélések elkerülésére, a gyűlöletkeltés elkerülésére. Politikai indokunk és erkölcs alapunk csak és kizárólag nekünk, a Mi Hazánk frakció tagjainak és képviselőnek van ahhoz, hogy ezeket a rendkívül üldözendő és a politikából kiirtandó magatartásformákat kritizáljuk. Hiszen mi nem éltünk ezekkel az eszközekkel, és egyébként ez a növekedésük egy alapvető gátja, tudják önök is pontosan, a Facebook szerepe döntő a politikai kampányban. Ahogy haladunk előre az időben, ez hatványozódni fog. Az, hogy a mi pártelnökünk és frakcióvezetőnk teljesen indokolatlanul nem tudott lenni a Facebookon, az egy óriási versenyhátrány. Ha nem hiszik ezt el, nyugodtan lehet ezen nevetni, de ha nem hiszik ezt el, akkor próbálnak úgy kampányolni, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr törli a Facebook oldalát, lejön a Facebookról, és akkor nézzük meg, hogy úgy milyen választási eredmények születnek majd, hiszen már nem is annyira a különböző tévécsatornákon való megjelenés a döntő, bár megjegyzem, hogy mi abban is nagyon rosszul állunk. Még a valós társadalmi támogatottságunknak a töredékét sem éri el a média megjelenésünk. Önök mit szólnának ehhez? És egyébként frakcióvezető asszony, ön rosszul emlékszik. És a miniszterelnök urat is nagyon gyakran megcsalja az emlékezete. A 2024-es EP kampányban is behívták vitaműsorba az M1-re, és önök még azt a keveset, azt a gyalázatosan keveset, a demokráciát páros lábbal tipron kevés szereplésünket is sajnálják, irigylik és kifogásolják, ami nagy ritkán megadatik. Önök mennyit szerepelhettek az RTL klubban? Mennyit szerepelhettek? Mi körülbelül zérót, azzal volt egyenlő. Isteni csoda, és a magyar választópolgárok bölcsessége is vasakarata, hogy mit lehetünk az országgyűlésben, mert hogyha csak az erőviszonyokat nézzük, az anyagi erőforrásokat, a médiafelületet élni a közösségi médiával, akkor kb. Lehetetlen küldetésnek tűnt az, hogy mi az országgyűlésbe bejutunk 2022-ben, vagy bemaradunk 2026-ban. Próbálják majd ki azon a terepen, ahol nekünk kellett végig dolgozni, megalakulásunktól kezdve, 2018-tól kezdve az elmúlt 8 évet. Próbálják annyi pénzből gazdálkodni, próbáljanak annyi média felületen megjelenni, próbálják ezt ki, és akkor utána majd térjünk vissza arra, hogy hanyas a kabát. Mert nagyon könnyű magaslóról beszélgetni, nagyon könnyű kinevetni minket, az ingyen van legalább, az még nagy károkat nem okoz az országnak, csak ez maximálisan inkorrekt, és pillanatok alatt, a másodperc tört része alatt kezdik elfelejteni, hogy önök honnan jöttek és honnan kezdték. Önöknek nem arra adtak felhatalmazást, hogy a magyar politika legrosszabb magatartás formáit örökítsék tovább és jelenítsék meg itt az ülésteremben, hanem arra adtak meghatalmazást, vagy felhatalmazást a választópolgárok, hogy valami egészen új és sokkal tisztességesebb világ jöjjön el. És még két szót hadd szóljak erről a javaslatról kicsit közvetlenebből is. Gondolják meg, hogy a 15 négyzetméteres szabályt kiveszik belőle, gondolják végig, mert szerintem semmi indoka. Ez a szabály miért nem 9, vagy miért nem 170 négyzetméter, gondolják ezt végig, jó, mert a 15 négyzetméterre nagyon-nagyon sok kárt okoznak, tehát ezzel a Hűbele Balázs módjára minden, ja igen, ez egyeztetés hiánya. Ezt csinálta a Fidesz is. Társadalomegyeztetés megtörtént a kampányban, a társadalomegyeztetés megtörtént a választás napján, a társadalomegyeztetés ott van a szavazólapokon, mindenki ide valódi társadalomegyeztetés, beadják egyéni képviselők, egy vagy több egyéni képviselő indítványoként, hogy kikerüljék, megkerüljék ezt az egyeztetési jogintézményt, gyakorlatilag visszaélnek a joggal, de legálisan teszik ezt, tehát ezzel ilyen módon nehéz mit kezdeni, ezt is ők csinálták. Önök pontosan ezt teszik. Nagyon sok sürgős kérdés van, nagyon sok azonnal megoldandó probléma van, de legalább egy minimális, és nem lehet mindig hónapokig egyeztetni, én ezt elfogadom. Nem lehet mindig évig egyeztetni, ezt is elfogadom. De hogy minimális egyeztetésem, mert ez a reklámszövetséggel sem történt, azért az elfogadhatatlan, mert olyan hibákba fognak beleszaladni, hogy ugyanez a javaslat majd visszajön másodszor, harmadszor, meg 12-szer, és az lesz majd nagyon sok munkaidő, meg nagyon sok energia, fog elvenni rengeteg hasznos időt ettől fontosabb javaslatoktól, mert nem győzik majd kijavítani a hibákat. Tehát ezeket kérem, vegyék figyelembe, egy ponton túl nem lehet erőltetni, átnyomni a törvényalkotás rendszerén javaslatokat. És zárszóként, hadd mondjam ezt önöknek, hogy végtelenül szép a magyar nyelv. A világ legszebb nyelvét beszéljük, nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat. A jogalkotás, meg a törvénygyártás között óriási különbség van. Jogalkotásra az elmúlt 16 évben nagyon kevés példát tudok mondani. Törvénygyártásra nagyon sok példát tudok mondani. Úgy látom, hogy önök is sokkal inkább a gyártás, meg a gyári munka irányába mennek el, mint sem az alkotás irányába. Úgyhogy legyenek szívesek ezen sürgősen, még így a ciklus elején változtatni. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tárkányi Zsolt képviselő úrnak a Tisza képviseletében.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. És köszönöm a normális hangnemben feltett konstruktív kérdéseket. Isten tartsa meg jó szokásukat, ennek a szellemében igyekszem képviselő úrnak válaszolni. Én 10 évig voltam parlamenti tudósító, nem emlékszem olyanra, hogy egy előterjesztő a vita során nem zárszóként válaszolt volna, de nálunk ez természetes, hogyha egy vitán veszünk részt, akkor vitatkozni fogunk. Először Tuzson képviselőtársam felvetésére reagálnék. Ugye ő azt mondta, hogy már jelenleg is ezek a szabályok garantálják, hogy ne legyenek gyűlöletkeltő plakátok az utcáinkon. Ha itt lenne, annyit kérdeznék tőle, hogy akkor hogy lehettek mégis kint. Ugye az is felmerült kritikaként, hogy bizonyos társasházak magánjogi szerződéseibe nyúl bele ez a törvényjavaslat. Hát sajnos ugyanebben a törvényben érintett Diószegi út kapcsán pontosan ezt tette az előző kormányzat kiemelő rendelettel. És jelenleg ez 850 ezer magyarországi társasházból a legfrissebb reklámkataszter szerint 523-at érint. Nem tudjuk, hogy milyen szerződések vannak most folyamatban, illetve hatályosak, de ez legfeljebb néhány tucat, vagy maximum 100-200 társasházat érinthet, ahol valóban indokolt lehet további tárgyalások lefolytatása. Erre jogszabályalkotó nyitott is lesz, viszont azt azért megjegyezném, hogy a Diószegi úton ennél több családnak okoztak bizonytalanságot, és olyan dolgok sem érdekelték az előző kormányzatot, amik egyedül az olyan civileket foglalkoztatták, mint Bódis Kriszta. Ami Novák Előd kritikáját illeti, túl sok kritikája nem volt, mert mindenről a Pride meg az LMBTQ jogok jutottak az eszébe, de az, hogy tág a jogértelmezés. Ugye ez nem olyan, mint a gyorshajtás, hogy mennyivel szabad menni, 80 empirikusan mérhető, hogy az túllépte vagy nem lépte túl. Erre vannak Magyarországon a független hatóságok. És a jogszabályoknak van betűje és szelleme. És ezek a hatóságok, reméljük, hogy nem jogászkodással fogják tölteni az idejüket, hanem annak a szellemében fogják elbírálni ezeket, ami a magyar társadalom vágyaival is találkozik, és ezt az országjárásaink során többször is láttuk. Nem szeretnék, hogy elcsúfítsák a történelmi belvárosokat egyrészről ezek a hatalmas plakátok vagy reklámhálók. Nem szeretnék, hogyha közlekedési csomópontokban 20-30 teljesen egyforma háború feliratú plakátot látnának ők is, meg a gyerekek is, és ez az a magasabb rendű közérdek, ami nekünk jogalkotóként a szemünk előtt lebegett, és amit ezek a független hatóságok a reményeink szerint szintén az elbírálás során magukévá fognak tenni. Dúró Dóra kritikájára az érdekes volt, hogy azt mondta, hogy önök 40 millió forintból szórtak ki, vagy szórtak volna ki szórólapokat országszerte itt. De mellettem ülő debreceni képviselő társammal azt beszéltük, hogy nemhogy egész Debrecenben, nemhogy egész Hajdubiharban, de szerintem az egész Tiszántúlon nem költöttünk el 40 millió forintot. Mi magunk szórtuk ki.
4: Januárban, fagyban a csodálatos önkénteseinkkel mi magunk szórtuk ki az összes szórólapunkat, valószínűleg ezért is nyertünk. Javaslom, hogy próbálják ki.
3: Az, hogy a kampány során ön szerint Magyar Péter miket csinált, bármit is csinált, azt nem közpénzből óriás plakátokon tette, kormányzati tájékoztatásnak átszázva. De hogyha annak próbálná, így próbálná megtenni bármilyen tevékenységét a jövőben, akkor megnyugtatom, hogy ez a jogszabály őt is eltiltja majd tőle. Szerintem neki egyébként nincsen ilyen szándéka, de ha lenne, se lesz rá lehetősége, és szerintem ez egy támogatandó cél. Amit még szerettem volna elmondani, ugye jött egy kritika a régészeti helyeken való kiterjesztés, ez is Tuzson képviselőtől. Itt egy aránytalanságot fogunk megszüntetni. Ugyanis jelenleg lakott területen belül is tilos plakátokat kihelyezni, vagy bármilyen reklámhordozót régészeti helyek közelében, azonban sűrűn beépített városokban ennek semmi értelme, mert városképileg már nem lehet ezeket tovább rombolni. De összességében mi azt szeretnénk, hogy az a fajta vizuális környezetszennyezés, ami az elmúlt években nem csak a kormányzati plakátok okán, hanem más reklámhordozók miatt is történt, nem csak vizuális egyébként, fizikai is, mert a mikroműanyagoktól kezdve mindenféle más környezetszennyezést is okoztak ezek a plakátok, hogy az ne legyen Magyarországon. Ugye Ausztriában, Franciaországban és Norvégiában vannak nagyon konkrét szabályok erre, nagyon hasonló szabályok, mint amiket most mi szándékozunk bevezetni. Ennek ez a célja, és még egy mondat a választási kampányban kihelyezett politikusok arcképével ellátott komplett utcákról. Szerintem önök sem találkoztak még olyan magyar emberrel, aki azt mondta volna, hogy ő ezt mennyire szereti, hogy 4 évente nézheti tömegével a politikusokat. Tehát a magyar emberek azt szeretnék, hogy ezek eltűnjenek, másrészt pedig semmi értelme nincsen. Ugyanis látszik a választási eredményeken, hogy a DK, amely az országban a legtöbb plakátot kihelyezte, milyen eredményt ért el, illetve a Tisza, amelyik a legkevesebbet helyezte ki, mi milyen eredményt értünk el.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Molnár Zoltán képviselő úrnak a Tisza képviseletében 2 percben.
5: Én először is a német képviselőtársamhoz szerettem volna szólni. Én azt gondolom, hogy ez a stílus a választási kampányban sem jött be önnek. És arra szeretném megkérdezni, hogy most már próbáljunk egy normális szinten kommunikálni ebbe a házba. Tudom, hogy most még a gyásznak a tagadás fázisában van, de én ígérem önnek, hogy sokkal könnyebb lesz. A másik pedig Apáti képviselőtársamnak szerettem volna elmondani, hogy a Tisza kampánya az a rendszerváltó kártyák által volt finanszírozva. És azért, képviselőtársam, mert a Tisza nem konteókat kínált a magyar társadalomnak, hanem a valós megoldásokat problémákra, amikkel évtizedek óta szenvedtünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak, Mi Hazánk képviseletében 2 percben.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Bújdosó képviselőasszonynak szeretném jelezni, hogy az Apáti István képviselő úr által említett tényeknek most itt gyorsan utána néztem. 2026 márciusában, tehát egy hivatalos kampány időszakban a Hír TV-n a Mi Hazánk mozgalom megjelenési aránya a hírműsorokban 0,7% volt. A TV2-n való megjelenési aránya a Mi Hazánk mozgalomnak 0,0% volt. Az M1-en pedig, amiről ön úgy beszélt, mint hogyha mi oda rendszeresen jártunk volna, 2,8% volt. Tehát ezek a tények, minden más konteó, ha már ez ennyire divatos lett itt a tisztelt házban. Arról a konteóról is szeretném önöket megkérdezni, amelyet Magyar Péter nem 2 évvel, hanem 2 hónappal ezelőtt mondott a Szentendrei országjárási állomásán, amelyen azt mondta, idézem, pontos tudomásunk van arról, hogy a mi hazánk több tucat egyéni jelöltjét visszalépteti a Fidesz javára. Jelentem, a mi hazánk egyetlen egyéni képviselőjelöltjét sem léptette vissza a Fidesz javára, sőt, annak, hogy valaki a mi hazánk jelöltje legyen ezen a választáson, feltétele volt 2025. szeptemberében, hogy írásba adja, hogy senki javára nem lép vissza. Ezt mi nyilvánosságra hoztuk, mind a 106 jelöltünk feltöltötte a saját oldalára, és központilag is a dokumentumokat, a nyilatkozatokat nyilvánossá tettük. Ennek tudatában Magyar Péter azt hazudta, hogy mi több tucat helyen visszalépünk a Fidesz javára. Ha valaki konteózik, akkor ezt a konteót, ne legyen kedves, tartsa szem előtt. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak, KDNP képviseletében 2 percben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony. Köszönöm szépen Tárkányi képviselő úrnak a válaszokat. Képviselő úr elég sokszor kérdezett engem, és pontosan tudja, hogy mindig válaszoltam, és azt is tudja, hogy itt a vitában is, az elmúlt év ciklusokban is sosem az árszóban válaszoltam az elhangzottakra. Talán Apáti képviselő úr, meg Duró Dóra képviselő azt is meg tudja erősíteni, hogy elég sokat vitáztam itt éjjel-nappal a parlamentben. Én nem az a képviselő vagyok, és kormányzati szerepben sem az államtitkár voltam, aki nem válaszol a vitában a kérdésekről, és önnek is, amikor még más színekben dolgozott itt a parlamentben, akkor is válaszoltam. De köszönöm szépen a válaszait. Ez az 523, ez egy kiinduló pont, hogy tudjuk, hogy ennyi társaság érintett, és ennyi szerződés érintett. Azt nem mondanám, hogy ez kevesebb ember, mint a diószegi Sámmal utcai történet, meg nem is tenném ezt össze, ezt a kettőt, mert az két különálló probléma. De 523 társasház, ha csak 30 emberrel számolunk társasházonként, akkor is 15 ezer ember. És hogyha csak azt mondjuk, hogy megakadályozzuk a csoportos állam elleni pereket, mert ezek a folyamatos magánjogi szerződések, ezek szeptember 30-án megszűnnének, akkor az állami kártalanítás mértéke is, akár csak 5 millió forintonként nézve, az 523 társaságot, az is 2,5 milliárd forint, óriási összeg, gondolom ez a költségvetésben nincs így betervezve, tehát ezért érdemes szerintem velük megállapodni valamilyen módon, én csak ezt sugalltam a felszólásomban, hogy ez egy kezelhető létszám, vannak társasági érdekképviseletek, szakszervezetek, szövetkezetek, és vannak olyan közös képviseleti szervezetek, akik a társasházakat ilyen módon képviselnik, mert 523 darab pert ráöntenek ilyen módon önökre a törvényi szabályozás miatt, és aztán az államnak nem 5 millió forintos kártérítést kell fizetnie, ami most mondjuk a szerződés összeg, hanem sokkal nagyobbat, annak a magyar adófizetők látják a kárát a végén. Én csak ezért jeleztem azt, hogy ezek a futó szerződéseket mindenképpen szerintem a törvényben, egy kitételben valahogyan rendezni kell, vagy ezeknek kifutási időt adni ennek az 523 szerződésnek. Most megtudtuk, ez nem egy óriási szám a társaságokhoz képest, tehát lehet ezt úgy kezelni, hogy a hatályban lévő szerződéseket valamilyen módon kifutassanak, hogy ezeket az embereket ne érje kár. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Novák Előd képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviseletében.
8: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársak, csak a felszínt kapargatják a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célzó törvényjavaslatban a mesterséges intelligencia alkalmazásával előállított valótlan megtévesztő tartalmak terén, miközben ellepték az internetet a valóságtól nem mindig megkülönböztethető kamu videók, elsősorban a Fidesz által mesterséges intelligencia felhasználásával készített lejárató videók, de Magyar Péter is közölt ilyet, tegyük azért hozzá. Ezért a Mi Hazánk mozgalom bűncselekményé nyilvánítaná a megtévesztő kamu videók készítését, tehát viccelődni szabad maradna, de hírt hamisítani nem. A Tisza nagy média nyilvánosság keretében jelentette be tavaly, hogy a választási kampányra etikai kódex kidolgozását kezdeményezi, ezért megkereste a többi pártot, azonban a Mi Hazánk mozgalom észrevételeire, 7 kiegészítő javaslatunkra nem is válaszoltak. többszöri kérésemre sem, amit kampányfőnökként pedig írásban is eljutattam a Tisza pártnak. Tehát válaszra sem méltattak, etikátlanul még az etikai kódex ügyében sem, ennyit azért a Tisza etikusságáról. Pedig a mesterséges intelligenciás törvényjavaslatot is elküldtem önöknek véleményezésre, amit a Fidesz emmi kamu videói miatt nyújtottam be elsősorban. A Mi Hazánk mozgalom törvényjavaslata, amelyet úgy tűnik, hogy kénytelen leszek ismét benyújtani, hiszen ahogy említettem, csak a felszínt kapargatják az ügyben. Ez a mi javaslatunk a Photoshop óta megszokott kamuképekre, mémekre nem, viszont az olyan kamu videókra vonatkozik, amelyek már a valóságot kérdőjelezik meg, amely megtévesztő módon eredetinek vagy valóságosnak tűnhet. Kétség kívül a Tisza párt is élt már ilyen eszközzel, de a Fidesz fedőszervnek minősülő szép nevű nemzeti ellenállás mozgalom már tavaly nyáron elárasztotta a közösségi médiát Magyar Péter támadó kamu videókkal. A nemzeti ellenállás egyébként valójában a HVIM, illetve a Mi Hazánk, ezért ezúton is közlöm, hogy semmi közünk nem volt ehhez a lejárató oldalhoz. A rejtélyes forrásokból működő nemzeti ellenállás mozgalom két hónap alatt 373 millió forintot költött el propaganda terjesztésére. Ezzel az egyik legnagyobb politikai hirdető lett a YouTube-on. Ez egy két hónapos adat, aztán, hogy mára mi van belőle, vagy későbbiekben mi lett, azt már nem követtem nyomon. Minden esetre az ilyen kamu videók miatt aztán sokszor már azokat a valódi kiszivárgott videókat sem hiszik el az emberek, mely felvételeket egymásról készítik, például a Tisza prominensei. Nem is véletlen, hogy terjed a vicc, hogy hogyan lehet bekerülni az amúgy nagyon szűk létszámú Tisza pártba. Hát bizonyára tudják, felvétellel. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tárkányi Zsolt képviselő úrnak 2 perces időkeretben. Köszönöm.
9: Köszönöm a szót ismételten, elnök asszony. Macsal Lőrinc képviselőtársamnak szeretnék csak reflektálni két dologra. Ugye ezek a társasházak szerződései, ugye azt nem tudjuk, hogy mind az 523-nak belenyúlik-e ebbe a terminusba, tehát ez a szám biztosan nem ennyi. Nyilvánvalóan, ahogy említettem, ez néhány tucat, esetleg 100-200 társasházat érinthet a mi megítélésünk szerint, és ezekkel való egyeztetésekre, vagy ez ilyen tárgyú egyeztetésre természetesen nyitottak vagyunk, és le is kell folytatni. Ez jogos, ugye a reklám cégekkel való egyeztetésről szóló kritikára nem reagáltam az imént, de azt szeretném elmondani, hogy igen, a kampányban elmondtuk, hogy ezek a plakátok be lesznek tiltva. Mégsem jelentkezett egyetlen cég sem, csak azután, miután benyújtottuk ezt a javaslatot, és akkor is csak annyit írtak, hogy ne csináljuk. De csinálni fogjuk. Tehát, hogy ez nem egy konstruktív hozzáállás, azonban ővelük is elkezdtünk egyeztetni. A 15 négyzetméteres határoz külön kormányrendelettel egyébként módosítható, és éppen abból kifolyólag, hogy az önkormányzatok nagyobb jogosultságot kapnak, szintén tehetnek olyan lépéseket, hogyha ott a lakosság úgy érzik, hogy szeretne ilyen óriás plakátokból többet látni, akkor engedélyezhet. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Apáti István képviselő úrnak a Mi Hazánk képviseletében.
10: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Mindenkit Molnár képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Hát képviselő úr, tisztelt képviselő, ön szerint mi miben foglalkoztunk a kampány során, ha nem a megyen emberek mindennapjait érintő problémákkal? Ön szerint a fő tevékenységi körünk a Conteo gyártása? Úgy látom, hogy két csapás irány alakult ki önöknél, velünk szerint legalább 2, lehet, hogy lesz ez még majd később 12, 22 is. Ez a Fidesz szatelitezés. A másik pedig, hogy mi Conteo gyártásban éljük ki magunkat, és nem foglalkozunk semmi mással. Nem kellene ennyire, sőt, semennyire lebecsülniük minket. Nagy hiba ez. Lehet, hogy nekünk könnyebb lenne egyébként, mert annak is megvan az előnye, hogy egy adott szemét vagy adott pártot lebecsülnek. De ne tegyék. Ne tegyék, higgyék el, mert mi önökhöz képest nagyságrendekkel nehezebb terepen álltuk meg 2022-ben, meg 2026-ban is a helyünket. Önök
2: önök krokodilkönnyeket hullattak volna az ellenőrző töredékén, amit nekünk el kellett viselni, meg amilyen terepen nekünk végig kellett menni ebben a kampányküzdelemben. Higgyék el, meg a széljárásnak is megvannak azok a sajátosságai, hogy egyszer szemből fúj, egyszer meg hátulról. Tehát most önöket minden támogatta. Tehát önök egy olyan szerencsés helyzetben vannak, amely nagyon ritkán adatik meg bármely politikai közösség számára. Futball nyelvre lefordítva, önök még abban a stációban voltak és vannak, 50 méterről kapura rúgják, akkor is beakad a hálóba, a kapufáról mindig befelé pattan, minden passz bejön, minden csel bejön, minden jó jönnek ki. De mint ahogy a Fidesz története mutatta, aztán majd eljön az az idő, amikor 2 méterről az üres kaput sem sikerül eltalálni, a kapufáról mindig kifelé fog pattanni, és az Atya Úristenek nem sikerül egyetlen csel sem. Tehát nagyon szerényen kell ez hozzáállni, mert a szerencse forgandó, és a politikai széljárás is forgandó. Én személy szerint is kikérem magamnak, és a társaim nevében is, hogy az feltételez, hogy nem a magyar emberek valós problémáival foglalkoztunk. Nem ismerem az ön életrajzát, tehát nem akarok feleslegesen vagy értelmetlenül vádaskodni, de a két kezemen, ha lenne 10 kezem, sem tudnám megszámolni, hogy hány alkalommal segítettünk kisebb vagy nagyobb közösségeknek, hány alkalommal hoztunk be a mindennapokat érintő súlyos problémákat, hányszor tettünk korrupciógyanús ügyekben feljelentést, tisztelt képviselő úr? Hányszor? Az nem a mi hibánk volt, hogy kivétel nélkül mindig olyan döntés vagy határozat született, aminek az volt a lényeg, hogy eljárás megszüntetve. Arról nem mi tehetünk. Képzelj, én voltam az a képviselő, aki 2016-ban a túlárazott déli határ kerítés, a korrupció ugyanús kerítésépítés miatt is feljelentést tett a központi imazoló főügyészségen. Nem a kerítésépítés ellen tettem, még mielőtt bárki kifordna a szavaimat, mert azzal mélységesen egyetértettem, hanem a túlárazott kerítésépítések miatt. Részletesen bemutattam, hogy hányszoros túlárazás van a kerítésépítés minden egyes elemén, főleg az anyagbeszerzésnél. Nem az én hibám, nem a mi hibánk, hogy az eljárás megszüntetve került ebbe a határozatba. A leglelkesebben én ugrottam neki annak az ügynek, amelynek én vagyok a névadója, vagy a keresztapja. Nyilván Tiszás képviselőtársam, körzetbeli képviselőtársam is tett lépéseket az ügyben, de Bugya képviselő úrnak a munkáját nem vitatom el, és nem kívánom magamnak vindikálni, vagy az ő tollaival ékeskedni. Vannak nekem saját tollaim, van mivel ékeskedni. Ez a Kósa-Nosztra ügy. Ez a Kósa-Nosztra ügy, tisztelt képviselőtársaim. A Báztagabban ügy és a Kósa-Nosztrának a különböző csápjai. A Csengeri örökösnő ügye. A Csengeri örökösnő kalandos ügye. Csengeri vagyok. Tőzsgyökeres. Gondolom leesett akkor, hogy 2018-ban az akkori kampány legnagyobb botrányát kirobbantotta ki. Én voltam. Tehát minket, meg engem ezek után bármilyen szatelitezéssel, kollaborálással, vagy ilyenekkel vádolni, az rendkívül sértő. Mert higgyék el, nem olyan vicces ilyen súlyú politikai ellenfeleket vagy ellenségeket szerezni. Nem azért csináltam, mert adrenalin függő vagyok, vagy nem lett volna jobb dolgom, vagy nem tudtam volna a hasznosabb tevékenységekkel elfoglalni. Akkor még önök, elnézést, hogy ezt mondom, vagy a Hír TV-nél voltak, vagy valamelyik fideszes intézményben dolgoztak, vagy nem is foglalkoztak politikával. Én már akkor is szent háborút folytattam azok ellen a jelenségek ellen, amelyek ellen való harcot, vagy küzdelmet, vagy küzdelem megkezdését önök 2024-től érezték fontosnak. Én már akkor is ellenzéki képviselő voltam, amikor nagyon nehéz volt ellenzéki képviselőnek lenni. Ugye kicsit könnyebb, hogy van egy óriási politikai felhajtóerő, és felülünk ezekre a hullámokra, beleülünk a kézbe. Azért ez egy kicsit más történet, de semmi baj, mert mi minden egyes szavazatot, minden egyes 10%-ot, minden egyes választópolgár részéről érkező bizalmat sokkal jobban meg tudunk becsülni, mint bárki más, mert mi szereztük meg a legnehezebben, nekünk kellett hozzá a legnehezebb és legkeservesebb munkát elvégezni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! Most tisztelettel kérdezem az országgyűlést, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben. Kérem, jelezzék! Nem látok senkit, aki jelezné. Tekintettel arra, hogy további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra 30 perces időkeretben. Igen, megadom a szót.
9: Köszönöm a szót. A törvényjavaslat célja találkozik azzal a társadalmi igényel, amit hónapok óta hallottunk, hogy ne legyen több gyűlöletkeltő közterületi és online plakát. Sose felejtem el, amikor a kislányomat vittem egyszer haza az óvodából, és azt mondta, hogy elmegyünk-e a bábszínházba. Kérdeztem, hogy milyen bábszínházba, és rámutatott egy ilyen plakátra, ahol Ursula von der Leyen játszott nem tudom hány politikussal. Hál' Istennek ő még nem fogta fel, hogy valójában egy hazug propaganda plakátot lát, aztán elvittem bábszínházba, legalább ennyi haszna már volt. De ilyen nem lesz többet. Ennél csak durvábbak voltak, tankok, bombák, igen, aranyvécék, mert nem tudom még micsoda. Videó megosztókon, Bogyó és Babóca közben, Miniferi, meg hasonló ostobaságok jöttek velünk szembe, ilyen se lesz többet. És a magyar hatóságok fogják ezt felügyelni, nem mi, szemben azzal, mint amivel megvádoltak minket, egy jogállamban ez így működik. Találkozni fog a társadalmi igényekkel az is, hogy ne legyenek elcsúfítva a közterületeink, hogy a műemlékeink, például itt Budapesten a Széll Kálmán téren, az Asztórián, a Deák téren, vagy akár a világörökségi Andrássy úton ne legyenek beterítve sem gyűlöletkeltő, sem semmilyen más hálóval, reklámokkal. Ezeknek a műemlékeknek a fenntartását pedig a társasházaknak, ezek 100-150 éves társasházak ugyanúgy meg kell oldaniuk, mint ahogy megoldották 20-30-50 éve, amikor még nem voltak elcsúfítva ilyen hálókkal. Biztos vagyok benne, hogy ha eleinknek sikerült, akkor nekünk is sikerülni fog. Kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot, mert fontos közérdek fűződik hozzá. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen az előterjesztő válaszát. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés! Mai napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk. Most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Balatinc Péter, a Tisza képviselője, modernkori feudalizmus címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót, házelnök helyettes asszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, az én felszólalásomban nem lesz sem meta, sem migráns, sem törpe, és én traumatológus főorvosként dolgoztam 24-ben, az nem tudom a Fidesz melyik szintje, egy állami kórházban, Apáti úrnak csak szó. Nem az csak, hogy... Kicsit eltávolodnék ettől a világtól, ami ma itt zajlott, az integritáshatóság nagyon fényes világától, meg a gyűlöletkeltő plakátok erdejéből, és kicsit elmennénk vidékre olyan problémákat beszélni meg, ami egyébként az ott élő embereket érinti. Az elmúlt másfél évtizedben olyan hatalmi forráselosztási rendszer alakult ki Magyarországon, melyet manapság sokan csak modern feudalizmusként élnek meg. A forrásokhoz való hozzáférés, a pályázati lehetőségek és a fejlesztési pénzek elosztása sok esetben nem kizárólag szakmai, objektív és minden település számára egyenlő elvek mentén történt, hanem a politikai lojalitás is hangsúlyos szerepet kapott. Az elmúlt hetekben ezt egyre nyíltabban hangoztatják helyi vezetők. Például elmondanak egy 200 milliós állami támogatás megítéléséért egy támogató kampány videót kellett elkészíteni. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt 16 év a Fidesz kormányzása alatt kialakult egy olyan rendszer, amelyben sok település úgy érzi, nem volt elég a valós szükségleteket megfogalmazni, nem volt elég szakmailag indokolt fejlesztési terv, hanem sokszor az is számított, hogy egy-egy közösség, polgármester vagy helyi szereplő hogyan viszonyult a politikai erőközponthoz. Ez a helyzet pedig torzította a fejlesztés politikát, mert amikor egy településen nincs megfelelő ivóvízhálózat, amikor elavult a szennyvízrendszer, amikor alapvető infrastruktúrális hiányosságokkal küzdenek a közösségek, akkor nehezen magyarázható, hogy közben jelentős források mennek el olyan projektekre, amelyek bár látványosak, de nem feltétlenül a legégető problémákat oldják meg. Például egy 480 milliós interaktív kerékpárút projekt, ott, ahol előbb inkább útnak kéne lenni, aztán jöhet a kerékpárút, és aztán lehet interaktív is, hogyha igény mutatkozik erre. A vidéket járva azt látom, hogy a polgármesterek része ma még óvatosan ugyan, de egyre nyitottabban fogalmaz, a forráselosztás rendszere nem minden esetben volt kiszámítható és transzparens. A közpénzek elosztásának alapja nem lehet politikai megfelelés. A fejlesztési források nem jutalmak vagy büntetések eszközei kell legyenek, hanem a közösségek valós szükségletére adott válaszok. A jövőben a források elosztásánál az legyen az elsődleges szempont, hogy hol hiányzik még mindig az alapvető ivóvíz vagy szennyvízhálózat, hol omladozik az infrastruktúra, hol van valódi közszolgáltatási hiány, és hol tudunk olyan beruházásokat megvalósítani, amelyek hosszú távon a helyi közösségek életminőségét javítják. Ezért én azt vallom, hogy a politika feladata nem az, hogy a településeket jutalmazzon, vagy büntessen, hanem az, hogy minden magyar állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítson, függetlenül attól, hogy melyik településen él, és milyen politikai vezetés alatt áll az adott város vagy falu. De a legjobb az lenne, hogyha nem politikai vezetés alatt állnának ezek a települések. A cél világos, egy olyan rendszer, ahol a forráselosztás átlátható, szakmai alapú, igazságos, egy olyan Magyarország, ahol nem kell jóban lenni senkivel ahhoz, hogy a település fejlődni tudjon, mert a fejlődés nem kapcsolati kérdés. Az új politikai korszak egyik legfontosabb feladata ennek a feudális logikának a felszámolása. Én és a Tisza azon fogunk dolgozni, hogy a közpénzek végre oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, a magyar emberekhez, a magyar településekhez és a valós problémák megoldására. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen képviselő úr felszólalását. A kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben? Nem kívánnak felszólalni, köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a tavaszi ülésszak következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Megköszönöm valamennyiük munkáját, az ülést bezárom.